lé, a kulcs és a nagy szemüveg. Oh baby, neked csak ennyi jár. Na meg egy sörös üveg.

virágzó tenger, ragyogó nyár. A nap, mikor felkel, ragyog a reggel. A tenger hív, és ránk vár egy szép régi álom. Mosolyod látom. Egy örök emlék szívünkben él, forró szerelmet hozott a szél. A napfény Jamaikában velem van mostanában.

szemed, mondd le a szemed. A tengert hallott, akár csak én. Az úr kék ég volt, hiába, rég volt. Dédelget minket a fény, a napfény Jamaikában, velem van mostanában. Egy örök emlék szívünkben él, forró szerelmet hozott a szél. Mint a kék tenger.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Május 15-e van, péntek, és lassan már 5 perce vagyunk 5:30 után. És Petruska dalával már meg is kezdtük a mai péntek reggelt. Reméljük, hogy mindenkinek jól telt eddig a reggel, és hogy jól is fog telni a folytatásban, ugyanis ma is rengeteg műsor vár önökre a délelőtt folyamán legalábbis, na meg délután is, de az már a délutáni csapatnak a munkaköre lesz. Minden esetre, amit mi biztosan tudunk állítani, hogy délelőtt nem fognak unatkozni, és sok műsor mellett sok-sok jó zenével is szolgálunk majd, amiket egyébként ma Király Boglárka válogatott. A hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Bencik István, a hírszerkesztő Szabó Rudolf, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk, ha tehetik, ugyanis ahogy említettük, jobbnál jobb dalok várják önöket. A folytatásban teljesen pontosan Bari Laci Elsétáltál című dala teljen, hát csodálatosan ezzel a dallal a reggelük, annak ellenére, hogy odakint eléggé esős az időjárás jelenleg.

Szép jó reggel tehát ismételten minden kedves hallgatónknak az Acoustic Planet dala után. Hát csak annyi információval érkeztünk, hogy ugye azok, akik már munkába indulóban vannak, azoknak érdemes egy kicsit jobban odafigyelni az utakon, ugyanis a Dolenszkói autópályán a Grosszuplje keleti oldala és a Visnyagora kereszteződés között Novomesto felé lezártak egy sávot egy baleset miatt, illetve már ilyenkor a reggel is lehet találkozni forgalmi dugókkal, teljesen pontosan a Szentély határátkelő hely előtt Ausztria felé kamionok sorakoznak az utakon, úgyhogy érdemes óvatosabban vezetni a reggel folyamán. Na meg természetesen kipihenten, ugyanis ahogy azt tudhatjuk, fáradtan vezetni, hát ez a legfőbb oka annak, hogy reggel nagyon sok baleset történik. Úgyhogy ha munkába indulóban vannak, akkor csak szépen lassan, óvatosan induljanak természetesen időben otthonról, hogy aztán ne kelljen elsietni a vezetés részét a reggelnek. Mi pedig továbbra is folytatjuk jobbnál jobb dalokkal, a Depeche Mode-tól érkezik hamarosan az Enjoy the Silence, és még annyit fontos hozzátenni, hogy ugye mivel péntek van és nyakunkon a hétvége, ezért sok-sok műsor mellett programokkal is érkezünk a mai nap folyamán, mind délelőtt, mind pedig délután, a délutáni csapat is ajánl majd önöknek bőven programot. Úgyhogy az időjárás ellenére, hogyha úgy vélik, hogy kedvük van valamilyen eseményre ellátogatni, akkor mi tudunk majd valamit ajánlani, amire lehet és érdemes lesz is ellátogatni. Most pedig akkor érkezzen a Depeche Mode-tól az Enjoy the Silence, de hamarosan felköszöntjük a mai nap névnaposait is.

becéző jeléből állandósult meg amúgy a Szonya név, jelentése bölcsesség, a Zsófia pedig görög eredetű név, jelentése szintén bölcsesség. Ezen kívül még nagyon sokan mások is ünnepelhetik ma a névnapjukat, többek között Bodza, Denissa, Deniza, Dionízia, Döníz, Fürtike, Izaura, Izidor, Izor, Izóra, Izsák, János, Médea, Rupert, Szaffi, Szofi, Szófia, Upor és Zsófi. Ők tehát mind azok, akik ma ünnepelhetnek, és ünnepeljenek is, ugyanis péntek van, és mire is lenne jobb a péntek délután, hogyha nem arra, hogy megünnepeljük a névnapunkat, illetve akár már délelőtt. Mi egy dolgot tudunk csak nekik kívánni, nagyon boldog névnapot természetesen, na meg a születésnaposoknak nagyon boldog születésnapot, és természetesen kellemes ünneplést.

0: Helyzetkép.
1: A héten bánutára a muravidéki mintagazdaságba látogattunk, ahol Bojnec Elizabetával, a gazdaság vezetőjével áttekintettük a növénytermesztés aktuális helyzetét. Az akvaponikus rendszer működésétől kezdve egészen az üvegházban termelt zöldségek értékesítéséig és feldolgozásáig, valamint külön kitértünk az állattartásra is. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: Időjárás. Május 15-e van, péntek, 6 óra hajszál, pontosan ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a nap első információit hallhatják, elsőként is a szlovéniai időjárással kapcsolatban. Na, ma felhőségre lehet számítani, helyenként esővel, záporokkal, illetve zivatarokkal. Délután aztán kissé megnövekszik a csapadék és egész Szlovéniát beborítja. Helyenként továbbra is délnyugati szél fúj majd, a tenger mentén pedig déli. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 6 és 12 fok között, az alpesi völgyekben 3 fok körül, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között, északnyugaton 10 fok körül alakul. Holnap felhős lesz az ég, gyakori esővel, ami estére fokozatosan alábbhagy. Északi szél fúj majd, vasárnap viszonylag napos és többnyire száraz idő várható, hétfőn pedig eleinte többnyire derült lesz az ég, de napközben változóan befelhősödhet. Különösen a dombos vidékeken előfordulhat egy-egy zápor is. Időjárásunk pedig fokozatosan fel fog melegedni már hétfőn. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is. Lendva jelenleg 9 fokos, a közeli Muraszombat 8, Maribor 7, Celje és Ljubljana 8, Novomesto 9, Koper 10, Kredaricán pedig mínusz 4 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk Magyarországot. Az erőteljes nappali gomoly felhő képződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd a késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Holnap jobbára borult lesz az ég, de a nap első felében a Tiszántúlon még szakadozottabb lesz a felhőzet. Vasárnap pedig jó részt borult idő valószínű, de északkeleten-keleten némileg szakadozottabb lehet, illetve délutántól a nyugat és vagy nyugat, délnyugat Dunántúlon már csökkenhet is a felhőzet. Hétfőn pedig jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől nagy területen szakadozik, csökken a felhőzet. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, lenti 9 fokos. Zalaegerszeg szintén 9, Nagykanizsa 10, Szentgotthárd 9, Szombathely csak ugyan 9, Budapesten pedig 11 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Az orvos meteorológusok szerint pedig ma időjárási front nem lesz felettünk, de a füllett, záporos, zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb időben ezen kívül romlik hő és komfortérzetünk. Egyébként az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos időszakokban elérheti az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrük megfelelő védelméről is. Ezen kívül pedig még fontos, hogy erősítsék immunrendszerüket, és hogy figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Kamiontorlódás miatt áll a forgalom továbbra is a Sentil határátkelő hely előtt Ausztria felé, ezen kívül pedig a Dolenszkói autópályán a Grosszúplje kelet és a Visnyegora kereszteződés között Novomesto felé baleset miatt lezártak egy sávot. Havas körülmények miatt lezárták egyébként a Vörsics-hágón átvezető utat is, a rendőrök pedig a mai nap folyamán a Gornya-Radgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek, óvatosan vezessenek körültekintően, és hát ügyeljenek másokra is a forgalomban. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek!
2: Hidak. Ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Moravidéki Magyar Csúcsszervezet rendkívüli ülése. Lendván átadták rendeltetésének a felújított labdarúgópályát. Határtalan vására a Hetés Barátságparkban. Nemzetközi babgólyás főzőverseny Radamosban. kulináris délelőtt Pártos falván. A Lendvai Zeneiskola balettagozata bemutatta a Csipke Rózsika című előadást. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

Mégis felülünk minden nap az érzelmi libikókára, ez volt a libikóka a Carson kómától, és hát mondhatni, hogy az időjárás megint csak felült a libikókára, az is, ugyanis az előbb pont elerett az eső itt Lendván, de ez a nap folyamán természetesen úgy tűnik, hogy nem fog változni, hanem bőven lesz részünk esőben, illetve gyorsabb zivatarokban. Ami viszont biztos, hogy május 15-e, egyébként már 1991. május 15-e óta a szlovén hadsereg napja, ugyanis 91-ben kezdődött Szlovénia történelmének első sorkatonai generációjának kiképzése. Ez a nap aranybetűkkel vésődött a szlovén hadtörténelembe és tagjainak emlékébe természetesen. Idén pedig az ünnepséget május 16-án fogják tartani Novo Mestoban, ugyanis ljubljanai Stožiceből, a maribori táborcsarnokból és a koperi Bonifikából Novo Mestoba költözik az idei ünnepség. Egyébként 10 és 17 óra között ismételten május 16-án a főtéren lesz megtekinthető, vagyis lesznek megtekinthetőek a felszerelések és a műveletek bemutatói. 11, 13 és 15 órakor pedig dinamikus bemutatók várják az érdeklődőket a Kandinszky most hídnál, vagyis hát a Kandinszky hídnál. Az estét pedig ünnepség és koncert zárja Marov teremben. Úgyhogy ha esetleg érdekli önöket ez a kultúraprogram, mondhatni talán így is, azért valamilyen módon ugye bemutató, akkor mindenképpen érdemes lesz holnap ellátogatni Novo Mestoba, a Dvorana Marovba, és megtekinteni, ugye, hogy mit tudnak bemutatni a katonák, és egyébként az esemény ingyenes, úgyhogy bárkit, akit érdekel, az el tud menni, és azt ígérik, hogy érdekes lesz, úgyhogy mi nem tudjuk biztosan, ha pedig önök biztos szeretnének menni, akkor ezt csak egy módon lehet kideríteni, hát látogassanak el holnap Novo Mestoba, és legyenek részesei önök is ennek az ünnepségnek. Mi pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb dalokkal, Bércesi Róbert és Paja Bea közös dalával folytatjuk a Szelídecske, már szól is a háttérben, de utána Autcsilla dala is szólni fog.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a reggeli terepjáró, ahol a következő percekben három témáról hallhatnak. Elsőként pedig arról, hogy a Közigazgatási Minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a szlovéniai 9 nemzetiségileg vegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A konferencia ezúttal a Muravidéken zajlott. Házigazdája Hodos község volt, amely a résztvevőket az ifjúsági központban fogadta. Az értekezlet megszervezése a minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazzák. Az eseményről Fehér Ilona készített összefoglalót.
2: Román Lautár, a Közigazgatási Minisztérium helyi önkormányzatokért felelős osztályvezetője mutatta be a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést. Az ellenőrzés során rendellenességet nem észleltek. Kiderült, hogy a 2019 és 2025 közötti időszakban a 9 nemzetiségileg vegyesen lakott község finanszírozási összege különbözően emelkedett. A legalacsonyabb emelkedés 13, a legmagasabb 95%-ot tett ki. Az eltérések nagyok.
3: Do teh odstopanj prihaja, kadar so občine bolj ali manj aktivne.
4: Az eltérésekre akkor kerül sor, amikor a községek többé-kevésbé aktívak az önrésznél, tehát milyen módon és mely további programokat finanszíroznak. Erre a rendeletnek nincs kihatása. Amikor a községek kimutatnak bizonyos kiadásokat, azokat érvényesíthetik a következő évi támogatások összegének meghatározásánál.
2: A tanácskozás másik előadásának témája a tengermelléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló egységes szabályrendelet bemutatása volt. Számos egyeztetésre, tanácskozásra, kompromisszumra volt szükség ahhoz, hogy a dokumentum szövege elfogadható legyen mindenki számára. A kétnyelvűségről szóló szabályrendelet egységes szabályokat határoz meg a községek és a közintézetek részére. Az olasz nyelv használatának nagyobb teret biztosít a tengermelléki községekben, és az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi.
1: A statútum az alkotmánnyal és az aktuális törvényhozással összhangban készült, és nem sérti a magyar nemzetiségi közösség jogait, mondta ismételten dr. Bostyán Brezónik, a Maribori Önkormányzati Intézet szakmunkatársa, a Dobranak község új statútumának készítője a községi tanács szerdán tartott ülésén. Amint ismeretes, a Dobranak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség sérelmezi a nemzetiségre vonatkozó, az előző alapszabályban meglévő szakaszok kihagyását. A statútumot második olvasatban egy ellenszavazattal elfogadták. A községi tanács 24. soros ülésének további témáiról Cigán Szilvia számol be.
5: A statútum az alkotmánnyal és az aktuális törvényhozással összhangban készült, és nem sérti a magyar nemzetiségi közösség jogait, mondta ismételten dr. Bostyán Brezónik, a Maribori Önkormányzati Intézet szakmunkatársa, Dobrona község új statútumának készítője a községi tanács szerdán tartott ülésén. Már az első olvasatkor, majd a nyilvános vita idején és a második olvasat előtt is a Dobranaki Önkormányzat, valamint a nemzetiségi csúcsszervezet sérelmezte, hogy az újonnan készített alapszabály szűkíti az előző alapszabályban meglévő szakaszok nemzetiségre vonatkozó arányát. Véleményük szerint ezzel a magyar nemzetiségnek az alkotmánnyal és a törvényekkel biztosított jogai csorbulnak. Brezónik hozzáfűzte, a nemzetiségnek jogában áll az alkotmánymódosítási folyamat elindítására, és a 64. szakaszban a csupán szócska helyett más megfogalmazást kezdeményezni. Ez a nemzetiség joga, illetve a jogsértés esetén kötelessége is volna, mondta Brezónik. A jelenlevő 9 tanácstagból 8-an második olvasatban is rászavaztak a dokumentumra. Varga Teodor, magyar nemzetiségi tanácstag megvétózta a dokumentum második olvasatának elfogadását, s az ellenszavazatával továbbította a nemzetiségi önkormányzat egyet nem értését is. Azonos döntést hozott az új ügyrend elfogadásánál is, amelyet a többség úgy szintén elfogadott. Varga Teodor az ülés után így nyilatkozott.
6: Mindenféleképpen a tanácson fogjuk eldönteni, hogy mi lesz Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsának a következő lépése. Mivel ez egy olyan precedenst generálhat, ami nem csak a magyar, hanem akár az olasz nemzeti közösségre is kihatással lehet a jövőben.
1: Kétnyelvű oktatás a Muravidéken címmel 55 percben foglalja össze Gál Anasztázia dokumentumfilmje, a szlovéniai magyarok több mint 60 évre visszatekintő oktatási modelljének múltját és jelenét. A Nemzeti Filmintézet által pénzelt alkotást tegnap mutatták be a Bánfi Központban. Patka Ágnes összeállításából következik részlet.
7: Mi volt a cél, az elsődleges cél? Kinek készül ez a film? Mi az üzenete? Kit szólít meg? A muravidéki magyarokhoz szól, vagy a többségi nemzethez szól? Kihez?
8: Ezt ugye mindig figyelembe kell venni a készítés során, hogy kinek szól, mert hogy úgy kell felépíteni egyrészt a filmet, hogy aki nem ismeri a kétnyelvű oktatást, például a magyarországiak is képben legyenek, így sokszor elhangzanak olyan alapinformációk, amik az itteni muravidékiek számára egyértelmű. Ugyanakkor mindig igyekszem olyan információkat is becsempészni, meg olyan megszólalásokat is, amik itteni helyi problémákat vetnek fel, illetve gondolkodásra sarkallanak, és talán azoknak is mond valamit, üzen valamit, elgondolkodtat, akik képben vannak, úgymond a kétnyelvű oktatásban.
1: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Fehér Ilona, Cigány Szilvai és Botka Ágnes összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!

A család nemzetközi napját minden év május 15-én ünnepeljük, amelyet az ENSZ egyébként 1994-ben nyilvánított világnappá. A nap célja a családok, mint a társadalom alapegységeinek fontosságára, a családi értékekre és a családi összetartó erőre való figyelemfelhívás. Úgyhogy a mai nap folyamán, hogyha esetleg semmilyen teendőjük nincs, legalábbis fontosabb teendő, akkor szenteljenek egy kicsit több időt a családnak, akár a közös ebéd, vagy hogyha esetleg csak valamennyi időre együtt töltenek el időt, már csak az is elég, szenteljünk egy picit több figyelmet a családnak, ugyanis május 15-e ismételten a család nemzetközi napja. Mi pedig ezt az órát még folytatjuk zenékkel, na meg ahogy ezt már önök is sejthetik, pontban 7 órakor várják önöket a nap első hírei, méghozzá Szabó Rudolftól, úgyhogy tehetik, akkor tartsanak továbbra is az MMR-rel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. A Demokraták párt vezetősége csütörtökön egyhangulag jóvahagyta a csatlakozását a Janez Janša vezette leendő szlovén kisebbségi kormányhoz, közölte a párt testületének ülései után a sajtónak Tadej Osztörc, a párttanács elnöke és a képviselőcsoport vezetője. A párttanács ugyancsak ellenszavazat nélkül támogatta a koalíciós szerződés szövegét is. A Demokraták így az első olyan párt, amely jóvahagyta a koalícióba való belépést. A többi párt testületeinek döntése a következő napokban várható. Nem hivatalos információk szerint a Demokraták 3 tárcát kaphatnak az új kormányban. A gazdasági és munkaügyi, az egészségügyi, valamint a kulturális minisztériumot. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte csütörtöki Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatás és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele. Az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit. Hozzátette, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvitele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump ma újabb kétoldalú találkozóval és munkaebéddel zárja két napos kínai látogatását a kínai vezetővel Xi Jinpinggal. A látogatás első napja baráti hangulatban telt, noha azt a két nagyhatalom közötti rendezetlen kérdések is meghatározták, közöttük az iráni háború és Tajvan státuszának kérdése. A gazdaság és a kereskedelem területén továbbra is fennmaradnak a feszültségek, bár a világhatalmak közötti kereskedelmi háborúban jelenleg fegyverszünet érvényesül. Xi tegnap több nagy amerikai vállalat vezetőivel is találkozott, akik Trump társaságában utaztak Pekingbe, köztük Elon Musk-kal és Jensen Huang-gal. Ezzel arra utalt, hogy Peking kész még inkább megnyitni piacát az amerikai vállalatok előtt, és mindkét fél üzleti lehetőségekben reménykedik. Sport. A szlovén férfi kézilabda válogatott Podgoricában 29-28-ra legyőzte Montenegrót a 2027-es világbajnoki selejtező párbaj első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap rendezik Koperben. Szlovénia legeredményesebb játékosa Vlach volt 7 góllal. A magyar férfi kézilabda válogatott kemény meccsen 31-29-es vereséget szenvedett Szerbiától a világbajnoki selejtező párbaj első meccsén Nisben. A visszavágót vasárnap rendezik Veszprémben. A párbaj győztese kijut a jövő januári németországi VB-re.
2: Időjárás.
1: Ma jó részt erősen felhős időre kell számítani. Délután országszerte ismét várható csapadék. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként élénk lesz a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéken folyamatos a forgalom. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Ljubljana és Szent Jákab között, valamint Körtína után Ljubljana irányában.

Május 15-e van, péntek, mi pedig fellapozzuk az évforduló naptárat. Egyébként a mai nap a 135. az évben, 1926-ban pedig a mai napon kezdte meg működését Zágrábban, Jugoszlávia első középhullámú rádióállomása. Aztán 1864. május 15-én megszületett Vatroslav Oblak, szlovén nyelvész. 1974-ben a mai napon született Janja Sluga, szlovén politikus, 1976-tól pedig szintén ma ünnepli születésnapját Anže Logár, szlovén politikus. 1982-ben megszületett Alja Velkaverh, szlovén fuvolaművész. Egyébként 1991 óta a mai a szlovén hadsereg napja is. 173 éve Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. 28 éve meghalt Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, színész. 1943. május 15-én megszületett Freddie Perry, amerikai dalszerző, lemezproducer, hangszerelő és karmester. Társszerzője és társproducere volt olyan ikonikus daloknak, mint a Silver's Boogie Fever-je, Gloria Gaynor I Will Survive-ja, vagy a Peaches and Herb Shake Your Groove Thing című száma. Egyébként 2004. december 16-án hunyt el. 1997-ben pedig Courtney Love eladta a Kurt Cobain-nel közös seattle-i házukat. Egy helyi család vásárolta meg egyébként a házat az előkelő Danny Blaine negyedben, méghozzá $3 millió, ugye ez volt az irányára is a háznak. És ez évforduló alkalmából mi is lenne jobb, hogyha nem egy Nirvana dal a folytatásban, érkezik tőlük a Smells Like Teen Spirit, utána pedig még átnézzük, hogy milyen évfordulók vannak ma.

Ha valaki még a reggel folyamán nem kelt volna fel, akkor ez a zene biztos, hogy kirázta az ágyból, és jól is kezdődik majd remélhetőleg ezután a reggel. Ami viszont biztos, hogy május 15-éhez még rengeteg évforduló kötődik. Például Melbourne-ben megszületett Cate Blanchett, Oscar-díjas ausztrál színésznő, akit főként a Gyűrűk ura trilógiából ismerhetünk. Egyébként ma 57 éves. 71 éve Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió Varsóban aláírja a Varsói Szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény. A közvetlen előzménye, hogy az NSZK belép a NATO-ba, azután a szovjet csapatok segítséget nyújtva a nyugati agresszorok ellen tovább állomásoznak a kelet-európai országokban. Az egyezmény inkább politikai eszköz volt, mint a kelet-nyugati katonai konfrontáció eleme. Aztán megszületett George Lucas, producer, író, rendező. Neki köszönhetjük az olyan ikonikus filmeket, mint a Csillagok háborúja, vagy az Indiana Jones filmek. Egyébként ma 82 éves. 40 éve az Institute for War Documents nyilvánosságra hozta Anne Frank teljes naplóját. Végül pedig egy újabb zenei évfordulóval érkezünk, ugyanis 1994. május 15-én a Blur a Parklife-val megszerezte első toplista vezető albumát az Egyesült Királyságban, amely több mint két évig szerepelt a slágerlistákon, teljesen pontosan 97-en át foglalta el a lista első helyét. Illetve meghatározó mű mind a mai napig a Britpop műfajában is. Olyan slágerek szerepelnek rajta, mint a Girls and Boys, az End of a Century és a To the End, vagy a lemez címadó dala, a Park Life. A harmadik stúdióalbum jelentette a kereskedelmi áttörést a zenekar számára, ugyanis segített nekik új közönséget találni Európában, ahol egyébként a top 10-be kerültek, ami a slágerlistákat illeti, valamint az Egyesült Államokban is. Ma is ez a Blur legkelentőbb stúdióalbuma az Egyesült Királyságban, 2010-ben pedig az album borítója bekerült a Brit Royal Mail 2010. januárjában kiadott klasszikus albumborító bélyek készletébe, amivel a 10 legikonikusabb brit album előtt tisztelegtek. Mi ennyi évfordulóval érkeztünk így május 15-e alkalmával, hamarosan szólni fog így az utolsó évforduló miatt a Blurtől a Song 2, na meg még jó pár zene, pontban fél 8-kor pedig akkor friss információkkal várjuk Önöket. Szóljon akkor most az örökzöld Song 2 a Blurtől.

0: Időjárás.
1: Május 15-e van, péntek, 7:30 hajszál pontosan. Érkeznek a friss időjárás információk, elsőként Szlovéniára vonatkozóan itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Na, ma meglehetősen felhős időnk lesz. A csapadék kezdetben gyengül, de délután délfelől ismét átterjed egész Szlovéniára. Közben záporok és elszigetelt zivatarok is előfordulhatnak. Kezdetben egyes alpesi völgyekben havazás is előfordulhat, de napközben a hóhatár 1500 méter körüli magasságig emelkedik. Egyes helyeken továbbra is délnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között, az alpesi völgyekben 5 fok körül alakul. Holnap reggel és délelőtt felhős és esős időnk lesz. Délután fokozatosan megszűnik a nyugat felül hulló csapadék, a felhőzet itt-ott felszakadozik. A szél északról fúj, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 11 fok között, északnyugaton 3 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 11 és 14 fok között, a tenger melléken pedig akár 19 fokig is emelkedhet. Vasárnap kitisztul az ég, záporok valószínűsége nagyon kicsi lesz. A keleti tájakon továbbra is északi irányból fog fújni a szél. Hétfőn pedig eleinte napos időnk lesz, de napközben változóan felhősödő gomoly felhők alakulnak ki. Különösen a dombos vidéken előfordulhatnak kisebb-nagyobb záporok is, illetve fokozatosan melegszik majd időjárásunk. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, itt nálunk Lendván 10 fokot mérnek jelenleg, Muraszombat 9 fokos, Maribor 8, Ljubljana 9, Novo Mesto és Celje szintén 9, Koper 11, Kredaricán pedig mínusz 4 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk még Magyarországot is. Az erőteljes gomoly felhő képződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több helyen, néhol több hullámban várható zápor, zivatar, estétől pedig a Dunántúlon akár eső is. Aztán holnap jobbára borult lesz az ég, de a nap első felében a Tiszántúlon még szakadozottabb lesz a felhőzet. Vasárnap a jó részt borult idő valószínű, de északkeleten-keleten némileg szakadozottabb lehet, illetve délutántól a nyugat-délnyugat-Dunántúlon már csökkenhet is a felhőzet. Hétfőn pedig jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől nagy területen szakadozik, csökken a felhőzet. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon is. Lenti 11 fokos, Zalaegerszeg szintén 11, Nagykanizsa 12, Szentgotthárd 10, Szombathely 9, Budapesten pedig 12 fokot mérnek jelenleg. Az orvos meteorológusok szerint térségünket megközelítő ciklon miatt mind a hideg, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli ma az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás. Az UV-sugárzás pedig 11 és 15 óra között a napos időszakokban elérheti az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsék immunrendszerüket, figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, mi pedig lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. A reggeli forgalommal viszont megkezdődtek a reggelhez jellemző fennakadások is, illetve torlódások az utakon. A Steyr autópályán Ljubljanától Szent Jakab felé, Szlovenska Bistrica előtt Ljubljana felé és Körtinától Ljubljana felé találkozhatnak forgalmi dugókkal. Aztán a tengerparti autópályán Logatec és Ljubljana között egyes szakaszokon, valamint az utakon Dolskoj és Szent Jakab, Zsilodnik és Domžale között, valamint a Menges Törzén Ljubljana szakaszon is torlódik jelenleg a forgalom. Baleset miatt akadozik a forgalom a Steyr autópályán Sentil közelében Maribor felé, valamint a Muravidéki autópályán Lormány és Lenált között Maribor felé. Illetve még fontos információ, hogy lezártak egy sávot a Steyr autópályán Szent Jakab és Domžale között Maribor felé, valamint a Vršič hágón átvezető utat is lezárták havas körülmények miatt. Ami pedig a rendőrséget illeti, ma Gornya Radgona körzetében ellenőrzik a gyorssajtókat, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, tartsák be a szabályokat mindenütt önmaguk és a forgalomban résztvevő társaik érdekében is. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Molnár Ferenc, azaz Karameltől szólt a Várt Váratlan című dal, mi pedig folytatjuk tovább hát egy ismert zenekarral és egy ismert zenével. A Weezertől fog hamarosan szólni az Island in the Sun, ugyanis 2 napja megjelent a YouTube csatornájukon a egyik legújabb daluknak, a Shine Again-nek az Amazon Music fellépése, hát a koncert felvétele, mondhatni így is. Úgyhogy ha önök szeretik a Weezer dalait, akkor mi mindenképpen csak ajánlani tudjuk azt, hogy látogassanak el a YouTube csatornájukra. A Shine Again című dal egyébként körülbelül 1 hónappal ezelőtt jelent meg hivatalosan, és ugye akár az eredetit, akár pedig a koncert felvételt meg lehet tekinteni. Mindenképpen érdemes, egy nagyon jó dalról van szó. Mi pedig egy nagyon jó dallal is folytatjuk, érkezik a Weezertől az Island in the Sun, annak ellenére, hogy odakint nem éppen süt a nap, ez a dal inkább a tegnapi naphoz lett volna megfelelő, viszont egy biztos, hogy a borongós időjárás ellenezve talán valakinek egy picit feldobja majd a kedvét.

Weezertől szólt az Island in the Sun, hamarosan pedig Amy Winehouse fog énekelni, tőle az Are They Will Come című dal fog szólni. Na meg pontban 8 órakor ismételten csak Szabó Rudolf fogja önöket verni, méghozzá friss hírekkel.

0: reklám.
1: Május 16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendva község szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak, a jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamos.

0: Helyzetkép.
1: A héten bánutára a Moravidéki Mintagazdaságba látogattunk, ahol Bojnec Elizabetával, a gazdaság vezetőjével áttekintettük a növénytermesztés aktuális helyzetét. Az akvaponikus rendszer működésétől kezdve egészen az üvegházban termelt zöldségek értékesítéséig és feldolgozásáig, valamint külön kitértünk az állattartásra is. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van. A koalíciós szerződés megerősítése vár az NSZI tagságára, amely délután a párt végrehajtó bizottságának és tanácsának ülésén vesz részt. Meglepetésekre ezzel kapcsolatban nem számítanak. A párt vezetése várhatóan zöld utat kap arra, hogy belépjen a készülő jobboldali koalícióba, amelyet az SZDSZ elnöke Janez Jánosa vezet. Valószínűleg az NSZI-ben megnyitják a vitát azokról a tárcákról is, amelyekre az új kormányban számíthatnak. Szinte biztosra vehető, hogy a párt kvótájában 4 minisztériumi poszt lesz. A legvalószínűbbek között emlegetik többek között az infrastruktúráért és energetikáért felelős minisztériumot, valamint a védelmi tárcát. Az NSZI a második párt, amely a koalíciós szerződést tárgyalja. Csütörtökön már zöld utat adott neki a Demokraták párt. A keddi határidők még az SZDSZ, az SLS és a Fókusz jóváhagyása is szükséges. A magyar gazdaság és energetikai miniszter összesen 575 millió liternyi tartalék üzemanyag felszabadítására adott utasítást az ellátás zavartalanságának biztosítására. A biztonsági kőolajtermék készlet legkésőbb június 30-áig vissza kell tölteni. Kapitány István indoklása szerint a világpiacon uralkodó bizonytalan helyzetben csak így biztosítható a zavartalan üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon. A felszabadított készlet csak hatósági áros üzemanyagként értékesíthető. A Worldometer adatai szerint Magyarországnak 13 millió 800 ezer hordónyi olajtartaléka van. Ehhez az Orbán kormány is hozzájárult idén márciusban, amikor leállt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Három ember meghalt, 12 pedig megsérült ukrán támadásban az oroszországi Riazán városában, amely mintegy 200 kilométerre délkeletre fekszik Moszkvától, közölte ma a helyi kormányzó Pavel Malkov. Eközben a csütörtöki orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben 21-re emelkedett, jelentették külföldi hírügynökségek. A mentőegységek továbbra is 17 eltűnt személy után kutatnak egy lakóépület romjai alatt, miközben több tucat sérültet kórházban ápolnak, számoltak be ukrán médiumok. Oroszország csütörtökön több száz drónnal és több mint 50 rakétával támadta az ukrán fővárost és az ország több más részét. Sport. 30 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtotta a Maribort a Szlovén Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. Az ok a klub szurkolóinak szombati rendbontása az olimpia elleni mérkőzésen. A találkozót az olimpia 3-0-ás eredménnyel kapta meg a zöld asztalnál. Zárt kapus lesz a maribori csapat következő 5 hazai mérkőzése a Lucki Vörd stadionban, döntött még a NSZSZ Fegyelmi Bizottsága.
2: Időjárás.
1: Ma jórészt erősen felhős időre kell számítani. Délután országszerte ismét várható csapadék. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként élénk lesz a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt akadozik a forgalom a Muravidéki autópályán Lormánya és Lenát között Muraszombat irányában. Baleset akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán Sentil előtt Maribor irányában. A Steyr autópályán tolódnak a gépkocsik Ljubljana és Szent Jákab között, valamint Szlovenska Bistrica előtt Maribor irányában.

Egy izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott.

0: Horizont.
1: Dr. Bedecs László irodalmár, kritikus, jelenleg az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem vendégoktatója adott elő Lendván a Vendégoktatók a Kultúráért programban. Szlovéniában az ősztől érvényben lépő új tanterv lényegesen több kortárs szöveget tartalmaz. Ezért dr. Bedecs László előadásában ezeknek a befogadásához, értelmezéséhez, tanításához adott támpontokat. A vele készült beszélgetést hallhatják pénteken délelőtt 10 óra 15 perctől.

0: A hét zeneszáma.
1: Sok kacat, búcska

8 óra 21 perc van, az imént pedig a hét zeneszámát hallhatták még utolsó előtti alkalommal, ugyanis holnap már szombat, és akkor a délelőtt folyamán még egyszer utoljára szólni fog a hét zeneszáma, utána pedig önöké lesz megint a választás, és megszavazhatják, hogy a következő hétnek mi legyen a muzsikája, a hét zeneszáma, melyik legyen az új. Mi pedig folytatjuk tovább jobbnál jobb dalokkal, természetesen a Bagosi Brothers Company érkezik, a Vakít a Kék már szól is a háttérben, hát minket is vakít a kék odakint, ugyanis most szépen kitisztult az ég, elállt az eső, és hétágra süt a nap, úgyhogy a kedvét az embernek, hát reméljük valamennyire feldobja ez az időjárás most.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Szabadság, szerelem, e két dolog mozgatja az ifjú Belmontét is, amikor elrabolt mennyasszonya Konstanze nyomában megérkezik Szelim Basa birtokára. Tervét az erőszakos, beosztott Ozmin akadályozza, még segítségére van két barátja, Konstanzéval együtt fogva tartott Pedrillo és Blond, akik közül a fiatal lány Ozmin szívét is megdobbantja. A Vecsei H. Miklós 2021-es fiatalokat megszólító rendezésre vetített környezetben játszódik, amit a könnyűzenei eseményekről is ismert, kreatív, vizuális megoldásokat alkalmazó, kiégő izzók csapata keltett életre. Mozart népszerű daljátéka a 26 éves szerző ellenállhatatlan dallamaival, énekesi bravúriaival, a rendező által újraírt humoros prózájával és a szabadságról, szerelemről, hűségről és megbocsátásról szóló időtálló gondolataival jutalomjáték minden fiatal énekesnek. Belmonteként Szelecki Artúr debütál, aki az Operaházban jelenleg is látható Don Giovanni produkcióban alakítja Don Ottaviót, de Mozart Idomeneójában is énekelte már Idamantét. Konstanze szerepében Gebe Fügi Renáta mutatkozik be. A kolozsvári magyar opera művésze a 2024-es Miriam Helin és a Marton Éva nemzetközi énekversenyeken is külön díjban részesült, a Magyar Állami Operaház 2023-as bukaresti vendégjátékán pedig a Palleas és Melisande női címszerepébe ugrott be nagy sikerrel. Először énekli Blondét Brindás Boglárka, aki a Párizsi Opera stúdiósaként végzett tanulmányait követően a Don Giovanni Zerlinájaként és a Figaro lakodalmában Susanna és Barbarina szerepében is kiérdemelte a közönség elismerését. Pedrillót szintén első ízben alakítja Pap Balázs, aki számos kisebb karakterszerep után jelenleg a Szépség és a Szörnyetek című meseopera férfi főszerepében is látható. Emellett a Budapesti Operettszínház rendszeresen foglalkoztatott ifjú Bonvivánja. Ozmint az opera népszerű buffó basszusa Szvétek László játsza, míg Szelim Basa prózai szerepében Wunderlich József, a Végszínház elismert művésze működik közre. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Bogányi Tibor Liszt-díjas karmester dirigálja, aki ugyancsak először vezényli Mozart művét az opera együttesei élén. Mozart szöktetés a Szerájból című daljátéka az évadban három alkalommal, teljesen pontosan május 24-én délelőtt, május 29-én este és május 31-én délelőtt látható az opera Eiffel műhelyházában. A darab ugyanebben a formában október 17-e és 24-e között megtekinthető, ugyancsak három alkalommal. A szöktetés a Szerájból előadásáról pedig az opera.hu weboldalán olvashatnak bővebben, illetve tudhatnak meg több információt. Ami viszont biztos, hogy mi egy jó dallal folytatjuk a következő percekben, ugyanis a fidelio.hu cikkében említést tettek ugye a rendezőről, Vecsei H. Miklósról, és az egyik szereplőről, Wunderlich Józsefről is. Na, amit pedig talán már nem is olyan kevesen tudnak, hogy mindkét színész játszott a Vígszínház Pál utcai fiúk című előadásában, még amikor először bemutatták a darabot, és még utána, mielőtt még változtattak volna a színészi gárdán. Úgyhogy ideillően akkor most érkezzen a Vígszínház Pál utcai fiúk előadásából a Mi vagyunk a Grund, ahol mind Wunderlich József, mind pedig Vecsei H. Miklós is énekelnek.
1: Csónakos.
2: Itt leszek.
1: Barabás.
3: Itt leszek.
1: Nemecsek.
4: Itt leszek.
1: Leszik.
5: Itt leszek.
1: Richter.
6: Itt leszek.
1: Weiss.
7: Itt leszek.
1: Csele.
8: Itt leszek.
1: Kolnai.
9: Itt leszek.
10: Boka.
1: Itt leszek.
11: Hey!

A Víg Színház Pál utcai fiúk előadásából szólt a Mi vagyunk a grund, és egyébként Vinyánszky, vagyis hát Vecsei H. Miklós és Wunderlich József mellett Vinyánszky Attila, ifjabb Vinyánszky Attila is játszott az előadásban. Ez pedig már a következő témánkhoz kötődik, ugyanis tavaly ősszel forgott a Besúgó sorozatot jegyző Szent Györgyi Bálint első hazai mozifilmje a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Egyke. Hát nagy bejelentést tett május 9-i koncertjén a hazai rap szcéna egyik legnépszerűbb előadója ezzel kapcsolatban, Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell. A zenész 15 ezer rajongója jelenlétében árulta el ugyanis először, hogy főszerepet kapott Szent Györgyi Bálint első nagyjáték filmjében, az Egykében. Olyan színészek mellett, mint az imént említett ifjabb Vinyánszky Attila és Szász Juli. A film mindenféleképp mérföldkő. Soha nem vettem részt, még hasonlóban sem. És ezért, hogy egy ilyen nagy színvonalú produkcióban debütálhatok, mint színész, ha ezt így szabad mondani, és a kollégáknak nem sírtő, abszolút boldog vagyok. A Szirmai Marcell hozzátéve nagyon várja a visszajelzéseket, és azt, a közönségnek mennyire fog tetszeni a film. A legnehezebb dolog a forgatás során nem is a felkészülés volt, hanem az, hogy titokban legyen tartva, mert nagyon vártam már, hogy a közönségemnek elmondhassam, idézi a Nemzeti Filmintézet NFI közleménye. És egyébként a történet szerint egy gyermektelen házaspár különös idegenre bukkan az erdőben, egy tinédzserre, aki megmagyarázhatatlan módon őket tartja a szüleinek. Ki ez a fiú, mit akar tőlük és honnan tud róluk ennyi mindent, fogalmazott Köbli Norbert, az Egyke egyik producere és forgatókönyvírója a címszereplő karakteréről. A rendező egyébként Szent Györgyi Bálint szerinte Marcell személyisége és jelenléte eleve inspirálta a karaktert. Olyan ösztönös energiát hoz a vászonra, amit nagyon ritkán látni. Marcit hallgattuk meg elsőként a címszerepre, és már a casting során egyértelművé vált számunkra, hogy színészként is különleges tehetség. A meghallgatáson még az előzetes várakozásainkat is felülmúlta, így amikor kiderült, hogy a rap karrierje mellett is örömmel vállalja a felkérést, nem volt kérdés, hogy őt választjuk, árulta el Illés Gabriella, a film másik producere, a Tulipán Tündér produkció vezetője. Na hát mi érdeklődéssel várjuk, hogy miért fog alakítani Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell a filmben. Mindenképpen érdemes megtekinteni ezt a filmet, hogyha természetesen van rá idejük, meg kedvük hozzá. És ha már egyszer ilyen cikkkel foglalkoztunk, akkor a következő percekben szóljon a Pogány Induló és Kennedy Veronika közös dala, az Úgy szeretnék.

Az Úgy szeretnék feldolgozása szólt Pogányi Indulótól és Kennedy Veronikától, mi pedig ezt az órát még rengeteg jó zenével folytatjuk. Na meg 9-kor friss hírek várják Önöket, méghozzá Szabó Rudolftól.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. A kohéziót felelős és regionális fejlesztési minisztérium jóváhagyta az uniós támogatást a lendvai vállalkozói inkubátor projektjére. A főutcán lévő egykori kisiparosok ház épületében kialakítandó inkubátor projektjének összértéke közel 2 millió euró. Ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1,6 millió euróval támogatja Lendva községet, közölte a minisztérium. A felújítást követően az épület vállalkozói inkubátorként működik majd, és biztosít területet fiatal vállalkozások, kezdő vállalkozók és a helyi vállalkozás fejlesztés támogatására. A projekt célja a vállalkozás fejlesztés feltételeinek javítása, új vállalkozások létrejöttének ösztönzése és Lendva városközpontjának új közérdekű tartalommal történő fejlesztése. Berendezések, mozgatások közben higanygolyók szúrottak szét tegnap délután a Celje kórház laboratóriumában. Az alkalmazottak azonnal kinyitották az ablakokat, elhagyták a laboratóriumot és lezártak a helyiséget. A Celje tűzoltók biztosították a helyszínt, összegyűjtötték a higanygolyókat és megfelelően tárolva átadták azokat a kórháznak. Múlt csütörtökön Krányban történt hasonló eset, amikor a Krányi gimnázium egyik tantermében 2 deciliter higany ömlött ki. A tűzoltók azonnal összegyűjtötték a kiömlött anyag jelentős részét, azonban a higany egy része a parkétta alá folyt. A tantermet lezárták, amíg teljesen biztonságosá nem válik a használata. 5 olasz turista vesztette életét a Maldív-szigeteken búvárkodás közben, közölte a Római Külügyminisztérium. A búvárok feltételhetően akkor haltak meg, amikor egy körülbelül 50 méter mély ballagrendszert próbáltak feltérképezni, áll a minisztérium közleményében. A BBC szerint az egyik holttestet egy 60 méter mély víz alatti barlangban találták meg, és feltételezhető, hogy a másik 4 búvár is ott lesz. A helyi sajtó beszámolói szerint az 5 olasz búvár csütörtök reggel merült a vízbe. A búvárhajó személyzete akkor jelentette eltűnésüket, amikor hosszú idő elteltével sem tértek vissza a felszínre. A rendőrség szerint a térségben rossz időjárási körülmények uralkodtak.
2: Időjárás.
1: Ma jó részt erősen felhős időre kell számítani. Délután országszerte ismét várható csapadék. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként élénk lesz a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt egy sávon folyik a forgalom a Muravidéki autópályán Lormánye és Lenárd között Muraszombat irányában. A Steyr autópályán tolódnak a gépkocsik Ljubljana és Szent Jákab között. A Szent Jákab Domzsálya közötti szakaszon zárva van az egyik sáv Maribor irányában.
2: MMR. A zene összeköt.

Három napja, ez volt Katinka dala, mi pedig folytatjuk tovább a kávészünettel. Tőlük szól majd a következő percekben az örökzöld milyen volt. Na meg, érkezik önökhöz a mai friss is hamarosan.

Megérkezett Eva Max legfrissebb szerzeménye, a Lost Your Faith, egy vérbeli pop ballada, amely a veszteség fájdalmát és a remény törékenységét járja körül. A hozzákészült videóklipet Claire Arnold rendezte. Egyébként a kiadvány egyúttal előhírnöke a közelgő stúdióalbumnak, amelyen az utolsó simításokat végzik. A Lost Your Faith méltó folytatása az énekesnő eddigi sikersorozatának, és ez is szilárdítja helyét a popzene élmezőnyében.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Hidak. Ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Moravidéki Magyar Csúcsszervezet rendkívüli ülése. Lendván átadták rendeltetésének a felújított labdarúgópályát. Határtalan vására a Hetés Barátságparkban. Nemzetközi babgolyás főzőverseny Radamosban. Kulináris délelőtt Pártosfalván. A Lendvai Zeneiskola balettagozata bemutatta a Csipke Rózsika című előadást. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

Máté Pétertől szólt a Zene nélkül mit érek én, egy igazi jó hangulatú dal. Mi pedig most elérkeztünk a délelőtti programajánló idejéhez, úgyhogy ajánlunk néhányat, amire érdemes lesz ellátogatni. Hát azonnal érkeztünk egy mai programmal, ugyanis Táncolva öröklődik a címe annak az előadásnak, amelyikkel a Bekecs együttes érkezik május 15-én pénteken, azaz ma ide Lendvára. Az este 8-kor kezdődő produkció autentikus képet ad a Kárpát-medence folklórjáról, azaz Délalföldről, Felcsíkról, Gyergyóról, Szatmárról, Méhkerékről és a Szilágyság, Sóvidék és Kalotaszeg jellegzetes világát, nyelvjárását idézi meg a műsor. Az összeállítás az átörökítésbe vetett méhhitből készült, és abból a meggyőződésből, hogy csak ezekkel a szálakkal lehet a jövőt építeni. A műsort egyébként Farkas Tamás rendező koreográfus és Farkas Ágnes koreográfus táncmester készítették. A zenei szerkesztője pedig Ricciu Ilka és Farkas Tamás. Na hát, ez a program után mi érkezünk egy dallal, utána pedig megnézzük, hogy a hétvége folyamán milyen programok várnak majd önökre, természetesen, hogyha ezt az időjárás is engedi. Érkezik most Takács Tamás, Máté Péter díjas magyar blues és rock énekes, már a háttérben szól is a zakatolavonat.

Takács Tamás dala után már folytatjuk is tovább programokkal, ugyanis Lendva község szeretettel várja az érdeklődőket a Családok Napja rendezvényre, amelyre május 16-án szombaton, azaz holnap 10:30 és 15 óra között kerül sor a Radamosi falu otthonban. Az esemény a társasági élet, az alkotás és az együtt töltött időjegyében zajlik minden generáció számára. A kulturális programot a Lendvai Zeneiskola, a Lendvai Óvoda Göntérházi kétnyelvű tagozata és a Göntérházi kétnyelvű általános iskola közösen szervezi. A családok ünnepélyes megáldását magiszter Judit Andrejek evangélikus lelkész és magiszter Simon Stihec, a Dobronaki plébánia plébánosa végzi. A látogatókat változatos szórakoztató program várja, kreatív és kézműves foglalkozásokkal, fotósarokkal, fazekas és kézműves műhellyel, arcfestéssel, íjászattal, valamint a legkisebbek számára felújítható felfújható játszótérrel. A nap zenei csúcspontjáról a népszerű Csuki együttes gondoskodik, amely fellépésével tovább színesíti az eseményt és vidám hangulatot teremt. Egyébként pedig 15 óra után a Duoteo fogja szórakoztatni a nagy közönséget, úgyhogy mindenképpen érdemes oda ellátogatni. Minden látogató számára ingyenes ételt és italt is biztosítanak, és nagyon sok szeretettel várnak ismételten mindenkit, családostól, gyermekestől, ahogyan éppen érkeznek. Na de, a holnapi napon nem ez az egyedüli programunk, ugyanis május 16-án 18 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában lesz kiállítás megnyitó. Böröc Nándor, Neander, Akriltulok és Filcbölény hamis őskori mesék, képek, hangok, szavak című kiállításának lesz ott a megnyitója. Paleolitik ábrázolások, a Reka kutató által lesznek őskori zenét Nádrai Róbert gatya, biztosítja a zenei képeket pedig Messzelics Júlia. Hogyha úgy vélik, akkor ide is mindenképpen érdemes lesz ellátogatni. Ismételten a holnapi napon lesz ennek a kiállításnak a megnyitója a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában 18 órakor. Aztán május 19-én 18 órakor a Muraszombati Pomurje Múzeum a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára. Ez ismételten május 16-án, kedden 18 órai kezdettel lesz a Stolp kiállító térben a Muraszombati Vár első emeletén. A kiállítás egyébként a Rozsice csoporttal való 11 éves közreműködés eredménye, ahol mű és kreppapírból készült virágokat lehet majd megtekinteni, melyeket Emalon Csár, Slavica Bertalanics, Marieta Andrejek és Elizabeta Horvat, valamint Anna Czernkovics, Eva Abraham és Nada Veit készítettek. A kiállítás a 2026-os év szeptemberéig lesz megtekinthető, úgyhogy ha 19-én nem tudnak elmenni a megnyitóra, akkor szeptemberig mindenképpen meg tudják tekinteni magát a kiállítást. Mi pedig most érkezünk még egy dallal, Varga Miklós és Keresztes Ildikó közös dala fog szólni, a Nekünk válni kéne, utána pedig még, ahogy azt önök is sejthetik, várnak még ránk programok.

Egyébként a Ljubljanai Lisztintézetben is várják az érdeklődőket nagyon sok májusi programmal. Többek között a mai napon 8 órától egészen 22 óráig a Lisztintézetnél a Barvarska Stezán lesz a fesztivál fináléja, a Lisztománia Magyar Utca Fesztivál fináléja teljesen pontosan, amely Ljubljana belvárosában a Barvarska Stezát egy napra pezsgő, színes magyar kulturális forgataggá alakítja. Az intézet melletti utcában megelevenednek Magyarország ízei és ritmusa, gasztronómiai különlegességek, kézműves termékek, interaktív programok és látványos színpadi produkciók várják a látogatókat. A kulináris kínálatban a hagyományos magyar ízek dominálnak, frissen sült lángos, magyaros ételek, magyar borok és más kistermelői termékek csábítják a közönséget, továbbá magyar és moravidéki kézművesek mutatják be portékáikat. A kulturális programkavalkád egész napos élményt kínál, gyermekeknek szóló előadások, cirkuszi produkciók, néptánc bemutatók és kézműves foglalkozások gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára a legizgalmasabb programot. A színpadon a nap folyamán egymást váltják a fellépők. A pénteki munka után a hévízi Varga Endre jazz pop duóval indíthatjuk a hétvégét, melyet az Egri Mood Garden zenekar, valamint mint a 2022-es Eurovíziós Dalfesztiválon debütáló szlovén formáció, a LPS követ. Egyébként 9:30-kor kezdődött a hacukalend egy táncos öltözősó gyerekeknek, 10:30-tól a Csoda a te kezedben van, előadás lesz, 15-kor magyar néptánc bemutató és táncoktatás, 16:30-kor az After Work Jazz and Wine, Varga Endre jazzy pop duo koncert, 17:30-kor pedig Mood Garden koncert várja az érdeklődőket. 6 órakor magyar-szlovén zeneóra gyerekeknek, 7 órakor LPS koncert, 20 órától pedig már a DJ fogja szórakoztatni az érdeklődőket. Aztán mindegyikről van leírás is, ezeket megtalálják a Lisztintézet weboldalán, mindenképpen érdemes utána olvasni, hogyha terveztek kilátogatni erre a programra, és ugye egy specifikus eseményre a sok közül, ami ma várja az érdeklődőket. Aztán május 23-án, és ez egyben a mai utolsó programunk, amit ajánlani tudunk önöknek, tehát május 23-án megszervezik a 11. Pince Hodos gyalogtúrát. Indulás a hodosi vasútállomástól lesz reggel 6 órakor, az útvonal pedig a következő: Kapornak, Domonkosfa, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakonakitó, Dobronak, Zsitkóc, Kámaháza, Göntérháza, Hosszúfalu, Lendva, Csente és Völgyi falu. A cél pedig Pince, körülbelül 19 órára satszolják a megérkezést. Egyébként pedig a túrának üzenete is van, ez pedig a lendvai és goricskói térség lakóinak összetartása és kitartása. Ezek voltak tehát a mai programajánlóban azok a programok, amiket mi tudunk ajánlani önöknek. Azért ez ne állítsa meg senkit abban, hogy kicsit ő is szemezgessen otthon, esetleg az interneten különböző programok közül, lehet, hogy esetleg valami érdekeset találnak ezen kívül is. Na de még mielőtt bemondanánk, ugye, hogy hamarosan érkezik Szabó Rodolf hírekkel, méghozzá 10 órai hírekkel, még egyszer emlékeztetjük azokat, akik ma szeretnének ellátogatni programra, hogy Lendvára érkezik a Táncolva öröklődik a című előadás, amelyikkel a Bekecs együttes érkezik ugye a mai napon Lendvára. Mindenképpen érdemes ellátogatni erre a produkcióra, és egy biztos, hogy nem fogják megbánni. Aztán május 19-én a Pomoria Múzeum, a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából sok szeretettel várja az érdeklődőket a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára. Ez ismételte május 16-án, kedden 18 órakor lesz a Stolp kiállító térben, a Muraszombati Vár első emeletén. Aztán szintén a holnapi napon, május 16-án a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában 18 órakor megnyitják az Akriltulok és Filcbölény hamis őskori mesék, képek, hangok, szavak című kiállítást. Valamint szintén május 16-án szombaton várják az érdeklődőket a Családok napjára, méghozzá a Radamosi falu otthonba, ami egészen 10:30-tól 15 óráig fog tartani. Változatos program várja mindenféle korosztályokat. Judit Andrejek evangélikus lelkésznő és magiszter Simon Stihec a Dobronaki plébánia plébánosának szertartása,
gazdag kulturális program, melyben a Lendvai Zeneiskola, a Lendvai Óvoda Göntérházi Kétnyelvű Tagozata és a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola fognak közreműködni. A Lendvai Kézműves Központ műhelye is várják az érdeklődőket, valamint fazekas műhely Horváth Csaba vezetésével és íjászat, amelyek felfújható játszótér, képzőművészeti műhelyek, animáció, arcfestés, alkotósorok, fotóstand, na meg jó zene, a Csuki Együttes és a Duo Teo előadásában. Ezek voltak tehát mindazok a programok, amikkel mi érkeztünk. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy valamelyikre mindenképpen látogassanak el. Remélhetőleg az időjárás adott lesz rá, a maire talán igen, mai eseményre, ugyanis most hát jelenleg odakint gyönyörű szépen süt a nap, nem esik az eső. Reméljük, hogy ez így marad a nap folyamán, és igaz, csekélyre az esély, de remény hal meg utoljára, ahogy azt mondani szokják. Mi pedig folytatjuk most sok-sok jó zenével. Bruno Mars és Camila Cabello közös dala a Turn It Up érkezik, na meg 10-kor friss hírek Szabó Rudolftól.

0: reklám.
1: Május 16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendva község szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel.

szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak. A jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án, családok napja Radamosban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz óra van. Heves vihar ért el Novagoricát és környékét csütörtök késő este. Épületeket árasztott el a víz, emellett jégeső is hullott. Két óvodát és az egyik középiskolát is elöntött a víz. Novagoricában a tűzoltók összesen 11 alkalommal avatkoztak be. A legtöbb problémát a jégdarra okozta, amely eltömítette a vízzel vezető aknákat. Emiatt a város egyes részein árvízszerű elöntések alakultak ki. Több középületet is elöntött a víz. Szolkában, a vasúti híd alatti aluljáróban egy személyautó is a víz fogságába került. Jégdaráról a régió más településéről is beszámoltak. A jégeső feltehetően jelentős károkat okozott a mezőgazdasági területeken. Ennek mértéke azonban csak a mai helyszíni felmérések után válik majd láthatóvá. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok éjszakai árusítását, írta ma a Jutarnyi Liszt című horvát napilap. A parlament tegnap fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és a községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik. Alap szerint Zadar, Makarska és Split már jelezte, élni kíván az új lehetőséggel. A horvát kormány a módosítást a közegészség, a közrend és a nyugalom, valamint a kulturális örökség és a környezet védelmével indokolta. Az Egyesült Államok és Kína fantasztikus kereskedelmi megállapodásokat kötött a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozón, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök pénteken a kínai államfővel folytatott tárgyalásai második, egyben utolsó napján. Trump nem közölt részleteket a megállapodásokról. Az iráni helyzettel kapcsolatban Trump azt mondta, Washington és Peking hasonló álláspontot képvisel. Nem akarjuk, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson. Nyitva akarjuk tartani a szorosokat, fogalmazott az amerikai elnök a hormuzi szorosra utalva, amely stratégiai jelentőségi útvonal a globális energiaszállítás szempontjából. Sport. Davide Ballerini nyerte meg csütörtökön a Giro d'Italia 6. szakaszának sprintbefutóját. Az összetettben nem történt változás. A mai 7. szakaszt is Alfonso Eulalia kezdheti meg rózsaszínben. A Tour de Hongrie körverseny csütörtöki szakaszán pedig a francia Benoît Cosnefroy diadalmaskodott, aki ezzel az összetétben is vezet. A magyar körverseny ma a Kaposvár és Szekszárd közötti Dimbes-Dombos szakasszal folytatódik.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára erősen felhős időre kell számítani. Délután országszerte ismét várható csapadék. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. Holnap eleinte többnyire felhős és elsős idő várható. Délután nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Élénk lesz az északi szél. A hőmérséklet hajnalban 7 és 11 fok között alakul. Délután 11-14 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt egy sávon folyik a forgalom a Moravidéki autópályán Lormány és Lenárt között Moraszombat irányában. Dugó kezd kialakulni az útszakaszon.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

Zaporozs eztől szólt az M-szert C négyzet, hamarosan pedig a Nouvelle Vague Ever Fallen in Love című dala is szólni fog. Na meg, negyedkor érkezik önökhöz a Horizont mai adása, ugyanis nem is olyan rég a kortárs magyar irodalomról adott elő Lendván dr. Bedecs László, az eseményre kilátogatott Botka Ágnes is, és Bedecs Lászlóval készült beszélgetés lesz a mai Horizont adásában, úgyhogy ha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen tartsanak velünk negyedkor, és hallgassák meg a Horizontot.

Jó napot kívánok! Dr. Bedecs László irodalmár, kritikus, jelenleg az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem vendégoktatója, adott elő Lendván a Vendégkutatók a Kultúráért programban, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint az Oktatási Intézet Muraszombati Egysége szervezésében. Több irodalmi témájú kötet, számos tanulmány és kritika szerzője ő, akinek kutatási területe a 20. századi és kortárs magyar irodalom, azon belül a költészet. Szlovéniában az ősztől érvényben lépő új tanterv lényegesen több ilyen szöveget tartalmaz. Ezért dr. Bedecs László előadásában ezeknek a befogadásához, értelmezéséhez, tanításához adott támpontokat. A vele készült beszélgetés lesz mai adásunk témája.

0: Úgy látom, és ez volt a fő motivációm ennek a előítéletnek a kicsit a feloldása, hogy úgy látom, hogy az emberek, a tanárok is kicsit félve, kicsit óvatosan, kicsit gyanakodva közelítenek a kortárs irodalomhoz, általában a kortárs művészetekhez. És hát először is fontosnak tartottam, hogy tisztázzuk egyáltalán ezeket a fogalmakat, hogy mi is az, hogy kortárs. És hogyha belegondolunk, hogy itt már 50-60 éves szövegekről is beszélhetünk, ezeket is kortársnak tekinthetjük, tehát egyáltalán nem csak a mai irodalom tartozik ide. És ugye azt is egyáltalán mi az irodalom. Ezt kicsit provokatívan is kezdtem természetesen, mert ez pedig azt mutatja meg, hogy az irodalom fogalma alá hát majdnem minden befér. Tehát az is a kortársnak egyfajta definíciója, hogy rendkívül nyitott, rendkívül sokféle, ami viszont azt jelenti, hogy mindenki megtalálhatja a neki tetszőt, és ha tényleg nagyon elvont, tényleg nagyon avantgárd irodalmak mellett léteznek könnyen befogadható, valóban rólunk, a saját problémáinkról szóló, és akár a diákokkal is könnyen olvasható, értelmezhető művek is.
1: Igen. Mielőtt tovább mennénk, egy kicsit visszakanyarodok még az ajánlóhoz, amelyikben Rudas Jutka úgy hívja fel a figyelmét az ön előadására, hogy nyíltan és tabuk nélkül beszél a költészetről. Mit jelent ez ma, nyíltan és tabuk nélkül beszélni a költészetről?
0: Hát őszintén szóval ez az én egyik kritikusi én az poétikám, hogy azt, igazából azt az irodalmat szeretem, amely mer a tabukról beszélni, mert olyan témákról beszélni, amelyek ugye tabusított témák általában a közbeszédben, de akár a korábbi irodalmakban is. Hát itt olyasmikre kell gondolnunk, mint akár a testünkkel kapcsolatos problémák, ugye, amiket esetleg elrejtünk, vagy szeretnénk elrejteni másik előtt, hogy nem tudom, kövérek vagyunk, vagy túl soványak vagyunk, esetleg valamilyen betegségnek, műtétnek a nyomait hordozzuk a testünkön, hát nem tudom, a testünkkel kapcsolatos tevékenységek is nyilván tabusítottak, akár az olyan hétköznapi dolgok is, mint a nem tudom, a fogmosás, az evés, esetleg a toalettnek a végzett dolgok. Nem beszélve, hogy akár még a szexualitásról is, ami még a mai napig is egy tabunak számít sok tekintetben. Szóval az irodalom tud ilyenekről beszélni, és a kortárs irodalomban keresi is, én úgy látom, ezeket a témákat. De olyan témákról is beszélhetek, mint például az anya és vagy a szülő-gyerek kapcsolat, ugye, ami már egyáltalán egy idealizált kapcsolat a mai irodalomban és a valóságban sem, de korábban az irodalom hajlamos volt a reklámok világának megfelelően én ideálisnak leírni egy-egy családot például. A kortárs irodalomban pedig megjelenik a diszfunkcionális család, vagy a csonka család, a mozaik család, és ugye arra is megpróbáltam felhívni a figyelmet, konkrétan erről a témáról beszélve, hogy nagyon fontos a gyerek tapasztalatának, hogy a gyerek érzelem világának a megjelenítése is. Tehát ugye nagyon sokszor, ha még el is jutunk eddig, hogy itt a családban esetleg problémák vannak, akár alkoholizmus, megcsalás, szeretet nélküliség, egyebek, akkor a szülők kapcsolatáról beszélünk elsősorban, vagy a szülő szempontjából, és az is nagyon jó és egy nagyon erős téma, hogyha a gyerek szempontjából tudjuk látni azt, hogy hát ő mit él át egy ilyen környezetben. Igen. Ilyesmikről próbáltam.
1: Igen, igen, igen. Természetesen a témaválasztás bátorsága az még nem garancia egy költészetnek a minőségéért. Hol tart most a kritika ennek megítélésében, hogy mi az, ami jelent egy szintet? Legyen próza, legyen líra.
0: Hát igen, természetesen nagyon-nagyon-nagyon igaza van. Tehát az irodalom mindig is erről szól, hogy mit és hogyan mondunk el, és és bármilyen témából lehet valójában jó irodalmat csinálni, és bármilyen témát el lehet rontani egy rossz nyelven, rossz formában megírt szöveggel. Én azt hiszem, hogy a kritika leköveti ezeket a trendeket. Én úgy látom, hogy továbbra is szereti, tehát a kritika nem csak én, hanem ugye velem együtt mások is, hogyha ilyen témákhoz bátran nyúlnak a szerzők, és általában, tehát hogy nagyon leegyszerűsítve, nem annyira a közösségi témákhoz nyúlnak, hanem a személyes problémák, személyes tapasztalatok, és hát inkább a problémák, mint az örömök a témájának. Hát a nyelvi szint, ugye hát a versben általában a rímtelen formák manapság, ugye, és egyre hosszabb versek érdekes módon, tehát sokszor 40-50-60 soros versek számítanak a legnagyobb figyelemre manapság. Szabad versekről beszélünk, hát olyan, hát tulajdonképpen talán, hogy könnyen olvasható, olyan értelemben, hogy a hétköznapi nyelvet használó, a hétköznapi szókincset használó versek ezek, de azért természetesen a metafora világuk, a képeik, a hosszú mondatok azért mégiscsak megnehezítik a versek értelmezését. A prózában tulajdonképpen azt hiszem, szerencsénk van, tehát ott azért visszatérnek mostanában a nem annyira a szövegre, magára koncentráló művek, ugye az előadásban Eszterházy Pétert említettem, kicsit mint a túl lennénk az Eszterházy uralta koron, vagy a Parti Nagy Lajos uralta koron, és visszatérnek a lineáris történetek, a történetszerű prózák és regények. Ugye más kérdés, hogy azért ezekben a történetekben az előbb felsorolt témák azért nagyon gyakran ott vannak, viszont ez talán egy kicsit olvasóbarátabb abból a szempontból, hogy könnyebben olvasható, könnyebben követhető, van eleje, vége a szövegnek, és nem annyira a szövegről magáról, hanem tényleg a hétköznapi témákról, problémákról beszélnek ezek a művek, amiket én szeretek legalábbis.
1: Igen, hát úgy gondolom, hogy azok közé tartozik Rőri Géza, akit ön nagyon szeret, és éppen a múltkor került a kezembe egy olyan kiadvány, de azt hiszem az már 2024-ben megjelent, amelyikben a hajléktalanokról írott költeményei jelennek meg, és hát tudjuk, hogy ez is egy alanyi költészet igazából. Ha néhány szót szólna ennek az értékéről.
0: Igen, meg is lepődtem, hogy Rőri Gézát kérdezi. Valóban az egyik kedvencem, talán látta, januári jelenkor folyóiratban jelent meg egy kis kritikám a legutolsó Semmike Dalok című kötetéről, és valóban ezt írtam, hogy az egyik legnagyobb kortárs költünk, aki egyébként formában ír, rímes verseket ír, tehát ilyen értelemben kicsit klasszikusabb, mint az imént felsorolt nála, kicsit fiatalabb generációhoz tartozó szerzők. De hát ő valóban az az ember, aki mer a legfájdalmasabb, tulajdonképpen sokszor szégyelni való dolgokról is írni, nagyon bevállalósan, ugye ezt a modern szót használva, tehát nem elbújva, nem elkenve, nem maszkírozva a problémákat, hanem tényleg a tükörbe nézve, őszintén, vagy hát amennyire a költészetben lehet őszinteségről beszélni, de nyíltan és bátran hozza ezeket be. Itt ugye Angyal Vakond, ez a hajléktalanokról írt verses kötetének a címe, ahol bizony azt látjuk, hogy tényleg a hajléktalanságnak a, hát pont azt a részét tolja ugye az arcunkba tulajdonképpen, amit csak a politika is próbál elfedni, amikor azt mondja, hogy a hajléktalanokat ki kell seprűzni az aluljárokból, ugye ne lássuk őket, menjenek az erdőbe. A társadalom nem akarja látni azt a borzalmat, ami egy hajléktalan emberrel történik. Ezek a versek viszont megmutatják, hogy miféle betegségek, a higiénia hiányának ból fakadóan miféle sérülések, szellemi és testi sérülések történnek meg, mit él át egy ilyen ember. Egyébként, ha már szóba hozta, hagyj említsek egy regényt is a hajléktalanokról, szintén nagy kedvencem, ugye az a Szilassi Lászlónak a Harmadik Híd című, ugye a szegedi hajléktalan világról írt regénye. Hát 10-15 éve lehetett az meg, arról is volt szerencsém írni, és hát azóta azt mondom, hogy ami a hajléktalan embert látok az utcán, akkor ez a regény jut eszembe, vagy akár a Rőri Géza versei jutnak eszembe, és hát sokkal megértőbb az ember, és kicsit bele tudja magát élni ezeknek az embereknek a szenvedéseibe, sorsába, úgyhogy az irodalom ilyen értelemben nevel, tanít, hogy hát érzékenységre nevel tulajdonképpen, és egészen másképp közlekedünk egy városba, hogyha ilyen verseket vagy ilyen regényeket olvasunk.

0: Idén Janikovszki Éva évforduló van, és néhány szót arról, hogy nem kell magyarázni az ő jelentőségét, de úgy gondolom, hogy ő egy alfa és omega volt a magyar irodalomban, az illusztrációkkal együtt.
1: Hát így van, és biztos vagyok benne, hogy itt konferenciák, tanulmánykötetek fognak születni, és újra felfedezik, kiadják az ő művét, mert igazából nem is kell felfedezni, mert azt hiszem, hogy van egy olyan klasszikus, amit már én is kisiskolásként, óvodásként olvastam, a gyerekeim is, és biztos, hogy az ő gyerekeik is fogják. Ugye Lázár Ervint emlegettem itt ugye a mai előadásomban, de nyugodtan lehetett volna Janikovszki Évát is, aki ugyanezzel a tulajdonképpen klasszikus formavilággal és érzelemvilággal, de már nagyon modern módon volt képes beszélni, szintén rámutatva olyan kényes témákra is, mint a válás például, hogy a gyereknek a magánytól való félelme, esetleg a gyerek elhanyagolása, ugye, ami szintén nagyon gyakori probléma sajnos a modern diszfunkcionális családokban, ahogyha ezt a szót használtam már az előbb, hogy a gyereket, hát nem tudom, a jó esetben a játékaihoz száműzik, rosszabb esetben a tévéhez, vagy a telefonhoz, vagy a számítógéphez a szülők, és ahelyett, hogy ők foglalkoznának vele, ez a Janikovszkijéván én is azért már ott megjelenik, a testvéreknek a kapcsolata, ami szintén nem mindig csak pozitív, vagy nem mindig csak szép történetekből áll, hanem esetleg irigységből, a szülők figyelme iránti versengésből, tehát ezek mind olyan témák, amik ezekben a művekben szerencsére előkerülnek, és találkoznak a gyerekek valódi tapasztalataival.
0: Tehát nagyon fontos az, hogy milyen könyveket vesznek kézbe először a gyerekek, hogy megalapozzák a tudásukat, igényüket, hogy később is oda menjenek a könyvespolchoz, és akkor levegyenek hát egy kortárs könyvet.
1: Hát igen, ez a legnagyobb felelősségünk, hogy olvasóvá neveljük a gyerekeket, és ott az teljesen biztos, hogy az első lépés az ez, hogy meséljünk nekik, minőségi irodalmat vigyünk eléjük, minőségi meséket, és amit itt próbáltam hangsúlyozni az előadásomban is, hogy beszélgessünk velük a mesékről. Akár ha mi olvasunk fel valamit, akár ha ők olvasnak, vagy tanárként olvastatunk a gyerekekkel valamit, akkor ez ne csak egy irányú kommunikáció legyen, hanem beszélgessünk arról, hogy ez milyen érzéseket vált ki belőlük, hogyan találkozik az ő tapasztalataikkal az olvasottak történeteket, és így fog tudni szerintem eljutni odáig, hogy felnőttként már ő maga is, vagy akár tinédzserként ő maga is oda megy a könyvespolchoz, a könyvesboltba, a könyvtárba, és keresi ezt az élményt, amit hát végül csak a könyv adhat. Mindig azt hangsúlyozom, hogy az a könyv, ami valamiképpen róla szól, az ő problémáiról szól. Ez az igazi találkozás az irodalommal, és nem lebecsülve persze a fantasy irodalmat, vagy a akciót, a krimit, ami talán nem rólunk szól, hanem ez egy másfajta szórakoztató élmény. Az is nagyon klassz, ha az emberek ilyesmit olvasnak, de az igazi találkozás az, amikor valamit megváltoztat bennünk az olvasmány, például itt a hajléktalanokhoz való viszonyunkról beszélhetek, de akár a családtagjainkhoz való viszonyt, vagy hát önmagunkhoz való viszonyt is. És erre képes az irodalom, ez nyilvánvalóan.

Dr. Bedecs László irodalmár, kritikus, egyetemi oktató, a kortárs magyar irodalom méreható ismerője szólt azokról a tartalmakról, amelyeknek a feltárása közös élményt jelenthet mind a tanárok, mind a tanulók számára, illetve azon olvasóknak, akik értik az iróniát, nem rettennek meg az önreflexiótól, kíváncsian lépik át a valóság és a fikció határát, és a közép-európai identitás abszurditásából mindig meríteni tudnak. Az adás hangtechnikusa Király Tomi volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes.

Jó, ez így szólt Galambos Dorinától és P. Barnabástól. Mi pedig folytatjuk tovább jó zenékkel, na meg 11-kor ismételten csak Szabó Rudolf fog jönneket várni, méghozzá friss hírekkel.

0: Helyzetkép.
1: A héten bánutára a Muravidéki Mintagazdaságba látogattunk, ahol Bojnec Elizabetával, a gazdaság vezetőjével áttekintettük a növénytermesztés aktuális helyzetét. Az akvaponikus rendszer működésétől kezdve egészen az üvegházban termelt zöldségek értékesítéséig és feldolgozásáig, valamint külön kitértünk az állattartásra is. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük. Thank you.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van. Rajzok és szobrok című kiállítással köszönti a Lendvai Galéria Múzeum a 90 éves Király Ferenc festőművészt ma este 6-kor a Lendvai Várban. Köszöntő beszédet Dubravko Baumgartner, az intézmény igazgatója, és Magyar János, Lendva község polgármestere mondanak. A kiállítást Breda Ilich Klancsnik művészettörténész méltatja. Az alkalmi műsorban Tyása Simonka Kavás és Mihály Kavás lépnek fel. A tálat október 31-ig lesz megtekinthető. Másfél milliárd euró bevételt ért el a Petrol csoport az első negyedévben, ami nagyjából megegyezik a tavalyi év azonos időszakának eredményével. A nettó nyereség ugyanakkor 73%-kal 8,3 millió euróra csökkent. A vállalat szerint ezért a nem megfelelő üzemanyagár képzési szabályozási modell okolható, miközben a kőolaj származékok értékesítését márciusban 39%-kal növelték. Működésének 100. évfordulóját ünnepli ma a HRT, Horvát Közszolgálati Rádió és Televízió, miután 1926. május 15-én megkezdte sugárzását a Rádió Zagreb. A Horvátska Rádiotelevízia Dél-Kelet-Európa egyik legerősebb közszolgálati médiarendszerének számít. A jelentős jubileum kapcsán ma este ünnepi koncert lesz Zagrebben. A jubileum alkalmából a Horvát Posta emlékbélyeget, a Horvát Nemzeti Bank pedig 2 eurós emlékérmet adott ki a HRT tiszteletére. További 10 induló jutott be a szombati döntőbe az Eurovíziós Dalfesztiválon Bécsben. 5 produkció viszont készülhet a hazautazásra, miután nem sikerült túljutniuk a csütörtök esti második elődöntőn. Azerbajdzsán, Luxemburg, akit a muravidéki születésű Eva Maria Puc képviselt, továbbá Örményország, Svájc és Lettország előadói estek ki. A döntő 25 fős mezőnyét Dánia, Ausztrália, Bulgária, Csehország, Ukrajna, Albánia, Málta, Ciprus, Románia és Norvégia tette teljessé. 10 további produkció már a keddi elődöntőből biztosította helyét. Sport. 2 meccset rendeztek ma hajnalban az NHL rájátszásában. A Montreal idegenben 6-3-ra győzött a Buffalo ellen a keleti főcsoport elődöntőjének 5. meccsén, és ezzel 3-2-re vezet a párharcban. Nyugaton a Vegas az Anaheim vendégeként nyert 5-1-re, amivel tovább is jutott.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára erősen felhős időre kell számítani. Délután országszerte ismét várható csapadék. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. Holnap eleinte többnyire felhős és esős idő várható. Délután nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Élénk lesz az északi szél. A hőmérséklet hajnalban 7 és 11 fok között alakul. Délután 11-14 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéken folyamatos a forgalom. A távolabbra tartuk figyelmébe. Baleset miatt zárva van a belső sáv a tengermelléki autópályán Unec és Lom között Ljubljana irányában. Torlódik a forgalom Posztolyna előtt a főváros felé.

Karácsonyi János dala után hamarosan már érkezik is Máté Péter, na meg a Neoton Família dala, utána pedig a helyzetkép mai adása, a tavaszról a muravidéki mintagazdaságban lesz szó, de a részletekért velünk kell, hogy tartsanak negyedkor, és meg kell, hogy hallgassák a mai helyzetképet.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! 2026 tavasza több kihívást is tartogatott a gazdák számára. Legyen szó az alacsony hőmérsékletekről, vagy a csapadék hiányáról. A héten bánutára a Moravidéki Mintagazdaságba látogattunk, ahol többek között arra kerestük a válaszokat, hogy miként sikerült alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz. Bojnec Elizabetával, a gazdaság vezetőjével áttekintettük a növénytermesztés aktuális helyzetét, az akvaponikus rendszer működésétől kezdve egészen az üvegházban termelt zöldségek értékesítéséig és feldolgozásáig, valamint külön kitértünk az állattartásra is. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk az elkövetkező percekben. Bojnec Elizabetta, a gazdaság vezetője elsőként arról számolt be, hogy miként indult a 2026-os évük.
1: Jó és rossz oldalakkal is kezdődött, vagyis itten jobban az időjárásra gondoltam mostan, mint bármi másra, hiszen most már harmadszorra ütköztünk azzal, hogy nagyon hideg hőmérsékletek voltak a reggeli órákban, vagy pedig éjjelen át is. Ez a tavaszt, szóval a maga növény kezdetét, a termést nagyon befolyásolta, szóval sajnos a bogyos ültetvényünkön eztent érzékeljük. Elég új ültetvényről van szó, de látni, hogy ezek a nem voltak mínuszok, de hát a 0-1 fok is már nagyon-nagyon megérintette ezeket a fiatal bokrokat. A következő pedig, amire leginkább gondoltam, mikor a kérdésre kezdtem válaszolni, az pedig a spárga ültetvényünk volt. Meglátszott az ültetvényen is mindegyik alkalomkor, amikor hideg reggelekre ébredtünk. Ez most lehetne így is elfogadni, vagy úgy reméljük, hogy mégiscsak a szedési és a spárga növési szezon kicsit most ez miatt meghosszabbul. Hajt újra, minden rendbe vele, de tudjuk, hogy most van neki az ideje, és kár azért, ami úgy mondom, elfagyott. Amúgy pedig az évet mindig is pozitív energiával, hangulattal, lendülettel indítjuk, hiszen mindig örömmel kell a munkához nekiállni, csak úgy van eredmény. Az állatoknál, a szarvasmarhánál 5 új kis bocival kezdtük az évet, úgyhogy az is egy plusz öröm. A szamárnál még várjuk a kicsinyeket. Az évet akkor a mangalica sertés levágásával is kezdtük. Amúgy pedig a munkálatok folynak zökkenőmentesen tovább, ötletek vannak, mindig csak jönnek hozzá, úgyhogy tenni-venni való rengeteg van.
0: Az imént már említettük az időjárási feltételeket, most még egy kicsit térjünk vissza, hiszen itt a térségünkben is az utóbbi hónapokban elég kevés csapadék volt, úgyhogy elég aszályos volt az időjárás. Mennyire befolyásolta ez a munkát itt a mintagazdaságban?
1: Mintagazdaságnak többnyire csak rétjei vannak, ami hatalmas fontosságú jelentőséggel járnak, szóval a rétek számunkra fontosak. Hát ez az aszály igen befolyásolta, hiszen ahogyan figyeltem, a rétek nehezen indultak be, szóval a fű nehezen indult benőni. Közben volt valami kevés kis eső, de az nagyon, nagyon kevés volt most, ami pedig volt a napokban. Ez pedig megint csak egy extrém időjárásnak lehet mondani, hiszen nagyon rövid idő alatt rengeteg mennyiség leesett, úgyhogy ez nagy segítség azoknak, akik termőfölddel rendelkeznek, és számunkra is, akik a rétek kaszálásáról és akkor a fő betakarításáról függünk.
0: És igen, májusban vagyunk, amikor az első termények, illetve most már a terményeknek nagy része be is érik. Mi minden terem idén a mintagazdaságban, hogyha kicsit végigvezet minket az idei termésen?
1: Hát először akkor hadd kezdjem az akvapóniás melegággyal. Az mostan elindult a takarítás tisztítási fázisa, hiszen a saláta, ami télen keresztül volt benn, az sikeresen kifogyott a melegágyból. Mindig tudjuk, hogy egy ilyen ciklus befejezése után nagyon fontos a takarítás, a rendszer tisztítása, majd jön a nyári növények ültetése, akkor a következő melegágyban ilyen új hagyma, új fokhagyma, saláta is, akkor az eper mostan a napokban elindult szépen érenni. Rengeteg palántát sikerült az idén, szóval magot elültetni, így van nagyon sok palántánk. Hangsúlyt adtunk a régi begyűjtött például paradicsom, paprika magokra, úgyhogy abból is van nálunk néhány palánta. Ez mind majd a kiültetésre kerül. Már a cékla is szépen nől a melegágyba. Úgyhogy ilyen folyamatos zöldség, amit minden napra a konyhában használunk, már szépen nő és kapható is itten a gazdaságon.
0: Lényegében hogy is folyik az értékesítése ezeknek a terményeknek?
1: A húsvéti ünnepre rendeztünk itten az udvarba egy ilyen helyi termelői piacot, hiszen a zöldség, ami arra is a saláta az akvapóniás melegágyból már bőven készen állott az értékesítésre. A mostani, ez a kevés, ami még van, szóval ez a újhagyma, fokhagyma, petrezselyem és így tovább. Eztent pedig úgy döntöttünk, hogy szíves örömest látunk bárkit itt az udvarba, de szerdán kiírjuk, hogy mi kapható a hétvégén a gazdaságon, és összegyűjtsük a megrendelést, és akkor úgy döntöttünk, hogy kiszállítsuk Lendvára, és pedig 2-3 pont Lendván, ahol akkor megállunk kocsival, és akik megrendelték a zöldséget, azoknak át is adjuk.
0: És mennyire vált be ez a módszer eddig?
1: Szóval ezek is a kezdetek, nem panaszkodhatok, szóval elfogadtak bennünket, ennek mi nagyon örülünk. Ahogyan mondom, eljöhetnek ide az udvarba is, és akkor pontosan lássa a vendég, hogy hol nőtt ez a saláta, közvetlenebb érzést kap, hogy ez egy igazán egy ökotermés, vagy a spárga, hogy hol nől. De ahogyan mondom, ki is beszállítsuk Lendvára, és hát remélem, hogy mindig jobban az emberek ilyen termékek felé nyitottabbak lesznek, és akkor így nekünk is mindig jobban az út nyitottabbá fog válni.
0: A terményeket viszont nem csak frissen, hanem feldolgozva is tudják értékesíteni. Milyen módokon történik a terményeknek az ilyen jellegű feldolgozása?
1: Ezen a héten a kétnyelvű középiskolás diákjai elkezdték a kötelező gyakorlati órákat végezni itten a mintagazdaságon, és diákok már nagyon ügyesen szedik le a gyógynövénykertbe a gyógynövényeket, és egy ilyen, úgy mondom, hagyományos módon megszárítsuk őket, és tejákat fogunk készíteni. Borsmenta, citronella, ezek vannak mostan a hangsúlyban. A többi ilyen, hogy úgy mondom, eper és a bogyós ültetvénybe, ami majdan fog lenni, vagy legyen az zöldség is, aztán pedig, ahogyan már ismertek vagyunk, liofilizálni fogjuk, és akkor kóstolásra, műhelymunkákra fel tudjuk ezeket a termékeket használni. Emellett pedig ez a liofilizálási módszer a gyümölcsökre, zöldségekre pedig azért is fontos, hogy megmutassuk az embereknek, hogy ők is akkor majd ha úgy döntenek, és megtetszik nekik ez a feldolgozási lehetőség, hogy a saját termékeiket elhozzák, és mi a gazdaságon, mint szolgáltatás ezt meg tudjuk nekik csinálni. A mintagazdaságnak az egyik legfontosabb tevékenysége közé a csoportok fogadása mellett az is tartozik, hogy minél szorosabban próbáljunk együttműködni az itteni kistermelőkkel, gazdákkal, bármilyen módon tudunk segíteni, mindig készen állunk, hogyha hozzánk felénk fordulnak. Ez a földolgozási lehetőség is az egyike. Ennek nem csak vizuális szép, amikor megnézed a kész liofilizált epret, hogy milyen szép, de sokkal jobb, hosszabb ideig tartósabb, és megmarad benne igazán minden vitamin, ásványok, akár csak a friss gyümölcsben. Az együttműködés nagyon fontos az a teljes Muravidéki részre, mert a véleményem szerint a mintagazdaságot úgy látom, hogy hozzánk fordulnak, mikor valamilyen gonddal ütköznek, legyenek azok a kistermelők, gazdák, és ezért fontos, hogy itt vagyunk, és meg tudjuk nekik keresni aztant a kérdésre a feleletet, legyen az valamilyen műhelymunka formába, előadás formába, vagy bárhogyan tudunk, azért vagyunk, hogy egymásnak segítsünk.
0: Most már elmondtuk a zöldségtermesztést, illetve a bogyós gyümölcsök szerepét, most pedig térjünk még egy kicsit át az állattenyésztésre. Ugye az elején említette, hogy jól kezdődött ebből a szempontból is az idei év. Jelenleg milyen az állatállomány itt a mintagazdaságban?
1: Hála Istennek az állatok egészségesek, jól érzik magukat, ridegtartás még továbbra is csak folytatódik nálunk, és emellett maradunk. Az idei évben sikerült a mintagazdaságnak elérni az úgynevezett, most szlovénul mondom meg, certifikát zeszenén a meszó. Tudjuk, hogy a szarvasmarháinkak kint vannak a réten, csak szénával és legeléssel táplálkoznak, és ez egy hozzáadott érték a maga levágásakor a húsnak, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és büszkék vagyunk, hogy eztent el tudtuk érni. Kis szamarad várunk a körskopóljai sertéssel, és csatlakoztunk a szlovén körskopóljai sertés együtteshez. Ottan is látunk lehetőséget, egyeztetések folynak. Nagyon segítőkéz a szlovén egyesület, ennek is nagyon örülünk, és köszönjük is egyben nekik, és a lovakkal is úgy mondom, van egy tervünk, amin már kezdtünk dolgozni, és remélem csak, hogy az elképzelt terv jónak fog megmutatkozni, és akkor majd a következőbe többet erről.
0: Ugye a felsoroltak alapján munka is akad bőven a mintagazdaságon. Hogy oldják meg ennek a sok feladatnak az elvégzését?
1: Hát igen, a munka az a rengeteg ötlet mellett, ami napi szinten csak jön hozzá, nem fogy el, de ahogyan már a kezdetén is elmondtam, hogy pozitívan kezdtük a 2026-os évet, szeretjük eztent csinálni, akarjuk csinálni, és úgy gondolom, hogy hát remélem, hogy látszata is van ennek, de eztent mondják meg inkább a vendégek, akik ide jönnek. Amúgy pedig, ahogyan már mondtam, a két nyelvű középiskola diákjai most itt vannak nálunk, akkor együttműködünk az úgynevezett Mozaik Egyesülettel. Tőlük is már kettő alkalommal kaptunk egy-két szemét, akik idejöttek ilyen, hát mondhatom ezt is, gyakorlati hónapokra. Úgyhogy ilyen módon is fordulnak hozzánk, hogy a munkaadóhoz küldeni, akkor személyeket, akik úgy mondom, egy kicsit nehezebben csatlakoznak bármelyik másik munkahelyre, ilyen vagy olyan okokból, és ha tudunk, hogyha lássuk, hogy megfelelő lenne nekik ez a gazdaság, akkor lehetőséget adunk ezeknek a személyeknek is. Mostan per pillanat hárman vagyunk, de ahogyan mindig hangsúlyozom, a Muravidéki Mintagazdaság az MMNK-hoz tartozik, és bármilyen nagyobb munkálatoknak kell, hogy megtörténjenek, mindig eljönnek, és arra az egy-két napra is segítenek aztán megcsinálni.
0: Mik a tervek még a 2026-os évre, illetve mikor lehetne azt mondani, hogy igenis jó volt a 2026-os év?
1: A 2026-os évet nem csak azzal is kezdtük, hogy megkaptunk egy pályázatot, amelynek a tartalma a már felépített feldolgozó helyiségek befejezése. Ezzel kezdődött a 2026-os év, az azt jelenti, hogy az istálló első része feldolgozó helyiségekre volt szánva. Ezek mostan befejezés alatt vannak, itt érteni kell a csempellerakását, és a megfelelő eszközök beszerzése, hogy még jobban zökkenőmentesebben tud majd a liofilizálás, a teaszárítás, csomagolás megtörténni. És a 2026-os év elején azt a döntést hoztuk, hogy itt az ideje, hogy az udvaron belül egy kis boltot fogunk kialakítani, ahol a saját termékeinket szeretnéjük a polcra tenni. Ahogyan tudjuk, a 2025-ös évtől kezdtünk önállóak lenni, így az új fiatal ültetvények is évről évre, adja Isten, hogy mindig több termést fognak hozni, és szép is, és jó is, hogy amikor valaki ide látogat hozzánk, hogy be tudjuk hívni egy helyiségbe, ahol meg tudja tekinteni, kóstolni a mi termékeinket. Ez a kis bolt kialakítása is folyamatban van, van még teendő, de kész fog lenni ebben az évben, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. De biztos közben majdan fog jönni még egy új ötlet, úgyhogy az év végén akkor majdan áttekintsük az évet, és akkor majdan pontosabban meg lehet mondani, hogy mi, hogyan, de gondolom, hogy ez a kettő dolog eléggé fontos a maga gazdaság részére, és erre adnénk inkább hangsúlyt.
0: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm Bencik Stefán hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!
2: Helyzetkép.

Ritka, hogy valaki a közösségi médiából elismert zenésszé növi ki magát. Legalábbis olyanná, aki nem One Hit Wonderként, azaz egy slágeres előadóként van utána felemlegetve éveken át. Egyelőre pedig úgy tűnik, hogy Judy Orknak, azaz Jeremy Beamishnek ezt sikerül megélnie, ha továbbra is úgy pakolja ki a jobbnál jobb dalokat, mint eddig. Ugyanis legújabb dala, ami a Camilla címre hallgat, már megjelenése előtt nagyot ment a közösségi médiában. Így több ezren várták április 24-ét, amikor hivatalosan is megjelent a dal a zenei platformokon. Jeremy Beamish egyébként 1999. április 16-án született, szakmailag Judy York néven ismert, ausztrál énekes, dalszerző és önproducer zenész a queenslandi Toowoombából. Érzelmekben gazdag pop és indie pop dalairól, valamint arról ismert, hogy a közösségi média viralitásának köszönhetően betört a nemzetközi zenei életbe. York zenés családban nőtt fel, édesanyja operaénekesnő, édesapja pedig reklámzeneszerző és zeneszerző volt. Gyerekként kezdett édesanyja mellett fellépni jazzbárokban és helyi helyszíneken, és az otthoni környezet táplálta korai érdeklődését a dalszerzés és a producerkedés iránt. 2022-ben York részt vett a 2022-es Eurovíziós Ausztrália döntései országos válogatóján az I Won't Need to Dream című balladájával, és a 8. helyen végzett. Ezt követően független kiadványokkal jelent meg, többek között a Mr. Porcelain és a Cashew, amelyek streaming platformokon és a TikTokon is népszerűek lettek. 2023. októberére az All My Friends Hate Me című dala megjelent a Triple J Unearthed csatornán. 2024-ben jelent meg York Those Were The Days című kislemeze a Spinnin' Records és a Warner Music gondozásában, amivel lehet, hogy már önök is találkoztak, csak nem figyeltek fel rá, ugyanis a YouTube felszokta dobni hirdetésként. A szám egy dance-pop produkciót ötvöz egy kelet-európai népdalból származó nosztalgikus dallammal. A dal korai szakaszában gyorsan elterjedt a TikTokon, több mint 4 millió megtekintéssel és 300 ezer kedveléssel büszkélkedhetett. Saját produkciós felügyelete alatt York több millió streamet, azaz lejátszást gyűjtött össze, és Európában és az Egyesült Királyságban kezdett fellépni, többek között olyan nagy fesztiválokon, mint a Mighty Hoopla Londonban, a Sziget Fesztivál Budapesten és a Reeperbahn Fesztivál Hamburgban. York zenéjét a nosztalgia, a sebezhető történetmesélés és az önprodukciós popzene alapjaiként írja le. Korai inspirációi között az ABBA és a klasszikus jazz, illetve pop énekeseket említi, ami tükrözi zeneileg gazdag családban töltött gyermekkorát. York nemzetközi turnékon is részt vett, Dean Lewis előzenekaraként lépett fel európai turnéján, és sztárfellépőként turnézott Ausztráliában és Európában is. Teltház várta az Egyesült Királyságban és Európában, és olyan jelentős fesztiválokon lépett fel, mint a már említett Mighty Hoopla, a Sziget és a Reeperbahn. Az Ausztráliában élő York turné és lemezkiadói kötelezettségei miatt jelentős időt töltött Európában. Továbbra is aktív a közösségi médiában, szoros kapcsolatot tart a fánrajongó táborával. Korai ének és előadó művészeti képzését operaénekesnő anyjának tulajdonítja, megjegyezve, hogy zenei családi háttere befolyásolta művészi fejlődését a leginkább. York testvérével Benjamin Beamish-sel megalapította a The Beamish Brothers zenei duót is. Egyébként kezdő pályafutása során már egy díjat is sikerült bezsebelnie. 2025-ben ugyanis Almost Me, Almost You című dalával megnyerte a The Vanda Young Global Songwriting Competition díjat, ami egy évente megrendezett verseny, amely elismeri a nagyszerű dalszerzést, miközben támogatja és pénzt gyűjt a Nord of Robins, egy zeneterápiával foglalkozó jótékonysági szervezet számára, és amelyet az Albert Music és az Abra M-Kos koordinál. A verseny egyébként 2009-ben indult. De vissza Judy Yorkhoz. Említettük már legfrissebb szerzeményét, a Camillát, ami április 24-én jelent meg a streaming platformokon. Mi azt hamarosan meghallgatjuk, de még előtte megsúgjuk, hogy a dal egyébként egy ma már mindenkinek ismert történetet mesél el. A címe sokat elárul, a szövegét pedig, minthogyha maga Diana hercegné írta volna. Legalábbis tökéletesen összefoglalja, amit valószínűleg érezhetett 1981-től fogva, amikor elkezdte sejteni, hogy férje Károly hűtlen volt hozzá. Hát fogadják nagyon sok szeretettel Judy York legújabb dalát, érkezik a Camilla.

James Blunt-tól szólt a Standing All Alone, és a délelőtti csapat ezzel a dallal búcsúzik önöktől, ugyanis hamarosan itt lesz már 12 óra, ami pedig azt jelenti, hogy várja majd önöket a Déli Krónika. A zenei összeállítást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus kolléga Bencik István, híreket Szabó Rudolf szerkesztette, ő még hamarosan érkezik önökhöz Déli Krónikával, a műsorvezető pedig Gönc Tamara volt. Természetesen ajánlani tudjuk csak, hogy tartsanak a délután folyamán is a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis rengeteg jó műsor és jó hangulat várja önöket Kovács Sándor műsorvezető társaságában, na meg délután lesz telepjáró, aréna, ismételten programajánló, meg még sok más finomság, úgyhogy semmiképp sem maradjanak le a délutáni műsorról. Mi pedig megköszönjük egész délelőtti figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak, valamint további kellemes délutánt és kellemes rádiózást kívánunk.

16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendva község szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak, a jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamosban.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Kovács Sándor műsorvezető összegzi az elmúlt 24 óra fontosabb eseményeit, először röviden címszavakban.
2: A Demokraták párt csatlakozik a Janez Jánosa vezette leendő szlovén kisebbségi kormányhoz.
1: A kohéziót felelős és regionális fejlesztési minisztérium jóváhagyta az uniós támogatást a lendvai vállalkozói inkubátor projektre.
2: Tovább bővítik Nagykanizsán a közterületi kamerák rendszerét.
1: Donald Trump szerint fantasztikus kereskedelmi megállapodásokat kötöttek Kínával.
2: Rajzok és a szobrok című kiállítással köszönti a Lendvai Galéria Múzeuma a 90 éves Király Ferenc festőművészt ma este 6-kor a Lendvai Várban.
1: További 10 induló jutott be a szombati döntőbe az Eurovíziós Dalfesztiválon.
2: 30 ezer eurós pénzbüntetést kapott a Maribor foci csapata.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: A demokraták párt vezetősége tegnap egyhangulag jóváhagyta a csatlakozását a Janez Janša vezette leendő szlovén kisebbségi kormányhoz, közölte a párt testületeinek ülései után a sajtónak Tadej Osztörc, a párttanács elnöke és a képviselőcsoport vezetője. A párttanács ugyancsak ellenszavazat nélkül támogatta a koalíció szerződés szövegét is.
1: A demokraták így az első olyan párt, amely jóváhagyta a koalícióba való belépést. A többi párt testületeinek döntése a következő napokban várható. Osztály számadása szerint azt várják, hogy megerősödik a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc egy különleges ügyészi egység az úgynevezett SZKOK létrehozásával. A demokraták többségében elégedettek a koalíció szerződéssel, mivel a megállapodás bizonyos részében nagy mértékben figyelembe vették a párt programját. Nem hivatalos információk szerint a demokraták 3 tárcát kaphatnak az új kormányban, a gazdasági és munkaügyi, az egészségügyi, valamint a kulturális minisztériumot.
0: A koalíciós szerződés megerősítése vár az NSZ tagságára, amely délután a párt végrehajtó bizottságának és tanácsának ülésén vesz részt. Meglepetésekre ezzel kapcsolatban nem számítanak. A párt vezetése várhatóan zöld utat kap arra, hogy belépjen a készülő jobboldali koalícióba.
1: Szinte biztosra vehető, hogy az NSZ kvótában 4 minisztériumi poszt lesz. A legvalószínűbbek között emlegetik az infrastruktúráért és energetikáért felelős minisztériumot, valamint a védelmi tárcát. Az NSZ a második párt, amely a koalíciós szerződés tárgyalja.
0: A kohézióért felelős és regionális fejlesztési minisztérium jóváhagyta az uniós támogatást a Leindvai vállalkozói inkubátor projektre. A főutcán lévő egykori kisiparosok háza épületében kialakítandó inkubátor projekt összértéke közel 2 millió euró. Ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1,6 millió euróval támogatja a Leindva községet, közölte a minisztérium.
1: A projekt magában foglalja a város központban található épület teljes körű felújítását, ahol a vállalkozó inkubátor új helyiségeit alakítják ki. A műemlékvédelmi alatt álló épületet átfogóan és fenntartható módon újítják fel, helyi anyagok felhasználásával, valamint a vállalkozói tevékenységek fejlesztéséhez igazítják államminisztérium közleményében. A felújítás követően az épület vállalkozó inkubátorként működik majd, és 846 négyzetméternyi nettó hasznos területet biztosít fiatal vállalkozások, kezdő vállalkozók és a helyi vállalkozás fejlesztés támogatására. A projekt célja a vállalkozás fejlesztés feltételeinek javítása, új vállalkozások létrejöttének ösztönzése, valamint Leindva város központjának új közérdekű tartalommal történő felélesztése.
0: Heves vihar ért el Novagoricát és környékét csütörtök késő este. Épületeket árasztott el a víz, emellett jégeső is hullott. Két óvodát és az egyik középiskolát is elöntötte a víz. Novagoricában a tűzoltók összesen 11 alkalommal avatkoztak be.
1: A legtöbb problémát a jégdara okozta, amely eltömítette a vízzel vezető aknákat. Emiatt a város egyes részén árvízszerű elöntések alakultak ki. Több középületet is elöntött a víz. Szolokánban a vasúti híd alatti aluljáróban egy személyautó is a víz fogságába került. Jégdaráról a régió más településeiről is beszámoltak. A jégeső feltehetően jelentős károkat okozott a mezőgazdasági területeken. Ennek mértéke azonban csak a mai helyszíni felmérések után válik majd láthatóvá.
0: Tovább bővítik Nagykanizsán a közterületi kamerák rendszerét, és vizsgálják, hogy használtak-e a városban aszbeszttel szennyezett kőzuzalékot az eddig ismert helyen kívül, mondta pénteki sajtótájékoztatóján a Dél-Zalai város polgármestere.
1: Horváth Jácint az előző napi önkormányzati közgyűlés döntései között beszélt arról, hogy tovább fejlesztik a város közterületi kamerarendszerét. Elsősorban a buszpályaudvar környékén telepítenek újabb kamerákat, valamint más eddigi kamera nélküli területeken. A közgyűlésen szó volt arról is, hogy Nagykanizsán az 5-ös és a Deák tér 2019-2020-as felújítása során használtak az osztrák bányákból származó, aszbeszt szennyezett kőzuzalékot. Ez azonban jelenleg nem okoz problémát, nincs kiporzás veszély, mivel a térkő lezárt burkolat alatti kőágyként építették be. Horváth hozzátette, megvizsgálják, hogy az elmúlt évek városi beruházásai során hol használhattak fel még a szennyezett kőzuzalékból, de a jelenlegi információk szerint véletlenül nincs más ilyen terület.
0: Az Egyesült Államok és Kína fantasztikus kereskedelmi megállapodásokat kötött a pekingi amerikai-kínai csúcs találkozón, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök pénteken a kínai államfővel folytatott tárgyalásai második, egyben utolsó napján.
1: Trump nem közölt részleteket a megállapodásokról. Az iráni helyzettel kapcsolatban azt mondta, Washington és Peking hasonló álláspontot képvisel. Nem akarjuk, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson. Nyitva akarjuk tartani a szorosokat, fogalmazott az amerikai elnök a hormuzi szorosra utalva, amely stratégiai jelentőségű útvonal a globális energiaszállítás szempontjából.
0: A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok éjszakai árusítását. A parlament tegnap fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik.
1: Zadar, Makarska és Split már jelezte, élni kíván az új lehetőséggel. Splitben azt javasolják, hogy az érintett városrészekben este 8 és reggel 6 óra között tiltsák meg az alkohol árusítását az üzletekben és italboltokban. A Dalmát városban az elmúlt években egyre több gondot okoztak a késő éjszakai órákban ittas, randalírozó turisták. Horvát kormánya módosítást a közengészség, a közrend és a nyugalom, valamint a kulturális örökség és a környezet védelmével indokolta.
0: Rajzok és szobrok című kiállítással köszönti a Lendvai Galéria Múzeum a 90 éves Király Ferenc Munkácsi díjas festőművészt ma este 6-kor a Lendvai várban.
1: Köszöntő beszédet Dubravka Baumgartner, az intézmény igazgatója és Magyar János Lendva község polgármestere mondanak. A kiállítást Breda Illich Klancsnik, művészettörténész méltatja, az alkalmi műsorban Tiesesi Monka Kavas és Mia Kavas lépnek fel. A tárlat október 31-ig lesz megtekinthető.
0: Táncolva öröklődik a címe annak az előadásnak, amelyikkel a Bekecs együttes érkezik ma Lendvára.
1: Az este 8-kor kezdődő produkció autentikus képet ad a Kárpát-medence folklórjáról, azaz Délalföldről, Felcsikről, Gyergyóról, Szatmáról, Méhkerékről és a Szilágyság, Sóvidék, Kalotaszeg jellegzetes világát, nyelvjárását idézi meg a produkció. A műsort Farkas Tamás rendező koreográfus és Farkas Ágnes koreográfus táncmester készítették, a zenei szerkesztője Ricu Ilka és Farkas Tamás.
0: További 10 induló jutott be a szombati nagy döntőbe az Eurovíziós Dalfesztiválon Bécsben. 5 produkció viszont készülhet a hazautazásra, miután nem sikerült túljutniuk a csütörtök esti második elődöntőn. Azerbajdzsán, Luxemburg, Örményország, Svájc és Lettország előadói estek ki.
1: A döntő 25 fős mezőnyét Dánia, Ausztrália, Bulgária, Csehország, Ukrajna, Albánia, Málta, Ciprus, Románia és Norvégia tette teljessé. 10 további produkció már a keddi elődöntőből biztosította a helyét. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország automatikusan döntős, mivel a verseny legnagyobb finanszírói közé tartoznak. Ausztria a tavalyi győztes házigazdaként szintén automatikusan döntős. 5 ország, Spanyolország, Írország, Hollandia, Szlovénia és Izland bojkottálja az Eurovízió 70. kiadását, idén Izrael részvétele miatt. Bulgária, Moldova és Románia viszont visszatért a versenybe, miután az elmúlt években művészeti vagy pénzügyi okokból távol maradt. Ám az indulók száma így is a legalacsonyabb 2003 óta.
2: Sport.
0: A szlovén férfi kézilabda válogatott Podgoricában 29-28-ra legyőzte Montenegrót a 2027-es világbajnoki selejtező párbaj első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap rendezik Koperben. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-es vereséget szenvedett Szerbiától Nisben. A visszavágót vasárnap rendezik Veszprémben. A párbaj győztese kijut a jövő januári VB-re. 30 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtotta Maribort a Szlovén Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága a szurkolók szombati rendbontása miatt az olimpia elleni mérkőzésen. A találkozót az olimpia 3-0-ás eredménnyel kapta meg a zöld asztalnál. Zárt kapus lesz a maribori csapat következő 5 hazai mérkőzése a Lucki Vöd stadionban, döntött még a NZSZ fegyelmi bizottsága. Davide Ballerini nyerte meg csütörtökön a Giro d'Italia 6. szakaszának sprinter futóját. Az összetettben nem történt változás. A mai 7. szakaszt is Afonso Eulalio kezdheti meg rózsaszínben. A Tour de Hongrie körverseny csütörtöki szakaszán pedig a francia Benoît Cosnefroy diadalmaskodott, aki ezzel az összetettben is vezet. A magyar körverseny ma a Kaposvár és Szekszárd közötti Dimbes-Dombos szakasszal folytatódik.
2: Időjárás.
1: Délután dél irányából egész Szlovénia területére kiterjed az esőzés, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 10 és 14 fok között alakul. Szombaton borult idő várható gyakori esővel, a ma estére fokozatosan megszűnik. Élénk lesz az északi szél. A hőmérséklet hajnalban 7 és 11 fok között alakul, délután 11-14 fok valószínű. Vasárnap már többnyire napos és nagyrészt száraz időre van kilátás, emellett melegebb is lesz.
3: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéken folyamatos a forgalom, távolabbra tartók figyelmébe. Baleset miatt zárva van a belső sáv a tengermelléki autópályán Unec és Lom között Ljubljana irányában. Baleset akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán Celjezza-Hod előtt Ljubljana irányában.
0: Déli krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Kovács Sándor műsorvezető és Bencik István hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. A viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: időjárás.
1: Tehát 3 óra múlt, és péntek van, méghozzá május 15-e. Muravidéki Magyar Rádióban pedig jönnek az információk, és hát akkor nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk. No, ma Muravidéken azért felhős borult lesz az időjárás, vagyis ugye, ahogy tegnap ígérték, délelőtt még volt napsütés, aztán most akkor érkeznek majd a felhők, és érkezik majd a csapadék is. Nagyjából a jelenlegi előrejelzés szerint 15-16 óra tájékán már csapadékra is számíthatunk, tehát esőre, akkor a hőmérséklet már 15 fok körül lesz. Na de nézzük részletesen. Délután tehát az eső a dél irányából kiterjed Szlovénia egész területére. Helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A havazás határa a hegyekben 1500 méterig ereszkedik. Helyenként pedig lehet még mindig délnyugati irányú szélre számítani. A délutáni hőmérséklet amúgy 10 és 14 fok közt alakul majd. A tenger melléken pedig 17 fok várható. Holnap reggel és délelőtt felhős, borult, esős időjárásunk lesz. Délután a csapadékok nyugat irányából majd fokozatosan megszűnnek, és helyenként elkezdődik majd a felhőzet felszakadozása is. Azonban megerősödik majd az északi irányú szél. A reggeli hőmérséklet 7 és 11 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 11 és 14 fok közt lesz a csúcsérték. Vasárnap elszakarozik a felhőzet, és derült időre számíthatunk. Az, hogy még valahol lesz csapadék, nem zárható ki teljesen, de nagyon csekély az esélye. No, az ország keleti részében pedig északi irányú szélre is lehet majd számítani. Hétfőn a kezdetben még napos derült időjárásunk lesz, aztán a nap folyamán majd megnövekszik a gomoly felhőzet. Elsősorban a hegyvidékeken előfordulhatnak majd kisebb futó záporok, és fokozatosan majd újra egyre melegebb lesz. Egyébként holnap Muravidéken délelőtt úgy tűnik, 9 fok körül lesz majd a hőmérséklet, de délután sem lesz sokkal melegebb, nagyjából 12 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, aztán az előrejelzés szerint úgy tűnik, hogy vasárnap már 16, hétfőn már 20 fok lesz délután. No de, nézzük akkor a hőmérsékleteket országszerte. És hát az adatok, amelyekkel most jelenleg rendelkezünk, azok a következők. Nézzünk egy-két érdekességet, mondjuk Krány. Ott amúgy esik az eső, 11 fokot mérnek. Kredaricán havazik, mínusz 4 fok van. Ljubljanában szintén erős eső van most, tehát nagy mennyiség hullik, 11 fokot mérnek. Mariborban 14 fokot mutatnak a hőmérők. Muraszombat 16 fokos, Ptuj 16, Ptujban is amúgy esik az eső. Celjében 14 fokot mérnek, Kopper 14 fokos, úgy szintén Goricskon is 14 fok van, Lendván 17 fokot mérünk még jelenleg, Portoros pedig 14 fokos. A Magyarországi Meteorológiai Szolgálat pedig akkor a következőket mondja a mai napra. Az erőteljes gomoly felhő képződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd ugye délutántól, késő délutántól délnyugat felől erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Több helyen akár több hullámban várható zápor, zivatar. Estétől a Dunántúlon eső is. Helyenként intenzív heves zivatar is előfordulhat, legkisebb eséllyel északnyugaton. A déli eszél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten lehet majd mérni a legmagasabb értékeket. Késő este 10-15 fok várható. Ma délután Vasvár megye, erősen felhős, 18 fok és eső várható. Zalavár megye, erősen felhős, 19 fok és kiadós esőre kell készülni. Szombaton, vagyis holnap, felhős, csapadékos időre kell készülni. Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatnak arra felé. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutára már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és keleti határvidéken. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénk, élénkül megerősödik, késő délutántól északnyugaton néhol már viharossá fokozódik. Másod legfeljebb élénkhez zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másod 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon lehet majd mérni. Holnap hajnalban Zala és a Vasvár megye fölött is borult lesz az ég, és eső várható. Zalára 10, Vasvár megyére 9 fok az előrejelzés. Aztán délután mindkét vármegye fölött marad a borult ég, eső is lesz mindkét vármegyében, és Zalára 12, Vasvár megyére 11 fok várható. Vasárnap reggel még jó részt borult idő, valószínű, majd északkeleten, keleten némileg szakarozottabb lehet a felhőzet, illetve délelőttől előbb a nyugat, délnyugat Dunántúlon, délutántól pedig már keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, de még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevésen zivatar is, de reggel óráktól nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Hétfőn északkeleten is csökken a felhőzet, ott is kisüt a nap, eközben délnyugat felől fátyol felhők érkeznek. Az ország északkeleti felén még több helyen esett eső, záporeső, keleten néhol zivatar is lehet, de a csapadékzóna estére jó részt elgyengül. Na és a hőmérsékleteket is nézzük meg. Békéscsabán 21 fok van, Budapest, Debrecen 19 fok, Győr 15, Pécs 20, Sármellék 18, Siófok 17, Szeged 22, Szolnok 20, Szombathely 16, Lenti 18, Keszthely 19 fokos jelenleg. Nagykan is a környékén pedig 18 fokot mutatnak egyébként a hőmérők. Mi pedig nézzük meg azt is, hogy mi történik most az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken szerencsére nincs nagyobb fennakadás a forgalomban, tehát zökkenőmentesen zajlik a forgalom, a rendőrség pedig Gornyaradgona körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy Szlovenska Bistricánál, ugye ott még mindig munkálatok folynak, és torlódások alakultak ki Ljubljana irányában, nagyjából egy 3-4 perces késéssel kell számítani azon a szakaszon. De történt egy, illetve kialakult egy torlódás Velenje és Trnava közt is, nagyjából 1 kilométeres kocsisor torlódott össze, de torlódások alakultak ki Ljubljana környékén is, méghozzá Domžalénél, tehát Ljubljana irányában, valamint történt egy baleset is, Ljubljana Tomáčeva Črnuče Trzin útszakaszon, ott is most jelenleg torlódik a forgalom, illetve a tengermelléki autópályán több helyütt is, 4-5 helyen is kisebb-nagyobb torlódások alakultak ki, tehát akik arra tartanak, ott mindenképp akkor számítsanak késésekre, mert a tengermelléki autópályán, aki például arra autózik, nagyjából egy 30-40 perces hosszabb úttal kell számolnia. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Takács Tamás és a Dirty Blues Band, ez az Akatol a vonat című dolog volt. Ez 13 óra 13 perc a pontos idő, úgyhogy mindjárt érkezik Takács Nikolász, sőt már itt is van a háttérben, a zene kísér majd az úton, no utána pedig jön az aréna.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A gazdasági, turisztikai és sportminisztérium lezárta idei negyedik nyilvános pályázatát a sportinfrastruktúra társfinanszírozására. A támogatási határozatokat nemrég küldték ki a támogatásra jogosult kedvezményezetteknek. A 82 projekt összberuházási értéke 52,6 millió euró. Ebből az állam 15 millió euróval járul hozzá. A beruházások új létesítmények építését, felújításokat, továbbá a közsport létesítmények, valamint a szabadtéri sportfelületek korszerűsítését foglalják magukban. A befektetések célja, hogy minden lakos számára hozzáférhető, biztonságos és korszerű sportinfrastruktúrát biztosítsanak. 9 projekt részesül támogatásban a Muravidéken. Dobronakon sport és rekreációs központ létesül. Bővebben Marian Kardinár polgármester nyilatkozik a tervezett befektetésről.
2: Uspeli smo pridobiti 250 tisoč nepovratnih sredstev. Sama investicija prve faze je vredna nekaj več kot 500 tisoč.
3: Sikerült 250 ezer euró visszanemtérítendő támogatást szereznünk. Maga az első fázis beruházása valamivel több mint 500 ezer eurót tesz ki. Természetesen pályáztunk a Szlovén Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázatra is. Ez kisebb összeg, legfeljebb 20 ezer euró. Biztosan jelentkezünk ősszel a sportfundáció támogatására is, így ahogyan azt pénzügyileg megterveztük, le tudnánk zárni ezt a beruházást. Saját forrásokból is hozzájárulunk. Emellett remélhetőleg szponzori támogatásokból is sikerül majd fedezni egy részt. A sportközpont 3 fázisra van felosztva. Az első fázis hamarosan kezdődik, hiszen jelenleg az építési dokumentáció előkészítése zajlik a kivitelező kiválasztásához. Ezt követően pedig megkezdődhet az építkezés. A második fázisban az emeletet rendezzük be, a harmadikban pedig a sportközpont körüli környezetet alakítjuk ki. Az első szakaszban az alapépületet és a földszint kialakítása valósul meg. Öltözők, mellékhelyiségek és raktárhelyiségek készülnek, valamint maga a fedett épület. A második részben a lelátók és a felső szint épül meg, ahol fitnessterem és klubhelyiségek kapnak helyet. A harmadik fázisban a sportközpont környezetét rendezzük. Remélem, hogy ebből már jövő év végére is megvalósulhat valamennyi, így 3-4-5 éven belül valóban teljes egészében elkészülhetne a sport és rekreációs központ. A kétnyelvű általános iskola mellett a futballpálya közelében, de annak ellenkező oldalán épül majd meg. A jelenlegi már elavult épületet lebontjuk, és a helyén lakóparkot alakítunk ki. Úgy gondolom, erről körülbelül 10 éve beszélünk. Ahogyan a tűzoltóság kapcsán is tárgyaltunk róla, és ma már mindhárom településen, Dobronakon, Sztreócin és Zsitkócban is szép helyiségeik vannak a tűzoltóknak. A katasztrófavédelmi központ számára is 10 évig kerestük a megoldást, és most már az is megvan. Most tehát egy olyan létesítmény épül meg, amely nem csak a labdarúgókat szolgálja majd, hanem mindenkit, aki sportolni vagy kikapcsolódni szeretne. Nem csak futball tevékenységek zajlanak majd ott, hanem más sport és szabadidős programok is.
2: 10 let smo iskali rešitve in ga imamo, tako se bo seveda sedaj gradil objekt, ki ne bo samo za nogometaše, ampak bo dejansko namenjen za vse, ki želijo rekreirati se in ki želijo seveda šport, tako da ne bo recimo samo tam potekale aktivnosti nogometa, ampak tudi vse ostale.
1: Nyilatkozta Marian Kardinár, Dobronak község polgármestere. A 9 muravidéki projekt közül Cánkován felújítják a futballpályát. Tisinán tornaterem építését tervezik, amelynek értéke 1,3 millió euró. Velika Polana sportinfrastruktúra fejlesztési projektje 161 ezer euró értékű lesz. Cserensovcin a helyi sportlétesítmény rekonstrukcióját és bővítését tervezik 1 millió euró értékben. Beltincin a sportparkban továbbfejlesztik a sportinfrastruktúrát. A projekt értéke 2 millió euró. A kisebb, de fontos projekt közé tartozik a sportpálya rendezése Dolenciben, Sálóci község területén. Bakócin felújítják az általános iskola tornatermét, Fakócin pedig az általános iskola kültéri sportpályáit újítják fel. Szombaton Dobronokra a Bakonaki túhoz várják az érdeklődőket egy kis testmozgásra. Minden egyes rekreációs foglalkozáson a sport és szabadidős tevékenységeket a résztvevők számához, életkorához és igényeihez igazítják. Bővebben Marian Kardinál polgármester nyilatkozik.
3: Bejelentetem a szombati rekreációs programot, amely most indul, és minden szombaton reggel 8 és 10 óra között zajlik majd. Minden generáció számára szervezünk rekreációs foglalkozásokat a Bakonaki tónál. A program 2 órás lesz. A gyakorlatokat elismert sportszakemberek, továbbá rekreációs, valamint neves sportolók vezetik, így a foglalkozások szakszerűek, ugyanakkor szórakoztatók is lesznek. A program az Országos Népegészségügyi Intézet és a helyi sportegyesületek együttműködésével valósul meg. Így mindenki számára lehetőség nyílik arra, hogy szombat reggelente 8 és 10 óra között a Bakonaki tónál sportoljon és kikapcsolódjon.
1: Nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna zajlik mától vasárnapig a Lendvai Futballakadémián. 16 csapat mérkőzik az U13-as korosztály számára rendezett tornán. 5 országból érkeznek csapatok. A Maribor fiataljai mellett képviselteti magát még többek között a budapesti MTK, a Slovan Bratislava, a GAK és a NAFTA. A csoportmérkőzések szombatig tartanak. Utána a kieséses szakasszal folytatódik a torna. Kedves hallgatók, ez volt a pénteki aréna. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. Az aréna erre a hétre búcsúzik. A viszont hallásra hétfőn.
0: Mura Vidéki Magyar Rádió. Régióban az első.

0: napokra, hétvégére.
1: Pálinkás jó reggel,
0: borvirágos orral,
1: jó kedvel haladjunk előre együtt a
0: korra.
1: A hét véget ért végre,
0: nő az élet értéke,
1: a dilemma csupán annyi, hogy
0: melyik helyre térjél be.
1: Ma nincs-e helye gondnak
0: a hivatalokomnak,
1: a gyengébek meg izguljanak
0: otthon a James Bondnak,
1: a helyi lébák pulcban
0: csak shopping és sok divat.
1: Újra itt a péntek, már nem menő a kétek,
0: hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell.
1: Nincs munka, nincs sírás,
0: csak csintalan sikítás.

0: Ugye 13 órakor az információkban még azt mondtuk, hogy az előrejelzés azt mutatja az ilyen órára lebontott, hogy nagyjából 15 órakor érkezik majd meg a csapadék ide Lendvára. Hát annyira lehet bízni most jelenleg az előrejelzésekben, hogy már egy jó 15-20 perce már esik itt Lendván, és hát nem is kicsit, hanem nagyon. Hát minden esetre azért a csapadék nem árt, és ha meddig ilyen áztató formában jön, addig azért mindenképp jól jön, és hát kell is a nedvesség, meg a víz, ugye a természetnek is. De hát most ugye még mindig Fagyosszentek környékén vagyunk, úgyhogy ilyenkor azért az ilyen időjárás annyira nem meglepő. Egyébként annyit még tegyünk hozzá a mai naphoz, hogy a család nemzetközi napja is ma van. Péntek van, tehát május 15-e. Érkezik Szeder, meg aztán itt lesz Tarány Tamás is.
1: Kanyarog az út,

Erosz Ramazzotti szólt itt nálunk a Muravidéki Magyar Rádióban. Szabó Lezlés mindjárt szól, utána pedig jön a friss ismétlése. Úgyhogy továbbra is jó rádiózást!

Megérkezett Eva Max legfrissebb szerzeménye, a Lost Your Faith, egy vérbeli pop ballada, amely a veszteség fájdalmát és a reménytörékenységét járja körül. A hozzákészült videóklipet Claire Arnold rendezte. Egyébként a kiadvány egyúttal előhírnöke a közelgő stúdióalbumnak, amelyen az utolsó simításokat végzik. A Lost Your Faith méltó folytatása az énekesnő eddigi sikersorozatának, és ez is szilárdítja helyét a popzene élmezőnyében.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na, azt mondtad, ugye a friss ismétlése. Most még egy kis zene következik 9 perc erejéig, aztán 14 órakor friss hírek itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Következő órában pedig többek közt, ugye, programokat is ajánlunk majd a figyelmükbe.

És olyan rég, csak néztem, ahogy dörög az ég. Pedig nem is olyan rég, csak néztem, ahogy dörög az ég. Kifakult a sár

16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendvaközség szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak, a jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamosban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Goricskó Tájpark közintézmény megnyitotta a felújított látogatóközpontot a Grád település közelében található bárban, amely a Goricskó Tájpark belépési pontja. Ahogy Andrész Modics, az intézet igazgatója, megnyitón az STA-nak elmondta, a központ egy felújított, látogatóbarátabb térbe költözött, amely átfogó bemutatást kínál az intézet tevékenységeiről. Szlovénia legészakibb csücskében található a Goricskó Tájpark, amely a Mura folyó balpartján elterülő Muravidék részét képezi. 462 négyzetkilométeres területe összesen 90 falut és 23 ezer lakost foglal magába. Az országnak ez talán a legkevésbé fejlett területe, ezért az utóbbi években az állam célul tűzte ki a felzárkóztatását. Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a karmelita kolostort, a hétvégén pedig látogatható lesz a miniszterelnöki kabinetiroda. A kormányfő közölte, hogy a karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. Magyar Péter és Vitézi Dávid hangsúlyozták, hogy a vár környéki és az egyéb beruházások túlárazásait is kivizsgálják majd. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettségeket a leköszönő Orbán kormány a budai vár rekonstrukciójára. Közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz, jegyezte meg Vitézi Dávid. A belügyminisztérium épületét a Fidesz kormány arab befektetőknek adta el. Magyar Péter újságírói kérdésre pedig azt mondta erről, hogy a történelmi műemléket megpróbálják visszaszerezni. Az eladás körülményeit éppen ezért már vizsgálja egy szakértői stáb. Pénteken véget ért Donald Trump pekingi látogatása, amelyet mindkét fél történelmi mérföldkőnek nevezett. Kína és az Egyesült Államok vezetője számos kérdésben egyeztetett egymással, és az amerikai elnök szerint Peking elkötelezte magát amellett, hogy nem szállít katonai felszerelést Iránnak. A csütörtöki tárgyalást követően Xi Jinping helyi idő szerint péntek délelőtt találkozott ismét Donald Trumppal a Chungnanhai kertben, amelyet szakértők a Fehérházhoz hasonlítanak. A sétát követően egy csészeteát fogyasztottak el közösen, majd zárt ajtók mögött munkaebédel folytatódtak a megbeszélések. Az amerikai elnök pozitívan értékelte a találkozót. A bejelentett megállapodások közül kiemelkedik a Boeinggal kötött üzlet, amelyről az amerikai elnök a Fox Newsnak elárulta, hogy Xi Jinping 200 utasszállító gépet rendelt az amerikai repülőgépgyártótól. Holtan találtak meg 5 olasz turistát a Maldív szigeteken, ahol buvárkodás közben tűntek el. Az áldozatok között természettudósok is vannak. A tragédia a Vavua atollon történt, ahol a csoport búvár szafári keretében 50 méter mélyen fekvő víz alatti barlangokat akart felderíteni. A holttesteket egy olyan barlangi üregben találták meg, amely 60 méter mélyre is lenyúlik a tengerfelszín alatt. A csoport május 14-én reggel merült alá az Alimata közelében fekvő vizekben. Az 5 búvár a Duke of York nevű búvár szafári hajón tartózkodott és tapasztalt merülőknek számítottak. A riasztást dél körül adták le, amikor órákkal a merülés után sem tértek vissza a felszínre. A Maldív hatóságok helyi idő szerint 13 óra 45 perckor kapták meg a hivatalos eltűnési jelentést. A helyi rendőrség már vizsgálja a baleset körülményeit. A hatóságok szerint ez lehet a Maldív-szigetek történetének legsúlyosabb búvárbalesete.
2: Időjárás.
1: Délután egyre több felhő sodródik fölünk, majd először a déli ország részben ered el az eső, utána a csapadékzóna az egész országra kiterjed. A hegyekben 1500 méter felett havazni fog. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 10-14 fok között tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 16 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Gornya-Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Jó utat!

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Számos népnek nincs független állama, például a katalánoknak, a baszkoknak, ugye a katalánok Spanyolország kötelékében élnek, körülbelül 7 millió van belőlük, Barcelona fővárosok, a baszkok pedig Spanyolország és Franciaország területén élnek, körülbelül 2,5 millió baszk van ezen a területen, de viszont ha megnézzük, világszerte még 16 millió baszk él Franciaországban, Chileben, Argentinában, stb. Lehetne sorolni, viszont a kurdokat említettem, 46 milliós nemzetnek nincs független állama.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
0: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Gyereksarok!
4: Mit tudtok együtt játszani, Éva?
5: Bujócskát.
4: Itt a csoportteremben?
5: Nem, kint.
4: Kint? Lehet bujócskázni?
5: Igen.
4: És Miha, mit tudtok még?
5: Futkozni, és biciklizni, és csúszdázni.
6: Játszhatunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen csúszdázni, még hogy lehet játszani valami olyanokat.
4: Szofi, te inkább futsz vagy kergetsz?
7: Futok.
4: Jól futsz?
7: Igen.
4: Mi a titka annak, hogy te jól futsz?
7: Mert szeretik futni, még hogy szeretik barátokra futni, még szeretik lenni kint, hogy futkodhassak.
8: Őszinte, de vicces történeteket hallhattok a lendvai óvodásoktól, szombaton reggel 8:30-tól. Számítunk figyelmetekre!

Na nézzük akkor néhány programot, amit tudunk ajánlani a hétvégére, sőt, a mai napra is, úgyhogy nézzük akkor először ezt. Na, a művészet kedvelőknek szól az első program, ugyanis a Lendvai Galéria Múzeum, valamint Lendva község szeretettel vár mindenkit Király Ferenc rajzok és szobrok című kiállításának megnyitójára. Ez pedig ma lesz, május 15-én, tehát pénteken 18 órakor, méghozzá Lendvai várban. A kiállítás a szobrász 90. születésnapi alkalmából készült. Köszöntő beszédet mond majd Dubravka Baumgartner, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója, valamint Magyar János Lendva község polgármestere. A kiállítás szakmailag bemutatja és megnyitja Breda Illich Klancsnik művészettörténész. Lesz egyébként zenei műsor is, benne pedig Tiasa Simonka Kavas és Mia Kavas. A kiállítást majd október 31-ig lehet megtekinteni, de hivatalos megnyitó az ma lesz, úgyhogy legyenek ott! Táncolva öröklődik a címe annak az előadásnak, amelyikkel a Bekecs együttes érkezik május 15-én pénteken, vagyis ma Lendvára. Az este 8-kor, tehát 20 órakor kezdődő produkció autentikus képet ad a Kárpát-medence folklórjáról, azaz Dél-Alföldről, Fencsikről, Gyergyóról, Szatmárról, Mékenikről és a Szilágyság, Sóvidék és Kalotaszeg jellegzetes világát, nyelvjárását idézi meg a műsor. Az összeállítást az átörökítésbe vetett mély hitből készült és abból a meggyőződésből, hogy csak ezekkel a szálakkal lehet a jövőt építeni. A műsort Farkas Tamás rendezőkora koreográfus és Farkas Ágnes koreográfus táncmester készítették. Na, a zenei szerkesztő Ricciu Ilka és Farkas Tamás. Tehát ez is akkor ma lesz, és mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Mi pedig akkor zenéljünk most egyet, aztán jövünk vissza még több programmal.

Na és akkor folytatjuk a programokkal. Május 16-án, vagyis holnap 18 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulában Börös Sándor, Neander, Akriltulok és Filc Bölény. Hamis őskori mesék, képek, hangok, szavak. Ez mi lesz? Egy kiállítás megnyitó. Palőlet ábrázolások, őskori zene, valamint zenei képek. Úgyhogy 18 órakor, tehát holnap a Lendvai Színház és Hangverseny aulájában. Legyenek ott! Családok napjára is mindenkit szeretettel várnak. Lendvai község, tehát szeretettel meghív mindenkit a Családok napja rendezvényre, amely pedig május 16-án, ugye holnap, szombaton 10 óra 30 perc és 15 óra között kerül sor a Radamosi falutomban. Az esemény a társasági élet, az alkotás és az együtt töltött idő jegyében zajlik minden generáció számára. A kulturális programot a Lendvai Zeneiskola, Lendvai Óvoda, Göntérházi kétnyelvű tagozata és a Göntérházi kétnyelvű általános iskola közösen szervezi. A családok ünnepélyes megáldását Magiszter Judit Andrejek evangélikus lelkész és Magiszter Simon Stiec tornoki plébánia plébánosa végzi. Látogatókat változatos szórakoztató program várja, kreatív és kézműves foglalkozásokkal, fotósarokkal, fazekas és kézműves műhelyjel, arcfestéssel, íjászattal, valamint a legkisebbek számára felfújható játszótérrel. A nap zenei csúcspontjáról a népszerű Csuki együttes gondoskodik, amely fellépésével tovább színesíti az eseményt és vidám hangulatot teremt. Minden látogató számára ingyenes ételt és italt is biztosítanak. Tehát holnap Családok napja Radamosban, méghozzá 10 óra 30 perctől 15 óráig, tehát a Radamosi falutomnál. És mindenkit szeretettel várnak a Múzeumok világnapja alkalmából, és a Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendvai Község vár akkor mindenkit állandó méhészeti kiállítás és az oktatókamtár ünnepélyes megnyitójára május 18-án hétfőn 10 órakor a Lendvai Vár alsó udvarán. A vendégeket köszönti Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója, Stefan Cigüt, a Lendvai Méhészek Egyesületének elnöke, Barbara Dimc, a Szlovén Méhészeti Szövetség titkára és Magyar János Lendvai Község polgármestere. No, egy kicsit akkor a műsorról is. Fentadható méhészet a Muravidéken és a Mura közben című állandó kiállítás megnyitója, amely dr. Lendvai Kepe Zoltán múzeumi tanácsos kiállítás szerzője mutat be. Az oktató kaptár ünnepélyes átadása, valamint a méhek és a kaptár gondozásáról szóló megállapodás aláírása a Lendvai Méhészek Egyesületével, valamint az új mézelő növényekkel beültetett parkosított várdomb megnyitására is sor kerül. A műsorban a lendvai óvodások lépnek fel. Úgyhogy ezt is akkor ajánljuk a figyelmükbe, tehát a Múzeumok világnapja alkalmából jön a megnyitó, és hát az állandó méhészeti kiállítás és az oktató kaptár ünnepélyes megnyitójára kerül sor május 18-án, hétfőn 10 órakor a Lendvai Vár alsó udvarán. Egy-két programunk még van, azokat mindjárt mondjuk, de előtte Zanzibár.

A muraszombati Pomoria Múzeum a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmával sok szeretettel várja az érdeklődőket a Virágzó Tradíció című kiállítás megnyitójára, amely 2026. május 19-én kedden 18 órai kezdettel lesz a Stop kiállító térben Muraszombati vár első emeletén. A kiállítás a Rozsice csoporttal való 11 éves közreműködés eredménye, ahol mű és kreppapírból készült virágokat lehet majd megtekinteni, melyeket Emma Loncsár, Slavica Bertalanics, Marietta Andrejek és Elizabeta Horváth, valamint Anna Cenkovics, Eva Abraham és Nada White készítettek. A kiállítás 2026-os év szeptemberig lesz majd ugye megtekinthető, úgyhogy ezt is ajánljuk a figyelmükbe, tehát ez a megnyitó akkor majd 19-én lesz, május 19-én 18 órakor a múzeumban. És még egy kicsit távolabbi program, hát végül is jövő heti, de már lehet rá készülni, mert talán kicsit nem árt a készülre az ember. Lesz ismételten Pincer-Hodos gyalogtúra, már a 11. és hát május 23-án. Indulás Hodosról lesz a vasútállomásról hajnali 6 órakor. Az útvonal pedig akkor ugye megy majd Kapornak felé, aztán Domonkosfa, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakonakító, Dobronak, Zsitkóc, Kámáza, Göntérháza, Hosszúfalu, Lendva, Csente, Völgyi falu, és a cél ugye Pince, ami nagyjából olyan 19 órakor lesz majd elérhető, illetve akkor érnek majd oda a sétálók, a gyalogtúrázók. A túra üzenete egyébként a Lendva és Koricskói térség lakóinak összetartása és kitartása. Ez a túrához ugye akkor mindig lehet útközben is csatlakozni, vagy csak egy bizonyos részét teljesíteni, úgyhogy majd akkor utána lehet nézni pontosan is a programoknak, amikor majd meg lesz, és akkor lehet hozzá akár csatlakozni, vagy már is az indulástól, és akkor egészen a célig, vagy pedig útközben valamikor mindenki majd el tudja dönteni. Ajánljuk akkor ezt is a figyelmükbe. Most pedig folytassuk egy kis zenével, Sanaat Fein, SP és Simo Anna Mária is jönnek. Let's go, girls!

14 óra 43 perc a pontos idő, és ugye említettük, hogy többek közt például Radamosban holnap családok napja lesz, és hát egyrészt azért, mert ugye a család nemzetközi napja van ma, amit már szintén említettünk, 32 éve. Ugyanis 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz többek közt a Magyarország is csatlakozott, Szlovénia is, kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És hát ugye csak Radamosban, Magyarországon is sok helyütt majd családi napi összejövetelek lesznek, úgyhogy akik majd mennek ünnepelni, mindenképp akkor jó ünneplést kívánok mindenkinek. Damiano David érkezik, és a Next Summer című dala, utána pedig elmondjuk, hogy mi várja majd önöket a terápiáróban.

Na, hamarosan pedig, tehát ugye 15 órakor érkezik a terepjáról, benne pedig 4 téma, és hogy miről is lesz szó. A kohézőért felelős és regionális fejlesztési minisztérium jóvá hagyta a lendvai vállalkozó inkubátor épületének felújítása a szükséges uniós támogatást. A beruházás a Lendva község 1.675.000 euró támogatásra számíthat. A Városfi utcán lévő műemlékvédelem alatt álló fontos történelmi és építészeti értékkel bíró, egykor a kisiparosoknak otthont adó épület felújítása már megkezdődött. A témában Magyar János polgármester nyilatkozott Fehér Ilonának. Szólunk arról is, hogy a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség idén is 2 pályázatot hirdett meg a gyerekek és iskolások részére. Mindkét pályázat a muravidéki értékekre vonatkozik. Az egyik képzőművészeti, a másik pedig értékgyűjtő pályázat. A pályázati felhívásokról, amelyek határide idén októberben jár le, Balasko Enikő, a Muravidéki Csúcsszervezet szakmai munkatársa szól majd bővebben. Dobronak község támogatását ígérte, a Lendvai Egészségház tanács által kinevezett igazgató jelöltnek nyilatkozta rádiónknak Marián Kardinál polgármester. Bővebben akkor majd a terepjáróban Cigán Szilviától hallhatnak a témáról. No, és téma lesz még az is, amiről hallhatnak, hogy a Kebele-patak tisztítása során Szent László és Kebele környékén az önkéntesek veszélyes aszbeszt hulladékot találtak. A tisztító akcióban egyébként 70 önkéntes, helyi lakosok, Goricskói Naturpark munkatársai, valamint a Kebeli Általános Iskola tanulói és tanárai vettek részt a közelmúltban. Szára Lorencsics, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott ezzel kapcsolatban Szabó Szuzinak. Úgyhogy ez a 4 téma 15 órakor, azaz 11 perc múlva várja majd önöket itt, a Muravidéki Magyar Rádióban.

Hidak. Ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Moravidéki Magyar Csúcsszervezet rendkívüli ülése. Lendván átadták rendeltetésének a felújított labdarúgópályát. Határtalan vására a Hetés Barátságparkban. Nemzetközi babgólyás főzőverseny Radamosban. Kulináris délelőtt Pártosfalván. A Lendvai Zeneiskola balettagozata bemutatta a Csipke Rózsika című előadást. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Más 15-e van péntek, és a Muravidéki Magyar Rádióban következik a Terepjáró, benne pedig négy téma várja ma önöket, úgyhogy már is kezdünk. Jöjjön is az első téma, számítunk a figyelmükre. Tartsanak velünk! A kohézióért felelős és regionális fejlesztési minisztérium tegnap jóvá hagyta a lendvai vállalkozói inkubátor épületének felújításához szükséges uniós támogatást. A beruházásra Lendva község 1.675.000 euró összegre számíthat. A Városfi utcán lévő műemlékvédelem alatt álló, fontos történelmi és építészeti értékkel bíró, egykor a kisiparosoknak otthont adó épület felújítása már megkezdődött. A beruházás és a támogatás jelentőségéről Magyar János polgármester nyilatkozott Fehér Ilonának.
2: A vállalkozói tevékenység fejlesztése és az új vállalatok létrehozásának ösztönzése céljából döntött Lendva község a vállalkozói inkubátor létrehozása mellett. Az inkubátor létrehozásához a város főutcáján az egykori kisiparosoknak otthont biztosító régi épületet újítják fel. A projekt összértéke, az épület felújítása és az inkubátor működtetésének elindítása csaknem 2 millió euró. A kohézióért felelős és regionális fejlesztési minisztérium most 1.675.000 euró uniós támogatást hagyott jóvá a beruházás kivitelezésére. Az uniós támogatás és a projekt jelentőségéről Magyar János polgármester a következőket mondta.
3: Ez Lendva község fejlődésének egy pillére, hiszen a fiatalok, vállalkozók, akik ezen a téren szeretnének az életükbe dolgozni, lehetőséget kapnak helyet, oktatást. Ez egy fontos fejlesztési projekt, és egyébként városközpontunk úgymond elhanyagolt épületei felújítása és városközpontba élet behozása, szóval sok és széles pozitív hatása van erre ennek a finanszírozásnak. Ez most már második lépés, hiszen a régió már elfogadta a projektunkat, mint európai pénzekből finanszírozott projekt, és ezt most csak megerősítette a minisztérium. A harmadik lépés pedig a legfontosabb, az eszköz biztosítása. Amint tudni, és már beszélgettünk róla, Lendva község már tavaly a kivitelezői közbeszerzést elvégeztük, és a szerződés alá van írva, és a munkálatok el is kezdtek. Úgyhogy Lendva község saját eszközeiből, szerintem az el is volt ez a megbozdulás a minisztériumon, hogy saját eszközeinkből elkezdtük az építést, vagyis a felújítást ezen az épületen, és örülünk neki mostanában, hogy bár követnek bennünket ezen az úton.
2: Mire tervezik a munkálatok befejezését?
3: Ez az év végére be lesz fejezve, szerintem a projekt teljes méretben 2027-ben fog a kivitelezési része neki.
2: Mondta magyar polgármester. A felújítást követően az épületben 846 négyzetméter felhasználható terület áll majd rendelkezésre, korszerű irodák és közösségi, valamint képzések megtartására alkalmas helyiségek kialakítására, de fiatal vállalkozók és kisiparosok számára támogatói szolgáltatásokat is nyújtanak.
1: Dr. Posgai Horváth Olga nyugdíjba vonulása után először 2024. novemberében jelentették meg a pályázatot a Lendva Egészségház Közintézet igazgatói tisztségére. Akkor a kiválasztott jelölt nem kapta meg az összes alapító község támogatását, ezért márciusban megjelent az új kiírás. Erre hárman jelentkeztek, majd két pályázó visszavonta szándékát. A harmadik pedig nem tette eleget a pályázati követelményeknek. A közelmúltban a harmadik pályázatra jelentkező két jelölt közül az intézet tanácsa Alexandra Kresslinnek adott zöld lámpát. Ám az igazgatói tisztség tényleges betöltéséhez a hét alapító községtől is megerősítésre van szükség. Cigán Szilvia Dobronakon érdeklődött, mikor döntenek és milyen állást foglalnak ez ügyben.
4: A Lendvai Egészségház Közintézet vezetési posztjának betöltésére kiírt harmadik pályázatra jelentkező két jelöltnek az idén májusban hatályba lépett egészségügyi törvény értelmében a szigorított feltételeknek is eleget kellett tenniük. Rádiónkban is beszámoltunk arról, hogy a Lendvai Egészségház Közintézet tanácsának 12 tagja közül ketten dr. Habjanics Kaszás Mihaelnak adták voksukat, 10 tag a titkos szavazáson Alexandra Kreszlinre szavazott. Arra való tekintettel, hogy az intézet alapszabálya és egyéb dokumentációja továbbra sincs egyeztetve az új törvénnyel, az igazgatói tisztségre kiválasztott személy csak akkor lesz jogerős, ha mind a 7 alapító község, Lendva, Dobrona, Kebelet, Cserensóci, Odránci, Turnisce és Velika Polana támogatja kiválasztott jelöltet. Dobrona község legutóbbi ülésén az egészségház igazgatójának támogatása nem szerepelt napirenden. Ennek ellenére mi rákérdeztünk, hogy mikor és milyen döntés várható a dobronaki községi tanács részéről. Márián Kárdinár polgármester így válaszolt.
5: Tisztelt Zalkoszko, moramo še jesiti nekne. Szóval, jaz upam, da bomo mi, ker moramo sprejeti tudi odloku volitva.
6: A törvény értelmében 60 nap áll rendelkezésünkre. Viszont, mivel hogy a választásokról szóló szabályrendeletet is el kell fogadnunk, én szerintem egy hónap alatt megtartjuk a következő ülést. Akkor tárgyaljuk-e kérdést, és meg is erősítjük a jelöltet, akit az egészségház tanácsában Dobrona képviselője már megerősített, tehát ez nem titok. Mi Alexandra Kreszlin mellett döntöttünk, s az én javaslatom is ez lesz. Miért? Azért, hogy legyen egyszer igazgatója az intézetnek, adjunk neki bizalmat, aztán majd meglátjuk. Jelenleg elvárom, hogy Lendva község tanácsa megfontolja a szabályrendeletek kérdését. Amennyiben nem így lesz, az igazságügyi minisztériumtól, az egészségügyi minisztériumtól és a közigazgatási minisztériumtól is ismételten véleményt kérünk, hogy ez ügyben kinek van igaza.
1: Muravidéki értékek gyermekszemmel és muravidéki értékek nyomában. Ez a címe annak a két pályázatnak, amelyet a gyerekek részére a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség hirdetett meg. Az első képzőművészeti pályázatra az óvodások és általános iskolások, az utóbbi értékgyűjtő pályázatra pedig középiskolások nyújthatnak be alkotásokat, pályamunkájukat. A részletekről Balaska Enikőt, a Muravidéki Csúcsszervezet szakmai munkatársát kérdezte Szőke Krisztina.
7: A két pályázat a Muravidéki Magyar Értéktár témakörét célozza meg. Az egyik pályázat Muravidéki Értékek gyerekszemmel, az egy képzőművészeti pályázat, és az óvodás gyerekeknek és az általános iskolás tanulóknak szól. A pályázatra egy alkotást kell a gyerekeknek vagy a tanulóknak benyújtani. Egy olyan értéket kell ábrázolniuk, amely a Muravidéki Magyar Értéktárban már szerepel. Az alkotás lehet kétdimenziós vagy háromdimenziós, a technikája, az anyaga, az lehet bármi, az alkotás mérete is szabadon választható, és a pályázaton minden nevező egy alkotással indulhat. Az alkotásokat háromtagú zsűri fogja értékelni 4 korosztályban, az első az óvodások, a második az elsőtől harmadik osztályosok, a harmadik a negyediktől 6. osztályosok, a negyedik korosztály pedig az általános iskola 7. 9. osztályos tanulói. Mind a 4 korosztályban a zsűri 3-3 nyertest fog hirdetni, akik emléklapot, illetve díjazottak képzőművészeti ajándékcsomagot fognak kapni. A beküldött alkotásokból pedig az MMNK kiállítást fog szervezni.
8: Foglalta össze a Muravidéki Értékek gyermekszemmel című pályázat részleteit Balaska Enikő. A másik, a Muravidéki Értékek nyomában című értékgyűjtő pályázat a középiskolásoknak szól. Balaska Enikő.
7: Itt egy új értéket kell javasolni felvételre a Muravidéki Magyar Értéktárba, tehát annak a települési vagy tájegységi értéktáraiba. A diákoknak egy javaslattételi beadványt kell elkészíteni, amit a Nemzeti Értékek Tára felületén kell benyújtani. Ez egy új felület, most májusban élesítették, és a pályázati felhívás tartalmi követelmények alatt leírt pontok találhatók meg itt a benyújtó felületen, tehát a benyújtó felület a pályázót végigviszi, és nem is tud tovább lépni, amíg nem tölt fel minden szükséges dokumentumot. És mivel itt egy új platformról van szó, a diákoknak, illetve a mentoraiknak szükség szerint szervezünk egy tájékoztatást ennek a benyújtó felületnek a működéséről, és itt, ha hozzánk jelentkeznek, akkor megszervezzük ezt az időpontot, és bemutatjuk, hogy hogyan működik ez a javaslattételi benyújtó felület.
8: Tudtuk meg a beadvány benyújtási folyamatáról. A pályamunkák értékeléséről és a díjazásról pedig Balaska Enikő elmondta.
7: A beérkezett javaslatokat majd előzetesen az MMNK munkatársai pontozzák a megjelentetett pontrendszer alapján, majd a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság dönt arról, hogy mely javasolt érték érdemes arra, hogy felvételt nyerjen az értéktárba. A díjazottak majd egy színházi előadást tekinthetnek meg Budapesten, illetve ugye ez egy egyéni verseny, de az első négy helyezett csoportként majd tovább jut a Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő döntőjébe. Mindkét pályázatunk megvalósítását a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium támogatja a HUNG 2025-ös pályázat keretében.
8: Részletezte Balaska Enikő szakmai munkatárs. A két pályázatról bővebb információ az MMNK és a Muravidéki Magyar Értéktár honlapján található.
1: A Kebele patak tisztítása során Szent László és Kebele környékén az önkéntesek veszélyes aszbeszt hulladékot találtak. A tisztító akcióban a közelmúltban 70 önkéntes, köztük a helyi lakosok, Goricskói Naturpark munkatársai, a Kebelei Ifjúsági Egyesület, valamint a helyi általános iskola tanulói és tanárai vettek részt. Szalára Lencsics, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa Szabó Szuzinak nyilatkozott.
9: Nagy mennyiségű műanyag csomagolást és sörös dobozt találtunk. Ez is bizonyítja, hogy a hulladékot nem a gyermekek, hanem a felnőttek hagyták ott. Emellett veszélyes hulladékra, főleg azbesztre, valamint gumiabroncsokra és kisebb darabos szemétre is bukkantunk. A felsorolt hulladékokból jelentős mennyiség gyűlt össze, tehát elmondhatom, hogy az akció sikeres volt.
10: Szára Lorencsics rádiónknak elmondta azt is, hogy az akció több napig tartott, és az összegyűjtött hulladék elszállítása is napokig elhúzódott. Az aszbesztből 30 négyzetmétert találtak, ami rendkívül nagy mennyiségnek számít, és komoly környezeti veszélyt jelent.
9: Az aszbeszt veszélyes hulladék, így a törvény szigorúan tiltja mind az illegális lerakását, mind a szakszerűtlen bontását vagy gyűjtését. Ennek ellenére még mindig megtalálható a természetben.
10: Az aszbeszt egy része a Kebelei patakba került, ami súlyosan veszélyezteti a természeti ökoszisztémát, vagyis a növény- és állatvilágot, valamint az embert egyaránt. Szlovéniában már 1996-ban betiltották az aszbeszt cement termékek gyártását és importját. A Goricskói Naturpark az Aqua Nature projekt keretében jövőre is megszervezi a tisztító akciót, mégpedig a Nagykerka mentén, valamint Sálovci és Hodos környékén. Szára Lorencsics hangsúlyozta, hogy a gyermekek számára az akció keretében oktató programot is szerveztek a vizes élőhelyek jelentőségéről. Egyúttal felhívta a figyelmet a felnőttek felelőtlenségére, akik veszélyes hulladékot dobnak a természetbe. A megtalált 30 négyzetméternyi aszbeszt hulladékról Kobilje községet és a muraszombati Zabermaier kommunála vállalatot is értesítették, amelyek gondoskodtak a veszélyes anyag elszállításáról. Darko Horváth, Kobilje község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az ügyről Lendva község területén az illetékes közös községi felügyelőséget szintén tájékoztatták.
1: Péntek van, május 15-e, és ez volt a terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, továbbra is jó rádiózást kívánunk!
11: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Sir Paul McCartney több mint 6 évtizede kezeli a rajongókról majd, de van egy kérés, amire ma már következetesen nemet mond. Ez pedig a közös selfie. A Beatles egykori alapítója szerint a pillanat, amikor elkezdeni többnek érezni magát másoknál, az a pillanat lenne, amikor már nem szeretné önmagát. A 83 éves zenész legenda a The Destiny Entertainment című podcastben Richard Osmannek és Marina Hyde-nak mesélt arról, hogyan formálta át a hírnevet a technológia az évtizedek alatt. McCartney szerint ma már minden találkozás automatikusan a mobilok előkapásával indul, írja az Independent. Ma már ott vannak a telefonok. Ha találkozom valakivel, azonnal a telefonja után nyúl, én pedig azt mondom, sajnálom, nem készítek fotókat. Ez manapság radikális dolognak számít, mesélte a zenész. Felidézett egy beszélgetést Oprah Winfrey-vel is, aki hitetlenkedve fogadta a döntését. Oprah megkérdezte, tényleg nem fotózkodsz? Mondtam, hogy nem. Kérdezte, miért? Mire én? Mert nincs kedvem hozzá. Ilyen egyszerű. Ezt mondta tehát Paul McCartney. Egyébként nagyon konkrét oka van arra, miért utasítja el a szelfiket. Nem akarja magát egy mutatványos állatnak érezni. Amikor a rajongók firtatják az okokat, egy szemléletes példával válaszol nekik. Azt a percet, amikor elkezdeném azt hinni, hogy valami több vagyok önmagamnál, nem szeretném magam. Nagyon fontos számomra, hogy csak én legyek. Ezért elmondom nekik. Dél-Franciaországban, Saint-Tropez-ban van egy ember a tengerparton, akinek van egy majma. Fizetned kell érte, hogy lefotózzanak a majomban. Én tényleg nem akarom úgy érezni magam, mint az a majom. És amikor valakivel közös képet készítek, pontosan így érzem magam. Már nem önmagam vagyok, hirtelen valami mássá válok, mondta. Na, az interjú során Sir Paul kitért a modern influencer világra is, amivel bevallása szerint nem tud mit kezdeni. Bár igyekszik távol tartani magát a közösségi médiától, felesége Nancy Sivel révén néha ő is látja, mi zajlik az Instagramon. Szerintem vicces, és feltételezem ez mindig is így volt, de olyan emberek, akiknek látszólag nincs különösebb tehetségük, elképesztően híresek. Több milliárdos megtekintéseik vannak. Óvatosnak kell lenni, amikor erről beszélsz, mert úgy hangzol, mint egy nagyon régi vágású lennél. Ami egyébként vagyok is, tette hozzá. McCartneynak azonban bőven van oka a büszkeségre a modern platformok nélkül is. Hónap elején az Abbey Road Studiosban lepte meg rajongóit egy titkos lemezhallgatással, ha bemutatta a legújabb The Boys of Dungeon Lane című albumát. Úgy tűnik, a Beatles mágia még mindig a zenéről szól, nem pedig a lencse végre kapott pillanatokról. Na minden esetre, jöjjön Paul McCartney, a Live and Let Die című dalt fogjuk hallani, amit ugye James Bondról ismerettünk, meg számos feldolgozása is van, meg utána akkor itt lesz velünk majd Chris Rea is, és akkor meghallgatjuk majd a hét zeneszámát is.

0: hét a hét zeneszáma.
1: Sok kacat

15:51 perc a pontos idő, úgyhogy 9 perc múlva jönnek majd a friss hírek Oleti Zsuzsannától, aztán pedig a következő órában meghallgatjuk majd a csodálatos világunkat is. Úgyhogy maradjanak továbbra is az MMR hullám hosszain, és hát ugye kint esik az eső, ilyenkor a legjobb bent lenni, és akkor hallgatni az MMR-t.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az Országos Népegészségügyi Intézet Muraszombati Egysége az idén áprilisban immár negyedik alkalommal szervezett a gyerekek és fiatalok táplálkozásáról szóló tanácskozást. Az egészséges étkezésre való nevelés az óvodában kezdődik, és az iskolában folytatódik, de a családnak és a közegnek is nagy szerepe van ebben. A tanácskozáson a táplálkozási szokásokat kutató egyetemi előadó dr. Stojanko Stanyevec a fiatalok étkezéséről, az Országos Népegészségügyi Intézet szakmunkatársa dr. Urska Bláznik pedig a só mennyiségéről az élelmiszerekben tartott előadást. A szakemberekkel készített beszélgetést ajánljuk figyelmükbe az eheti rádiórendelőben, szombaton 10 óra 15 perckor.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Hétfőre összehívott rendkívüli ülésén dönt az államtanács a Szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvényvétójáról. Az erről szóló javaslatot ma nyújtotta be egy alkalmazottakból álló érdekcsoport. A csoport azzal vádolja az előterjesztőket, hogy kapkodnak, kizárják a nyilvánosságot a vitából, visszaélnek a népszavazási joggal és kárt okoznak az államnak és a népnek. Az Európai Ügyészség készen áll arra, hogy magyar kollégákkal együtt dolgozzon, jelentette ki Laura Kövesi, a szervezet vezetője csütörtökön. A csatlakozás lehetséges, a folyamat gyorsasága azonban a magyar jogalkotáson múlik. Az pedig, hogy Orbán Viktor ellen indulhat-e vizsgálat, szintén Magyarország kezében van, mondta. Laura Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője, a 11. Delfi Gazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón reagált arra a felvetésre, miszerint Magyar Péter miniszterelnök a korrupció ellenes intézkedések között elsőként az Európai Ügyészséghez való csatlakozást jelölte meg. Továbbra is feszült a helyzet a Hormuzi szoros térségében. A hatóságok arról számoltak be, hogy az Egyesült Arab Emírségek partjainál lefoglaltak egy horgonzó hajót, amelyet iráni vizek felé vittek, miközben egy indiai zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Omán partjai közelében elsüllyedt egy támadást követően. Egyelőre nem világos, ki áll a két incidens mögött, bár Irán korábban figyelmeztetett, hogy lefoglalja az Egyesült Államokhoz köthető szabályszegő olajszállító tankereket. Közben az iráni állami média szerint kínai hajók ismét áthaladtak a szoroson, miután megszületett egy megállapodás az áthaladás iráni ellenőrzési protokolljáról. Libanon és Izrael pénteken Washingtonban folytatja a közvetlen tárgyalásokat, miután a csütörtöki egyeztetéseket az amerikai külügyminisztérium egyik tisztviselője eredményesnek és pozitívnak nevezte. A tárgyalások időzítése különösen érzékeny, mivel néhány napon belül lejár az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünet. A libanoni vezetés abban bízik, hogy a washingtoni egyeztetések révén sikerül meghosszabbítani a megállapodást és előrelépést elérni a legnehezebb kérdésekben is. Ilyen az izraeli csapatok dél-libanoni kivonása és a Hezbollah lefegyverzése is. A Hezbollah ugyanakkor nem vesz részt a tárgyalásokon és nyíltan ellenzi, hogy Libanon közvetlenül egyeztessen Izraellel. Az Egyesült Államok elszállította a nagy dúsítású uránt egy használaton kívüli venezuelai atomreaktorból. Az RV-1 volt Venezuela első és egyetlen atomreaktora. Eredetileg tudományos kutatási célokra építették, később pedig gammasugaras sterilizálásra alakították át orvosi és élelmiszeripari eszközök kezelésére. Washington szerint a nukleáris anyag eltávolítása néhány hónap alatt befejeződött, vagyis több mint 2 évvel korábban a kezdeti tervekhez képest. Április végén Venezuela becsomagolta a nagy dúsítású uránt, amelyet annak idején az amerikai Atomot a Békért program keretében kapott, és előkészítette azt a szállításra. Az anyagot az Egyesült Királyság szállította el, majd május elején megérkezett a dél-karolinai Savannah River nukleáris létesítménybe végleges megsemmisítés céljából.
2: Időjárás.
1: Délután felhős, esős időre van kilátás, a hegyekben 1500 méter felett havazni fog. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 10-14 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 16 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyeradgona körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Hamarosan érkezik majd a csodálatos világunk, hiszen ugye péntek van, és ilyenkor 16 óra után mindig ez van a műsoron. Úgyhogy hamarosan érkezik tehát Szabó Márk és Kósa Ferenc, hogy a kurdokról lesz majd egyébként szó. Érdekesnek ígérkezik, úgyhogy hallgassuk majd meg, de előtte még Vastag Tamás felvételét és a Ne hagyj reményt.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma egy népről mesélünk, melynek habár van országa, de nincs igazi állama. Kezdünk is.
2: Sokszor a magyar nép egy olyan panasz kultúrában van, hogy Trianon, meg hogy megcsonkított ország, meg hogy meghurcolt nemzet és hasonlók, ami persze jogos, de vannak olyan népek, amelyek bizony magyaroknál is sokkal súlyosabban jártak, hiszen a mai napig sincs nekik országuk, pedig még jóval többen vannak, mint a magyar nép tagjai. Na most egy ilyet szedtünk elő, és ez egyfajta ilyen negatív rekord, a kurdok helyzete.
3: Hát igen, nagyon érdekes dolog, és negatív rekord, ahogy említetted, a kurdok. Hát számuk a kutatók körülbelül 46 millióra teszik per pillanatban, tehát felülmúlják a 38-39 milliós Lengyelországot. Na most bevezetőként el lehet mondani, hogy számos népnek nincs független állama, például a katalánoknak, a baszkoknak, ugye a katalánok Spanyolország kötelékében élnek, körülbelül 7 millió van belőlük, Barcelona fővárosok, a baszkok pedig Spanyolország és Franciaország területén élnek, körülbelül 2,5 millió baszk van ezen a területen, de viszont ha megnézzük, világszerte még 16 millió baszk él Franciaországban, Chileben, Argentinában, stb. Lehetne sorolni, viszont a kurdokat említettem, 46 milliós nemzetnek nincs független állama.
2: Habár annyiból a baszkok példája jobban tetszik, mert azok tényleg egy nagyon különleges nép, míg így a katalánok azért az egy új latin társaság, úgy mint a spanyolok is maguk, úgyhogy azokat úgy kvázi, na jó, külön népnek tartjuk őket, de sokkal közelebb vannak a spanyolokhoz, mint egyetlen a baszkok. És a kurdok is ugye a többi, ha jól tudom, rokon néptől jobban elkülönülnek, majd most látjuk.
3: Hát igen, majd erről fogunk beszélni egyértelműen. Hát kik is ők, ezek a kurdok, mi történt velük, miért is nincs államuk? Hát ez nagyon érdekes, kérdés, hogy a kurdok az indo-európai nyelv család indo-iráni ágához tartoznak. De most a kurdok túlnyomó része négy államban él, Törökországban körülbelül 15 millió kurd él, Iránban 8 millió körül, Irákban 6,5 millió, Szíriában 2,2 millió, és még természetesen világszerte is élnek. Ők az úgynevezett Kurdisztán őslakói, ezt kihangsúlyozom még egyszer, őslakói, szóval nem jöttek, hanem ott már voltak.
2: Mert ugye a török népségek azok általában jöttek. Ugye a mai Kazasztán területről, vagy körülbelül, perzsák például, vagy a, hát ugye a Izrael népének is ott vannak a bibliai legendák, hogy honnan jöttek, nem jöttek.
3: Hát igen, honnan jöttek, nem jöttek, elő lehetne vitatkozni.
2: Igen.
3: Igen, és akkor nagyon érdekes volna az egész történelem, ugye, és akkor végén az ősemberhez jutnánk, ugye, és Afrikából jött mindenki.
2: Úgyhogy mindenki jött, ment,
3: úgy van.
2: Már olyan rég volt, hogy hát nem tudhatjuk, mert akkor még csak legendák voltak, meg szóbeszéd, úgyhogy ezt nem lehet tudni pontosan.
3: Igen, most már a különböző gén, meg a vérvizsgálatok mit fognak bebizonyítani, ez más egy dolog már, ugye persze. Szóval ezek a kurdok az úgynevezett Kurdisztán őslakói, na most a Kurdisztán terület nagyjából a Kelet-Törökországot, Észak-Irákot, aztán Nyugat-Iránt foglalja magában, e területek a Tigris folyó mentén vagy közelében találhatók.
2: Ezek ilyen domvidékes területek, amelyek jóval nedvesebbek egyébként, mint ami délebre van, amikor Irákról és Szaúd-Arábiáról gondolkodunk, ami már ugye sivatagos száraz terület, úgyhogy ezek azért egy jóval vonzóbb, izgalmasabb területek voltak, de olyan szempontból nehéz is itt lakni, meg létezni, vagy mondjuk gazdálkodni, mert nagyon dimbes-dombos területnek hegyes, meg a klíma is ilyen változékony, itt is megint van olyan nagyon nedves időszak, meg akkor nyáron nagyon száraz időszak.
3: Hát igen, most eszembe jutott egy érdekesség, hogy említetted ezeket a hegyeket, ugye? Idézem, a kurdoknak nincsenek barátaik, csak a hegyek. Hát igen, amikor a különböző nemzetek a kurdokat üzték, támadták, stb., akkor a kurdok persze a magas hegyekbe vonulhattak vissza, és csak a hegyek voltak a barátjai.
2: Igen, úgy, mint a pesmergák, meg nem tudom, kik az afganisztáni ellenállók, meg ugye a talibán is, ugye ez is híres, most az utóbbi évtizedekben úgy húzták ki az amerikaiak meg az oroszok ellen, hogy a hegyek voltak nekik is a barátaik.
3: Persze. Na és hogyha megnézzük most az ókor, nagyon érdekes a kurd történelem az ókorban. Egyes kutatók szerint a gutik, a kurdok ősei, hát a gutik körülbelül 4000 évvel ezelőtt Mezopotámia részeit birtokolták és megalapították az úgynevezett guti birodalmat. Országukat Kurduinnak is nevezték, később természetesen bizonyos okok, háborúskodások miatt megszűnt ez az ország. Na majd 3500 évvel ezelőtt pedig létrejött az úgynevezett Mittani birodalom, fővárosa Vasukáni volt. Na érdekes, hogy a kurd szó jelentése, a Vasukáni szó jelentése az, hogy jó forrás. Ez a birodalom is természetesen különböző háborúskodások, elemi csapások miatt megszűnt, és már létrejött egy harmadik birodalom, az úgynevezett Méd birodalom, időszámításunk előtt 678-ban alapították, vagyis pontosabban alapította a Vajjákú fejedelem. Területe több mint 3 millió négyzetkilométeres volt. Nagy birodalomról beszélünk, fővárosa pedig Ekbatan, Ekbatana volt, ennek az Ekbatanának a jelentése magyarul pedig a gyülekezés helye. Szóval itt szoktak gyülekezni a kurdok, és itt fogadtak el különböző törvényeket, határozatokat, stb. Na majd a Mért Birodalom időszámításunk előtt 550-ben a perzsák felkelésével összeomlott, utódja pedig majd az Óperzsa Birodalom lett.
2: Kell tudunk, hogy a mai Irán kvázi Perzsián született meg, vagyis hát a mai Irán is egy több nemzetiségű ország, ugye most ugye folyamatosan a hírekben van, azért is egy kicsit olyan problémás, de a perzsák voltak úgymond itt az a előnép, vagy a domináns nép, vagy akár hogy is mondjuk, de ugye nagyon bonyolult ennek a Közel-Keletnek a történelme és a helyzete, mivel itt sok különböző félefajta nép jött, ment, és ugye ilyen-olyan birodalmak, ugye itt egy nagyon hosszú történelem van, itt több ezer év alatt ugye tudjuk, hogy hány asszíri, babiloniai, akkád birodalmak voltak, ugye egy kicsit lejjebb, ugye akkor ott van a Biblia, amelyben tudjuk, hogy a Izrael népének is milyen fantasztikus történelme van, ugye akkor az egyiptomi birodalom, tehát ugye tudjuk, hogy itt volt a civilizáció bölcsője, itt a kurdok szállás területe alatt közvetlenül.
3: Így van, ez volt az úgynevezett termékeny félhold, amely a Tigris és Eufrat folyóktól húzódott a bibliai területekig, úgy mondjuk, és Egyiptomig. Egyértelmű. A középkor és az újkor a kurdok részére hozott jót is, meg nem is. A 7. század 30-as éveiben megkezdődött Kurdisztán iszlámosítása, ezt ismerjük a világtörténelemben, ugye Mohamed és a arab hódítások. Ez persze nagy változást hozott történelmükben. A 11-től 14. századig beszélünk az iszlám úgymond fellendüléséről, városok alakultak, iskolák jöttek létre, a tudomány és kulturális élet fejlődött, mindenképpen ezt meg kell említeni, és sok mindent az araboktól tanultunk meg.
2: Úgy van, és ugye tudjuk, hogy az iszlám általában meg szokta tűrni ezeket a más nemzetiségűeket, amíg te elfogadtad a vallásukat, meg adóztál, addig nagyjából rendben volt.
3: Egyértelmű, addig nagyjából rendben volt minden, igen, pontosan vallási adót kellett fizetni, de az iszlám megtörte úgynevezett könyvek népeit, a könyvek népeinél pedig arra gondolunk, hogy az iszlám a Korán, a könyv, ugye, a zsidóknál a Torra, viszont nálunk keresztényeknek pedig a Biblia.
2: Pontosan. Tehát bocsánat, úgy akarom mondani, hogy toleráns volt a vallás.
3: Így van, egyértelmű.
2: Nem,
3: persze, hogy nem. Na most egy ideig az arab, majd később pedig az oszmán török birodalma része lett a kurd terület. Na mert az első világháború után tudjuk, hogy az oszmán birodalom összeomlott, megszűnt létezni abban a nagy határaiban, és a kurdok lakta terület többsége a modern Törökország része lett. Na most a kurdok persze ilyen nemzeti mozgalommal léptek elő, de a törökök ezt a nemzeti mozgalmat teljesen leverték, a kurd és kurdisztáni szavakat lényegében kitörölték az iskolai tankönyvekből, bezárták a kurd iskolákat, tilos volt a kurd nevek használata, betiltották a kurd nyelv használatát bármilyen szinten. Aztán ez egy asszimilációs politikához vezetett, több felkelést váltott ki a törökök cselekedetei, na a török politikai vezetőség pedig akasztásokkal válaszolt erre.
2: Habár volt egy nép, ami még ennél is rosszabbul jártott az örmények évek elején.
3: Igen, az örmények, persze, így van, pontosan az örményeket is akkor kitelepítették, és lényegében egy genocidum történt az örményekkel.
2: Pontosan.
3: És a török hivatalos történelem ezt még napainkban sem akarja elismerni.
2: Úgy van.
3: Így van. Na majd 1978-ban létrejött, megalakult a kurd munkáspárt, a PKK, kurd nyelven érdekes, Spartia Karkeren Kurdisztán, hogyha ejtettem, és a török elnyomás ellen harcoló gerilla háborút folytattak. Na most érdekes, hogy több ország, USA, Törökország, az Európai Unió is terrorszervezetnek minősítette őket. Na majd 2025. március 1-én a PKK tűzszünetet hirdetett Törökországgal szemben, majd hamarosan feloszlott.
2: Igen, ez ugye nem is olyan rég történt, és éppen meglepő volt, hogy ennyi hosszú idő után akkor így ennyiben maradt volna. Nem tudom a részleteit a dolgoknak, hogy akkor mennyire érték el azokat a követeléseiket, vagy bármilyen autonómiát, de megtörtént.
3: Semennyire. Törökországban semennyire. Na majd a kurdok sorsa katasztrofális volt máshol is, például Irákban hevesen üldözte őket Saddam Hussein rezsimje. Kirkuk városát szinte elrabolta Hussein a kurdoktól, hiszen a kurd többségű településben arabokat telepített le, így lényegében arabizálták a várost, sőt még népirtástól sem riadtak vissza, körülbelül 180 ezer kurdot mészároltak le, ezek voltak az úgynevezett kurd partizánok, az ellenállás személyei.
2: Igen, hát persze ez Észak-Irak területére vonatkozik, ami mondom, nem az a sivatagos déli rész, és hát igen, tehát nem úgy van az, hogy itt mindenki arab és mindenki iszlám vallású, ez egy sokkal bonyolultabb helyzet, azért is itt nincs, hát látjuk a mai napig se igazán, és lehet, hogy sose lesz itt ezen a Közel-Keleten igazi béke.
3: Hát én is sajnos úgy gondolom. irodalom. Hát talán néhány gondolatot a Kurt zászlóról lehet, hogy már valaki látta, felfigyelt rá. A zászló vízszintes vörös, fehér, zöld, szóval kicsit emlékeztet a magyar zászlóra. Sávokból tevődik össze, közepén pedig egy 21 sugarú napkorong található. A zászló Törökországban, Iránban és Szíriában be van tiltva. A Kurt zászló napja az pedig december 17-e, szóval ott a mi karácsonyunk tájékán ünneplik ezt, akik ünnepelhetik, majd később erről is beszélünk, hogy vannak olyanok azért, akik ünnepelhetik. Most mit jelentenek a színek? A piros, az a mártirok vére és a harc a szabadságért, ez szimbolizálja, a fehér a szabadságot, egyenlőségét, a békét, a zöld az életét és az életerőt, na, a nap a sárga, ugye a fény és a szabadság szimbóluma. Meg kell említeni azt, hogy Irákban létezik egy kurdisztáni autonóm régió. Ezt majd Saddam Hussein bukása után tudták a kurdok kiarcolni. Fővárossal körülbelül 1 millió lakosú Erbil városa. Területe az autonóm régiónak pedig a 80.000 kilométer lehet, lakossága pedig 6 millióra tehetne. Ezt Dél-Kurdisztánnak is nevezik, saját parlamenttel, kormánnyal és hadsereggel rendezik. Szóval ez egy autonóm terület, ahogy említettem, az Irákon belül.
2: Igen, egyébként Iraknak és Iránnak is hasonló színű zászlója van, mint akár a magyaroknak, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire függ ez a három zászlót össze, de érdekes nagyon.
3: Majd beszélünk egyik következő műsorunkban a zászlókról is, ezt a tudományt pedig úgy nevezzük, hogy vexillológia. Hát majd hálással utána nézünk, és akkor több érdekességet elmondunk a kedves hallgatóknak. Visszatérve az érdekességekhez, talán még egyszer azt kihangsúlyoznám, hogy említettük már, hogy a kurdoknak nincsenek barátaik, csak a hegyek, ugye? Arra utal ez a mondás, hogy a történelem folyamán a kurdokat számtalanszor elárulták a nagyhatalmak, ugye a franciák, a britek is még lehetne sorolni, aztán megmaradásukat csak a hegyeknek köszönhették, szóval egy 46 milliós népről beszélünk.
2: Mert ugye itt voltak ezek a brit és francia protektorátusok ott, amikor az oszmán török birodalom 1920-21-ben szétesik, és ott mindenféle ígéret meg koncepciók voltak, hogy hogy ezt rendezni. Ez, hogy ez nem sikerült, ezt mai napig nyögi ez a térség.
3: Így van. A franciák és a britek az első világháború után, az oszmán birodalom szétdarabolása után a kurdoknak is természetesen független államot ígértek, sajnos ez csak papíron maradt. Na most, ami pedig illeti, még egy érdekesség, a nők egyenjogúságát a kurdok nagyon komolyan veszik, ez is érdekességként, ha bár muzulmán vallásúak, de ennek ellenére, így például a szíriai polgárháborúban körülbelül 20 ezer kurd nő harcolt az iszlám állam ellen. Ugye ez is egy meglepő adat.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ez volt a kurdok küzdelmes története. Találkozzunk egy hét múlva is, akkor a növényvilág egy-két pompás rekordjával. Várjuk Önöket akkor is, Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk. Szép napot kívánunk!

Ma egy értesítés következik, illetve felhívás, hogy pontosabbak legyünk. A Szlovén Köztársaság kulturális közalapjának lendvai kirendeltsége ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy megkezdődik a lendvai fúvós zenekar újjászervezése. Várják mindazok jelentkezését, akik fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszeren játszanak, és szeretnének aktívan részt venni a lendvai zenei hagyományok tovább éltetésében. A zenekari próbákat hetente egy alkalommal az esti órákban tartják, a fellépésekre pedig Lendván és a környező településeken kerül majd sor. Az első tájékoztató és alakuló találkozót május 22-én 19 órakor tartják. A pontos helyszínen a jelentkezőket külön értesítik. Jelentkezni, illetve további információkat kérni pedig az oi.lendava@jskd.si e-mail címen, valamint telefonszámon is lehet, az pedig a következő 02-57-88-5-36. Tehát akik valamilyen fafúvós vagy részfúvós hangszeren, esetleg ütős hangszeren játszanak, Lendva környékén szeretnének részt venni, vagy tagjai lenni a lendvai fúvós zenekarnak, amit szeretnének újjáéleszteni, akkor mindenképp jelentkezzenek. Most van a lehetőség, használják ki. Kisvár és a Borsz pedig már jön is, meg itt lesz majd a Fenglers is.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Gyereksarok!
4: Mit tudtok együtt játszani, Éva?
5: Bujócskát.
4: Itt a csoportteremben?
5: Nem, kint.
4: Kint? Lehet bujócskázni?
5: Igen.
4: És Miha, mit tudtok még?
5: Futkozni, és biciklizni, és csúszdázni.
6: Játszhatunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen csúszdázni, még hogy lehet játszani valami ollanokat.
4: Szofi, te inkább futsz vagy kergetsz?
7: Futok.
4: Jól futsz?
7: Igen.
4: Mi a titka annak, hogy te jól futsz?
7: Mert szeretek futni, még hogy szeretek barátokra futni, még szeretek lenni kint, hogy futkodhassak.
8: Őszinte, de vicces történeteket hallhattok a lendvai óvodásoktól, szombaton reggel 8:30-tól. Számítunk figyelmetekre!

Na, bő egy óra múlva megnyílik majd ugye Király Ferenc rajzok és szobrok című kiállítása, ami ugye 18 órakor lesz a Lendvai Várban, úgyhogy még egyszer akár erre felhívjuk a figyelmüket. A kiállítás ugye a szobrász 90. születésnapja alkalmából készült. Lesz majd köszöntőbeszéd Dubravko Baumgartnertől, Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója, valamint Magyar János Lendva község polgármestere. Kiállítás szakmailag bemutatja és megnyitja a Breda Ilich Klancsnék művészettörténész, zenei műsorban Tiásási Monka Kavas és Miha Kavas lépnek fel, és 18 órakor lesz tehát akkor a megnyitó. Úgyhogy látogassanak el a Lendvai Várba, ha tehetik, bő egy órájuk még van rá. Egyébként pedig a Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község várja önöket, és hát ugye így tisztelegnek a Munkácsi díjas művész előtt, akinek akkor a kiállításának a megnyitója ma 18 órakor lesz, ne felejtjék el. Mi pedig zenével folytatjuk, aztán 8 perc múlva 17 órakor már friss hírek itt az MMR-en.

Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklóresnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében. A Délalföldtől Kalotaszegig

0: élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszú falus és spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól hosszú faluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárga nap hosszú faluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
2: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
1: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk hosszú faluban a spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az OTP Group Szlovénia, a korábbi Nova KBM és SKB Banka tulajdonosa, az idei év első negyedévében 40,9 millió euró nettó nyerességet ért el, ami 40,7%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az eredményt elsősorban a jogi követelésekkel kapcsolatos egyszeri céltartalékok befolyásolták. A saját tőke megtérülése 8,8% volt, nyilatkozta Hámori András elnökigazgató az STA-nak, egyben bejelentette a Primorsky Skladi alapkezelő társaság felvásárlásának tervét. Rajzok és szobrok című kiállítással köszönti a Lendvai Galéria Múzeum a 90 éves Király Ferenc Munkácsi díjas festőművészt ma este a Lendvai várban. Köszöntő beszédet mond Dubravko Baumgartner, az intézmény igazgatója, és Magyar János, Lendva polgármestere. A kiállítást Breda Illich-Klancsnik művészettörténész méltatja. A tárlat október 31-ig lesz megtekinthető. Táncolva öröklődik a címe annak az előadásnak, amellyel a Bekecs együttes mutatkozik be ma Lendván. Az este 8 órakor kezdődő műsor autentikus képet ad a Kárpát-medence folklórjáról, azaz Délalföldről, Felcsikról, Gyergyóról, Szatmárról, Méhkerékről és a Szilágyság, Sóvidék és Kalotaszeg jellegzetes világát, nyelvjárását idézi meg. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, írta a Facebook oldalán pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A professzor urat a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérjük, fűzte hozzá a kormányfő. Aki arra az ügyre reagált, amely szerint Hankó Balázs volt innovációs és technológiai miniszter, és a fizikus élvonal alapítványa között egy ilyen volumenű kontraktus köttetett. Erre a Magyar Hang által közérdekű adatigényléssel kikért szerződésből derült fény. A Krausz vezette alapítványa Telex információi alapján a belpolitikai helyzetre hivatkozva kihátrált a tehetséggondozással foglalkozó Nemzeti Tudósképző Akadémia finanszírozása mögül. Krausz Ferenc leszögezte, ameddig nem kapnak biztosítékot arra, hogy az új kormány az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést maradéktalanul betartja, addig nem vállalnak kötött finanszírozási kötelezettségeket. Magyar Péter miniszterelnök kommunikációja eddig csak arról szólt, hogy megvizsgálják az ominózus szerződést. Ezt hangoztatta a mai Karmelita körüli kordonbontás során is. A jelek szerint azonban mostanra már el is dőlhetett a sorsa. 36, főként európai ország, köztük Szlovénia is csatlakozott a hágai különleges törvényszékhez, amelyet azért hoznak létre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt felelősségre vonják az Ukrajna elleni háborús agresszió büntetéért. A 46 tagú Európa Tanács külügyminiszterei Moldovában tartott éves ülésükön fogadták el a végrehajtási megállapodást a különleges törvényszék létrehozásáról. A szervezet célja, hogy betöltse a Nemzetközi Büntetőbíróság által lefedetlen joghatósági űrt. Az ICC 2023. márciusában adott ki elfogató parancsot az orosz elnök ellen háborús bűnök elkövetésének gyanúja miatt. A külügyminiszterek által pénteken elfogadott határozat leírja a bíróságot felügyelő irányító bizottság felépítését és feladatait. A bizottság feladata többek között az éves költségvetés jóváhagyása, a belső szabályzat elfogadása, valamint a bírák és ügyészek megválasztása. Az országok pedig elkötelezik magukat a bírósági eljárások függetlenségének tiszteletben tartása mellett, írja a Euronews.
2: Időjárás.
1: Este és éjszaka már csak elszórtan valószínű gyenge eső, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 11 fok között, északnyugaton 3 fok körül alakul. Szombaton is eleinte még helyi záporokra, az Adria mentén zivatarokra lehet számítani. Délután az északnyugat felől hulló csapadék fokozatosan gyengül, és itt-ott megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A szél északira fordul, és helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 14 fok között, a tengermeléken 17 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Na, egyébként ugye azért csak így zárójelesen kicsit említsük meg azt is, hogy zajlik a Giro d'Italia, tehát ugye az olasz kerékpáros körverseny, a három nagy körverseny közül az egyik, illetve az első, amelyik ugye az évben mindig van, és ez már ugye a 109. tehát azért eléggé nagy tradícióra tekinthet vissza. No, Jonas Vingegaard pedig ott van, szeretné ugye a végén majd akkor viselni a rózsaszín trikot, és hát például ma egy szakaszt azért meg is nyert, úgyhogy ezt természetesen lehet neki gratulálni. Na, egyébként összesítésben továbbra is Afonso Eulalio az, aki vezet, Jonas Vingegaard most a második helyen van. Úgyhogy még azért el fog tartani, hiszen volt egy-két szakasz, de azért jó néhány még előttünk, mert ugye 3 hétig tart ez a verseny, úgyhogy majd ezt is akkor mindenképp lehet követni. Nálunk pedig most Brody János jön meg, Böröc Roland, utána pedig jövünk is vissza.

Mai nap szülötte Mike Oldfield, a progresszív rock és az instrumentális zene egyik legismertebb alakja. 1953. május 15-én született az angliai Reading városában. Nevét leginkább az 1973-ban megjelent Tubular Bells album tette világhírűvé. A különleges, főként instrumentális lemez azért is lett legendás, mert ennek nyitó témája hallható a The Exorcist című horrorfilmben is. A lemez óriási siker lett, és egyben ez volt az első kiadvány a Virgin Records történetében. Na, érdekesség, hogy Oldfield szinte az összes hangszeren maga játszott a felvételen, és mindössze 19 éves volt, amikor a Tubular Bells elkészült. A zenét már 17 éves korában komponálni kezdte. Mike Oldfield pályafutása során rengeteg stílust kipróbált. A progresszív rock mellett folk, ambient, elektronikus és világzenei elemeket is használt. Több mint 25 stúdióalbumot készített. A szélesebb közönség számára talán legismertebb slágere a Moonlight Shadow, amely az 1980-as évek egyik nagy rádiós sikere lett. Na, még egy érdekesség, a Tubular Bells sok zenetörténés szerint alapjaiban változtatta meg azt, ahogyan az instrumentális rockzenére tekintenek. Na, ráadásul a lemez több mint 15 millió példányban fogyott világszerte. Hát jön is akkor a szülinapos, és a legnagyobb és legismertebb slágere, itt van Mike Oldfield és a Moonlight Shadow.

Május 15-i ez egyébként több hivatalos és nem hivatalos világnap, emléknap és tematikus nap is kapcsolódik. Ezek közül akkor a legismertebb ugye nemzetközi családnap, erről már szóltunk. De ma van például a nemzetközi klímanap is. International Climate Day. Kevésbé ismert, inkább környezetvédelmi szervezetek és civil kezdeményezések által emlegetett nap, amely a klímaváltozásra és a fenntarthatóságra hívja fel a figyelmet. Latin Amerikában és Spanyolországban ma Szent Izidor napját ünneplik. Madrid védőszentjének ünnepe, amelyhez vásárok, felvonulások és hagyományos népi rendezvények kapcsolódnak, főként ugye Spanyolországban, meg azon belül a Koronya Madridban. De nem hivatalos világnapok is vannak, egy-két ilyen. Csokoládé chips nap. Például ez is ma van. Nylon harisnya nap. Szintén a mai napon van. Valamint nemzetközi kanguru gondozási nap. Koraszülött babák bőr kontaktusos ellátása hívja fel a figyelmet. Tehát ilyen is van egyébként. Úgyhogy már május 15-e van. Péntek, reméljük mindenkinek kellemesen telik, mi pedig zenével megyünk tovább. Well, hello-ék jönnek, többek közt meg itt lesz Sabrina Carpenter is.

Miután az FC Bayern München kigabott a Paris Saint-Germaintől, illetve hát ugye összesítésben, így nem lesz ott a bajor csapat a budapesti BL döntőn. Leslie Manda, aki pedig emiatt különösen csalódott, ugyanis az volt az álma, hogy a kedvenc csapata a szülővárosában Budapesten, a Puskás Arénában emeli magasba a kupát, miközben az általa komponált Road to Budapest című stadion himnusz skandálja a tömeg. Művész emberként mindig is arra vágytam, hogy a gyökereimnél a budapesti fények alatt ülelhessem át a fiúkat a kupával a kezükben. Ez lett volna a pályafutásom egyik legfontosabb pillanata. Itt záród volna a szülővárosomban ez a kör, nyilatkozta Leslie Manda, aki vette észre az Index. No, a győzlem nem a kupák súlyában, hanem az akarat erejében mérhető. Én még mindig büszke vagyok arra, hogy pesti srácként már másfél évtizeden írhatom a fiammal az FC Bayern himnuszait, nyilatkozta még. Hát ez most nem jött össze, na talán majd jövőre. Legalábbis a Bayernes fiúk is ezt mondták. Menjünk tovább zenével.

Ünnepeljünk együtt 80 évnyi szabadságot a Szabadság szigetén olvasható a fesztivál posztjában. Ebből kiderül, hogy augusztus 9-én a sziget nagy színpadán élő legendák és a magyar zene legkulensebb sztárja állnak közösen színpadra, hogy együtt ünnepeljék Bródy János életművét. Az Illéstől az István a királyon át a szóló karrieres lágereig tartó életmű dalait olyan előadók fogják színpadra vinni többek között, mint Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Kis Tibi, Lovasi András, illetve a kortársak részéről például Charlie, Deák Bügyula, Hobo, Presser Gábor, és ott lesz természetesen a legendás szerzőtárs Szörényi Levente is. Olyan előadók állnak a sziget nagy színpadára ezen a napon, akik a maguk művészetében is hordozzák Bródy János Ars Poetikának alapelveit és igazságait, mert bár mindannyian mások vagyunk, pont ennek az elfogadása kell, hogy közös legyen mindannyiunkban. Jelenünk legnépszerűbb előadói és Bródy János zenész társai, a magyar zene legendái gyűlnek össze, hogy közösen mutassák be hazánk egyik legnagyobb zeneszerzőinek munkásságát egy soha nem látott léptékű koncert keretein belül, olvasható tehát a sziget bejegyzésében. Vagyis miről van szó? Bródy Jánost ünnepli a sziget a mínusz egyedik napon, és hát ugye többek közt Azaria, Carson Koma, Presser, Lovasi, Kis Tibi és így tovább, ők mind Bródy dalokat fognak majd előadni. Mi pedig most egy-két dalt meghallgatunk még, majd 18 órakor várjuk Önöket, a nap, illetve esti krónikával ugye összefoglaljuk a nap legfontosabb hírügynökségi híreit, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében. A Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárganap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától.

0: A hírügynökségek fontosabb pénteki jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Király Tomislav lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak címszavakban.
1: Hétfőre összehívott rendkívüli ülésen dönt az államtanács a szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvény vétójáról.
0: A Guriskó Tájpark közintézmény megnyitotta a felújított látogatóközpontot.
1: Kiállítással köszönti a Lendvai Galéria Múzeum a 90 éves Király Ferenc Munkács díjas festőművészt ma este a Lendvai Várban.
0: Az Európai Ügyészség készen áll arra, hogy magyar kollégákkal együtt dolgozzon, jelentette ki Laura Kövesi, a szervezet vezetője.
1: Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított éjszaka Oroszország ellen.
0: Pénteken véget ért az amerikai elnök pekingi látogatása. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Szlovén rovatunkban helyi vonatkozású témák is szerepelnek. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Hétfőre összehívott rendkívüli ülésén dönt az államtanács a Szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvény vétójáról. Az erről szóló javaslatot ma nyújtotta be egy alkalmazottakból álló érdekcsoport.
1: A csoport azzal vádolja az előterjesztőket, hogy kapkodnak, kizárják a nyilvánosságot a vitából, visszaélnek a népszavazási joggal, és kárt okoznak az államnak és a társadalomnak.
0: A statisztikai hivatal ma közé tette az idei év első negyedévi GDP trendjeinek első becslését, miután a gazdasági aktivitás a tavalyi év első három hónapjában váratlanul visszaesett, az idei év első negyedévében a reál növekedés éves szinten 3% volt, tájékoztatta az STA-t a Source.
1: Szlovénia így a legmagasabb növekedésű ütemet produkáló országok közé tartozott. Az Európai Statisztikai Hivatal, a Eurostat eddig a 27 EU tagállam közül 20-tól kapott adatokat, és az éves összehasonlításokban csak Cipruson volt még 3%-os növekedési ütem. A kereskedelmi és iparkamara elégedett az idei első negyedévének gazdasági növekedéséről ma közzétett adatokkal, egyidejűleg az év hátralévő részére vonatkozóan különféle kockázatokra figyelmeztetnek.
0: Az ágazati szakszervezetek elégedettek a Szlovénia fejlesztését célzó törvényről tartandó népszavazás kiírását támogató aláírásgyűjtés előrehaladásával.
1: Arról nincsenek adataik, hogy eddig hány aláírást gyűjtöttek össze, de az érdeklődés hatalmas, így arra számítanak, hogy hétfőre, amikor be kell nyújtaniuk azokat az országgyűlésnek, az aláírások száma jóval meghaladja a szükséges 2500-at.
0: Az OTP Group Szlovénia, a korábbi Nova KBM és SKB Banka tulajdonosa az idei év első negyedévében 40,9 millió euró nettó nyerességet könyvelt el, ami 40,7%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, a saját tőke megtérülése 8,8% volt.
1: Az eredmény elsősorban a jogi követelésekkel kapcsolatos egyszerű céltartalékok befolyásolták, nyilatkozta Amari András, elnökigazgató, aki bejelentette a Primorsky Skladi alapkezelő társaság felvásárlásának tervét.
0: A Goricskó Tájpark közintézmény megnyitotta a felújított látogatóközpontot a Grád település közelében található várban, amely a Goricskó Tájpark belépési pontja.
1: Ahogy Andrész Mutics, az intézet igazgatója, megnyitón az STA-nak elmondta, a központ egy felújított, látogatóbarátabb térbe költözött, amely átfogó bemutatást kínál az intézet tevékenységeiről. A Goricskó Tájpark a Mura folyó bal partján elterülő Muravidék részét képezi. 462 négyzetkilométeres területe összesen 90 falut és 23 ezer lakost foglal magába. Az országnak ez talán a legkevésbé fejlett területe, ezért az utóbbi években az állam célul tűzte ki a felzárkóztatását.
0: Rajzok és szobrok című kiállítással köszönti a Lendvai Galéria Múzeum a 90 éves Király Ferenc Munkácsi díjas festőművészt ma este a Lendvai várban.
1: Köszöntő beszédet mond Dubravka Barngártner, az intézmény igazgatója és Magyar János Lendva polgármestere. Kiállítást Bredajlich Kláncsnik művészettörténész méltatja, a tárlat október 31-ig lesz megtekinthető.
0: Táncolva öröklődik a címe annak az előadásnak, amellyel a Bekecs együttes mutatkozik be ma Lendván.
1: Az este 8 órakor kezdődő műsor autentikus képet ad a Kárpát-medence folklórjáról, azaz Délalföldről, Felcsikről, Gyergyóról, Szatmáról, Méhkerénkről is a Szilágyság, Sóvidék, Kalotaszeg jellegzetes világát, nyelvjárását idézi meg.
0: Magyar Péter miniszterelnök kormánya több tagjával május 15-én pénteken lebontotta a kordonokat a Karmelitánál, és kijelentette, hogy az utca a jövőben nyitott is marad, valamint bejelentette, hogy ezen a hétvégén szabadon látogatható lesz a Karmelita kolostor mellett, a korábban Rogán Antal vezette miniszterelnökségi kabinetiroda épülete is.
1: A kormányfő közölte, hogy a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. Magyar Péter és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozták, hogy a vár környéki és az egyéb beruházások túlárazásait is kivizsgálják majd. Vitézi szerint 500 és 1000 milliárd forint közti összegekben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő Orbán kormány a budai vár rekonstrukciójára. Közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz, jegyezte meg a miniszter. A belügyminisztérium épületét a Fidesz kormány arab befektetőknek adta el. Magyar Péter újságíró kérdésre azt mondta erről, hogy a történelmi műemléket megpróbálják visszaszerezni. Az eladás körülményét éppen ezért már vizsgálja egy szakértői stáb.
0: Az Európai Ügyészség készen áll arra, hogy magyar kollégákkal együtt dolgozzon, jelentette ki Laura Kövesi, a szervezet vezetője csütörtökön. A csatlakozás lehetséges, a folyamat gyorsasága azonban a magyar jogalkotáson múlik.
1: Arra a kérdésre, hogyha Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, emelhetnek-e vádat Orbán Viktor miniszterelnök ellen, Kövesi elmondta, ez attól függ, az Európai Ügyészség milyen időszakra kapna felhatalmazást. Vagyis az, hogy visszamenőleg is vizsgálódhat-e az EPPO magyar ügyekben, nem az ügyészségen, hanem a magyar döntéshozók kezében van. Laura Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője a 11. Delfi Gazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón reagált arra a felvetésre, miszerint Magyar Péter miniszterelnök a korrupcióellenes intézkedések között elsőként az Európai Ügyészséghez való csatlakozást jelölte meg.
0: 36, főként európai ország, köztük Szlovénia is csatlakozott a hágai különleges törvényszékhez, amelyet azért hoznak létre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt felelősségre vonják az Ukrajna elleni háborús agresszió büntettéért.
1: A 46 tag Európa Tanács külügyminiszterei Moldovában tartott éves ülésükön fogadták el a végrehajtási megállapodást a különleges törvényszék létrehozásáról. A szervezet célja, hogy betöltse a Nemzetközi Büntetőbíróság által a lefedetlen joghatósági űrt. Az ICC 2023 márciusában adott ki elfogadó parancsot az orosz elnök ellen háborús bűnök elkövetésének gyanúja miatt. A külügyminiszterek által pénteken elfogadott határozat leírja a bíróságot felügyelő irányító bizottság felépítését és feladatait. A bizottság feladata többek között az éves költségvetés jóváhagyása, belső szabályzat elfogadása, valamint a bírák és ügyészek megválasztása. Az országok elkötelezzék magukat a bírósági eljárások függetlenségének tiszteletében tartása mellett, írja a Euronews.
0: Tűz ütött ki az oroszországi Rjazanyi olajfinomítóban péntek hajnalban. A Kyiv Independent arról ír, hogy Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre éjszaka Oroszország ellen, amely a katonai és az energetikai infrastruktúrát célozta.
1: Az ukrán lap orosz közösségi médiás beszámolók alapján azt írja, Rjazany városának lakói látták, hogy több drón is elhúz a város felett a finomító irányába, ezt követően robbanásokat hallottak. A támadást követően órákban közzétett videók szerint hatalmas füstfelhők kigyúztak a város felett. Pavlo Malkova, Árizsányi terület kormányzója szerint több lakóépületben is kár keletkezett. Az orosz kormányzó emellett azt állítja, hogy az ukrán támadás következtében 3 ember meghalt és 12-en megsebesültek.
0: Libanon és Izrael pénteken Washingtonban folytatja a közvetlen tárgyalásokat, miután a csütörtöki egyeztetéseket az amerikai külügyminisztérium egyik tisztviselője eredményesnek és pozitívnak nevezte.
1: A tárgyalások időzítése különösen érzékeny, mivel néhány napon belül lejár az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünet. A libanoni vezetés abban bízik, hogy a washingtoni egyeztetések révén sikerül meghosszabbítani a megállapodást és előrelépést elérni a legnehezebb kérdésekben is. Ilyen az izraeli csapatok dél-libanoni kivonása és a Hezbollah lefegyverzése is. A Hezbollah ugyanakkor nem vesz részt a tárgyalásokon, és nyíltan ellenzi, hogy Libanon közvetlenül egyeztessen Izraellel.
0: Pénteken véget ért az amerikai elnök pekingi látogatása, amelyet mindkét fél történelmi mérföldkőnek nevezett.
1: A csütörtöki tárgyalást követően Xi Jinping helyi idő szerint péntek délelőtt találkozott ismét Donald Trumppal a Chungnan-hai kertben, amelyet szakértők a Fehérházhoz hasonlítanak. A sétát követően egy csészeteát fogyasztottak el közösen, majd zárt ajtók mögött munkaebéden folytatottak a megbeszélések. Az amerikai elnök pozitívan értékelte a találkozót. A bejelentett megállapodások közül kiemelkedik a Boeing-gel kötött üzlet, amelyről az amerikai elnök a Fox News-nak elárulta, hogy Xi Jinping 200 utasszállító gépet rendelt az amerikai repülőgépgyártótól.
0: És ez már záró hírünk benne arról, hogy ebola járvány kitörését erősítette meg a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén az Afrikai Járványügyi Központ. Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén található, elszigetelt Ituri tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak.
1: A megbetegedések és a halálesetek többségét Mongvalo és Rampara körzetében jegyezték fel, de gyanús eseteket jelentettek a tartomány székhelyéről, Buniából is. Ezek megerősítése még folyamatban van. A laboratóriumi tesztek eddig 4 áldozat esetében igazolták hivatalosan a fertőzést. Az ebola korunk egyik legrettegettebb betegsége, melynek járványai, kitörései minden alkalommal drámai emberi és gazdasági áldozatokkal járnak.
2: Sport.
0: Svájcban ma megkezdődik a jégkorong elitvilágbajnokság. A torna május 31-éig tart. A mérkőzéseket Fribourgban és Zürichben rendezik. A friburgi B csoportban Szlovénia mellett a kanadaiak, a tavalyi bronzérmes svédek, csehek, dánok, szlovákok, norvégok és olaszok szerepelnek. A magyar válogatott is résztvevő, és a zürichi csoportban olyan ellenfelekkel játszik, mint Svájc, az Egyesült Államok és Finnország. A mai nyitóforduló párosítása az A csoportban Finnország, Németország és USA, Svájc, még a B csoport Svédország, Kanada és Csehország, Dánia. Egyébként Kanada egy héttel később Szlovéniával csap össze. A magyar férfi kézilabda válogatott 7 gólos hátrányból zárkozott vissza csütörtök este, és azt mindenképpen elkerülte, hogy a VB-selejtező visszavágóját tetemes lemaradásból kezdje meg, így 31-29-el ért véget a szerbiai párharc odavágója. A magyar válogatott május 17-én játssza visszavágót a szerbek ellen. Benoît Cosunfroid győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második csütörtöki szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Vetter Erik ölthette magára. Pinteken a Kaposvár és Szekszárd közötti mezőnyhajrát ígérő 152 kilométeres távbár a mezőnyre, amely összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi zárószakaszon célba ér Veszprémben.
3: Időjárás.
1: Este és éjszaka már csak elszórtan valószínű gyenge eső, a hegyekben 1500 méter felett még havazhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7-11 fok között, északnyugaton 3 fok körül alakul. Szombaton délelőtt még helyi záporokra, tenger melléken dörgésen kisebb zivatarokra lehet számítani, majd délután északnyugat felől fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, s megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Az északi szél időnként még megélénkülhet. Észak-Szlovéniában helyenként megerősödik. A hőmérséklet 11-14 fok között tetőzik, az Adria mentén 17 fokig emelkedik a hőmérői ganyszála.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, a hét utolsó munkanapján egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be a hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép estét és kellemes hétvégét!

Nagy utazás, Presser Gábor, tehát. Nem kell egy nagy utazás, inkább egy kisebb, két zenén keresztül, azt már érkezik is majd a horizont ismétlése, úgyhogy jön ez Gábor Biga és Said, Hang On To Your Love, utána pedig jön a horizont ismétlése.

Jó napot kívánok! Dr. Bedecs László, irodalmár, kritikus, jelenleg az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem vendégoktatója, adott elő Lendván a Vendégkutatók a Kultúráért programban, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint az Oktatási Intézet Muraszombati Egysége szervezésében. Több irodalmi témájú kötet, számos tanulmány és kritika szerzője ő, akinek kutatási területe a 20. századi és kortárs magyar irodalom, azon belül a költészet. Szlovéniában az ősztől érvényben lépő új tanterv lényegesen több ilyen szöveget tartalmaz. Ezért dr. Bedecs László előadásában ezeknek a befogadásához, értelmezéséhez, tanításához adott támpontokat. A vele készült beszélgetés lesz mai adásunk témája.

0: úgy látom, és ez volt a fő motiváció ennek a előítéletnek a kicsit a feloldása, hogy úgy látom, hogy az emberek, a tanárok is kicsit félve, kicsit óvatosan, kicsit gyanakodva közelítenek a kortárs irodalomhoz, általában a kortárs művészetekhez. És hát először is fontosnak tartottam, hogy tisztázzuk egyáltalán ezeket a fogalmakat, hogy mi is az, hogy kortárs. És hogyha belegondolunk, hogy itt már 50-60 éves szövegekről is beszélhetünk, ezeket is kortársnak tekinthetjük, tehát egyáltalán csak a mai irodalom tartozik ide. És ugye azt is egyáltalán mi az irodalom. Ezt kicsit provokatívan is kezdtem természetesen, mert ez pedig azt mutatja meg, hogy az irodalom fogalma alá hát majdnem minden befér. Tehát az is a kortársnak egyfajta definíciója, hogy rendkívül nyitott, rendkívül sokféle, ami viszont azt jelenti, hogy mindenki megtalálhatja a neki tetszőt, és a tényleg nagyon elvont, tényleg nagyon avantgárd irodalmak mellett léteznek könnyen befogadható, valóban rólunk, a saját problémáinkról szóló, és akár a diákokkal is könnyen olvasható, értelmezhető művek is.
1: Igen. Mielőtt tovább mennénk, egy kicsit visszakanyarodok még az ajánlóhoz, amelyikben Rudas Jutka úgy hívja fel a figyelmét az ön előadására, hogy nyíltan és tabuk nélkül beszél a költészetről. Mit jelent ez ma, nyíltan és tabuk nélkül beszélni a költészetről?
0: Hát őszintén szóval ez az én egyik kritikusi aszpoétikám, hogy igazából azt az irodalmat szeretem, amely mer a tabukról beszélni, mert olyan témákról beszélni, amelyek ugye tabusított témák általában a közbeszédben, de akár a korábbi irodalmakban is. Hát itt olyasmikre kell gondolnunk, mint akár a testünkkel kapcsolatos problémák, ugye, amiket esetleg elrejtünk, vagy szeretnénk elrejteni másik előtt, nem tudom, kövérek vagyunk, vagy túl soványak vagyunk, esetleg valamilyen betegségnek, műtétnek a nyomait hordozzuk a testünkön, hát nem tudom, a testünkkel kapcsolatos tevékenységek is nyilván tabusítottak, akár az olyan hétköznapi dolgok is, mint a, nem tudom, a fogmosás, az evés, esetleg a toalettnek a végzett dolgok. Nem beszélve, hogy akár még a szexualitásról is, ami még a mai napig is egy tabunak számít sok tekintetben. Szóval az irodalom tud ilyenekről beszélni, és a kortárs irodalomban keresi is, én úgy látom, ezeket a témákat. De olyan témákról is beszélhetek, mint például az anya és a vagy a szülő-gyerek kapcsolat, ugye, ami már egyáltalán egy idealizált kapcsolat a mai irodalomban és a valóságban sem, de korábban az irodalom hajlamos volt a reklámok világának megfelelően én ideálisnak leírni egy-egy családot például. A kortárs irodalomban pedig megjelenik a diszfunkcionális család, vagy a csonka család, a mozaik család, és ugye arra is megpróbáltam felhívni a figyelmet, konkrétan erről a témáról beszélve, hogy nagyon fontos a gyerek tapasztalatának, hogy a gyerek érzelemvilágának a megjelenítése is. Tehát ugye nagyon sokszor, ha még el is jutunk eddig, hogy itt a családban esetleg problémák vannak, akár alkoholizmus, megcsalás, szeretet nélküliség, egyebek, akkor a szülők kapcsolatáról beszélünk elsősorban, vagy a szülő szempontjából, és az is nagyon jó és egy nagyon erős téma, hogyha a gyerek szempontjából tudjuk látni azt, hogy hát ő mit él át egy ilyen környezetben. Igen. Ilyesmikről próbáltam.
1: Igen. Természetesen a téma választás bátorsága az még nem garancia egy költészetnek a minőségéért. Hol tart most a kritika ennek megítélésében, hogy mi az, ami jelent egy szintet? Igen. Legyen próza, legyen líra.
0: Hát igen, természetesen nagyon-nagyon-nagyon igaza van. Tehát az irodalom mindig is erről szól, hogy mit és hogyan mondunk el, és és bármilyen témából lehet valójában jó irodalmat csinálni, és bármilyen témát el lehet rontani egy rossz nyelven, rossz formában megírt szöveggel. Én azt hiszem, hogy a kritika leköveti ezeket a trendeket. Én úgy látom, hogy továbbra is szereti, tehát a kritika nem csak én, hanem ugye velem együtt mások is, hogyha ilyen témákhoz bátran nyúlnak a szerzők, és általában, tehát hogy nagyon leegyszerűsítve, nem annyira a közösségi témákhoz nyúlnak, hanem a személyes problémák, személyes tapasztalatok, és hát inkább a problémák, mint az örömök a témájának. Hát a nyelvi szint, ugye hát a versben általában a rímtelen formák manapság, ugye, és egyre hosszabb versek érdekes módon, tehát sokszor 40-50-60 soros versek számítanak a legnagyobb figyelemre manapság. Szabad versekről beszélünk, hát olyan, hát talán, hogy könnyen olvasható, olyan értelemben, hogy a hétköznapi nyelvet használó, a hétköznapi szókincset használó versek ezek, de azért természetesen a metafora világuk, a képeik, a hosszú mondatok azért mégiscsak megnehezítik a versek értelmezését. A prózában tulajdonképpen azt hiszem, szerencsénk van, tehát ott azért visszatérnek mostanában a nem annyira a szövegre magára koncentráló művek, ugye az előadásban Eszterházy Pétert említettem, kicsit mintha túl lennénk az Eszterházy uralta koron, vagy a Parti Nagy Lajos uralta koron, és visszatérnek a lineáris történetek, a történetszerű prózák és regények. Ugye más kérdés, hogy azért ezekben a történetekben az előbb felsorolt témák azért nagyon gyakran ott vannak, viszont ez talán egy kicsit olvasóbarátabb abból a szempontból, hogy könnyebben olvasható, könnyebben követhető, van eleje, vége a szövegnek, és nem annyira a szövegről magáról, hanem tényleg a hétköznapi témákról, problémákról beszélnek ezek a művek, amiket én szeretek legalábbis.
1: Igen, hát úgy gondolom, hogy azok közé tartozik Rőri Géza, akit ön nagyon szeret, és éppen a múltkor került a kezembe egy olyan kiadvány, de azt hiszem, az már 2024-ben megjelent, amelyikben a hajléktalanokról írott költeményei jelennek meg, és hát tudjuk, hogy ez is egy alanyi költészet igazából. Ha néhány szót szólna ennek az értékéről.
0: Igen, meg is lepődtem, hogy Rőri Gézát kérdezi. Valóban az egyik kedvencem, talán látta, januári jelenkor folyóiratban jelent meg egy kis kritikám a legutolsó Semmike Dalok című kötetéről, és valóban ezt írtam, hogy az egyik legnagyobb kortárs költünk, aki egyébként formában ír, rímes verseket ír, tehát ilyen értelemben kicsit klasszikusabb, mint az imént felsorolt nála, kicsit fiatalabb generációhoz tartozó szerzők. De hát ő valóban az az ember, aki mer a legfájdalmasabb, tulajdonképpen sokszor szégyelni való dolgokról is írni, nagyon bevállalósan, ugye ezt a modern szót használva, tehát nem elbújva, nem elkenve, nem maszkírozva a problémákat, hanem tényleg a tükörbe nézve, őszintén, vagy hát amennyire a költészetben lehet őszinteségről beszélni, de nyíltan és bátran hozza ezeket be. Itt ugye Angyal Vakond, ez a hajléktalanok ról írt verses kötetének a címe, ahol bizony azt látjuk, hogy tényleg a hajléktalanságnak a, hát pont azt a részét tolja ugye az arcunkba tulajdonképpen, amit csak a politika is próbál elfedni, amikor azt mondja, hogy a hajléktalanokat ki kell seprűzni az aluljárokból, ugye ne lássuk őket, menjenek az erdőbe. A társadalom nem akarja látni azt a borzalmat, ami egy hajléktalan emberrel történik. Ezek a versek viszont megmutatják, hogy miféle betegségek, a higiénia hiányánakból fakadóan miféle sérülések, szellemi és testi sérülések történnek meg, mit él át egy ilyen ember. Egyébként, ha már szóba hozta, hagyj említsek egy regényt is a hajléktalanokról, szintén nagy kedvencem, ugye az a Szilassi Lászlónak a Harmadik Híd című, ugye a szegedi hajléktalan világról írt regénye. Hát 10-15 éve lehetett az meg, arról is volt szerencsém írni, és hát azóta azt mondom, hogy ami a hajléktalan embert látok az utcán, akkor ez a regény jut eszembe, vagy akár a Rőri Géza versei jutnak eszembe, és hát sokkal megértőbb az ember, és és kicsit bele tudja magát élni ezeknek az embereknek a szenvedéseibe, a sorsába. Úgyhogy az irodalom ilyen értelemben nevel, tanít, hogy hát érzékenységre nevel tulajdonképpen, és egészen másképp közlekedünk egy városba, hogyha ilyen verseket vagy ilyen regényeket olvasunk.

0: idén Janikovszki Éva évforduló van, és néhány szót arról, hogy nem kell magyarázni az ő jelentőségét, de úgy gondolom, hogy ő egy alfa és omega volt a magyar irodalomban, az illusztrációkkal együtt.
1: Hát így van, és biztos vagyok benne, hogy itt konferenciák, tanulmánykötetek fognak születni, és újra felfedezik, kiadják az ő művét, mert igazából nem is kell felfedezni, mert azt hiszem, hogy van egy olyan klasszikus, amit már én is kisiskolásként, óvodásként olvastam, a gyerekeim is, és biztos, hogy az ő gyerekeik is fogják. Ugye Lázár Ervint emlegettem itt ugye a mai előadásomban, de nyugodtan lehetett volna Janikovszki Évát is, aki ugyanezzel a tulajdonképpen klasszikus formavilággal és érzelemvilággal, de már nagyon modern módon volt képes beszélni, szintén rámutatva olyan kényes témákra is, mint a válás például, hogy a gyereknek a magánytól való félelme, esetleg a gyerek elhanyagolása, ugye, ami szintén nagyon gyakori probléma sajnos a modern diszfunkcionális családokban, ahogyha ezt a szót használtam már az előbb, hogy a gyereket, hát nem tudom, a jó esetben a játékaihoz száműzik, rosszabb esetben a tévéhez, vagy a telefonhoz, vagy a számítógéphez a szülők, és ahelyett, hogy ők foglalkoznának vele, ez a Janikovszkijánál is azért már ott megjelenik, a testvéreknek a kapcsolata, ami szintén nem mindig csak pozitív, vagy nem mindig csak szép történetekből áll, hanem esetleg irigységből, a szülők figyelme iránti versengésből, tehát ezek mind-mind olyan témák, amik ezekben a művekben szerencsére előkerülnek, és találkoznak a gyerekek valódi tapasztalataival.
0: Tehát nagyon fontos az, hogy milyen könyveket vesznek kézbe először a gyerekek, hogy megalapozzák a tudásukat, igényüket, hogy később is oda menjenek a könyvespolchoz, és akkor levegyenek hát egy kortárs könyvet.
1: Hát igen, ez a legnagyobb felelősségünk, hogy valahogy olvasóvá neveljük a gyerekeket, és ott az teljesen biztos, hogy az első lépés az ez, hogy meséljünk nekik, minőségi irodalmat vigyünk eléjük, minőségi meséket, és amit itt próbáltam hangsúlyozni az előadásomban is, hogy beszélgessünk velük a mesékről. Akár ha mi olvasunk fel valamit, akár ha ők olvasnak, vagy tanárként olvastatunk a gyerekekkel valamit, akkor ez ne csak egy egyirányú kommunikáció legyen, hanem beszélgessünk arról, hogy ez milyen érzéseket vált ki belőlük, hogyan találkozik az ő tapasztalataikkal az olvasottak történeteket, és így fog tudni szerintem eljutni odáig, hogy felnőttként már ő maga is, vagy akár tinédzserként ő maga is oda megy a könyvespolchoz, a könyvesboltba, a könyvtárba, és keresi ezt az élményt, amit hát végül csak a könyv adhat. Mindig azt hangsúlyozom, hogy az a könyv, ami valamiképpen róla szól, az ő problémáiról szól. Ez az igazi találkozás az irodalommal, és nem lebecsülve persze a, nem tudom, a fantasy irodalmat, vagy a akciót, a krimit, ami talán nem rólunk szól, hanem ez egy másfajta szórakoztató élmény. Az is nagyon klassz, ha az emberek ilyesmit olvasnak, de az igazi találkozás az, amikor valamit megváltoztat bennünk az olvasmány, például itt a hajléktalanokhoz való viszonyunkról beszélhetek, de akár a családtagjainkhoz való viszonyt, vagy hát önmagunkhoz való viszonyt is. És erre képes az irodalom, ez nyilvánvalóan.

Dr. Bedecs László irodalmár, kritikus, egyetemi oktató, a kortárs magyar irodalom méreható ismerője szólt azokról a tartalmakról, amelyeknek a feltárása közös élményt jelenthet mind a tanárok, mind a tanulók számára, illetve azon olvasóknak, akik értik az iróniát, nem rettennek meg az önreflexiótól, kíváncsian lépik át a valóság és a fikció határát, és a közép-európai identitás abszurditásából mindig meríteni tudnak. Az adás hangtechnikusa Király Tomi volt. A műsort szerkesztette és vezette Botka Ágnes.

Az omega volt ez, ha én szél lehetnék, és hát akkor ugye kis széllel most mi is lassan elindulunk már, mint a délutáni csapat. És ki volt a délutáni csapat? No, Király Tomi volt az, aki a hangtechnikusi feladatokat ellátta, a zenéket Király Boglárka válogatta, miközben pedig a híreket Ulati Zsuzsanna szerkesztette. Megköszönjük a figyelmüket, és hogy velünk tartottak, de maradjanak továbbra is az MMR-rel, hiszen jön majd ugye hamarosan a mese, megismétljük a Kisebbségben című műsort is, 20 órakor a Terepjárót, 20:30 perckor az Arénát, utána rockzenét is hallgathattak, majd holnap hajnaltól ismételten ugye élő vezetett adást is, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe a szememet. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, többet ésszel, mint erővel. Réges-régen, talán ennek előtte ezer esztendővel történt, hogy az oroszlán a vaddisznóval meg a farkassal nagy, erős barátságot kötött, s a három jó barát együtt indult szerencsét próbálni. No, hiszen amerre csak elhaladtak, hát jaj volt mindenféle oktalan állatnak, szörnyen garázdálkodott, pusztított ez a három jó barát, s mert maguknál erősebbre sehol sem akadtak, roppant mód elbizakodtak. Mondta is egy napon az oroszlán: na már azt szeretném látni, ki bírna legyőzni minket hármunkat? Kicsoda? Hát az ember, jegyezte meg a farkas. Ah, ugyan, ha ne gyerekeskedj, szólt az oroszlán, hiszen én egymagamban leverek egy csapatembert. Na hely, csak jönne már egy felénk. Jól van, jól, mondta a farkas, alig mentek tovább egy pár lépést, jön feléjük egy iskolás fiú. Na, hát ez az ember? Kérdi az oroszlán. Nem, ez még nem ember, válaszolta a farkas. Akkor nem kötök bele. Így mentek tovább. Még 100 lépésnyire sem haladtak, egy öreg ember tipegett feléjük, de olyan nagyon öreg volt, hogy alig tudott elébb-elébb lépegetni. Na, hát ez az ember? Kérdi az oroszlán. Á, ez sem az. Ez csak volt, válaszolta a farkas. Jó, hát járjon ez is békével, szólt az oroszlán. S tovább mentek, mendegéltek, míg nem egy nagy rengeteg erdőbe nem értek. Amint törtettek keresztül a sűrűségen, hát egy fiatal favágóra bukkantak. Na, ez az ember? Kérdi az oroszlán. Ez már az, válaszolta a farkas. Az oroszlán egyszeribe megszólította hát a favágót. Szerencsés jó napot, atyafi! Azt mondja rólad a farkas, hogy te mindhármunkkal el tudnál bánni. Ugyan bizony, amiféle fegyvered van. Nekem? Szólt a favágó. Nincs egyebem a fejszénél. Na meg, talán az eszem. Na úgy az eszed. Hát vedd elé azt a nagy eszedet, aztán győzz le minket. Hát az ám, de hát hogy tehetném, ha otthon felejtettem? Mondta a favágó. Se baj, na szaladj, farkas komál, oda haza az ő házába, hozd el az eszét. Favágó most elővette egy darab papírost, s azt írta rá a feleségének, hogy egy nagy káposzta nyomtató követ kössön a farkas nyakára. Farkas elvette a levelet, és sietett vele a favágó feleségéhez, ez alatt meg az oroszlán és a vaddisznó úgy vigyáztak rá akár a szemük világára. Na de eltelt 1 óra, 2 óra, 3 óra, hát a farkas nem jött vissza. Amint a bolond megengedte, hogy a favágónék követ kössön a nyakára, hát vége volt neki. A falusi nép agyonverte szegény vadat. Na, a favágó ez alatt szörnyen megéhezett. Kenyeret, szalonnát vett hát elő. Elkezdett falatozni. Ejnye, szólal meg az oroszlán. De jó szagú valami teszel, ami légyen ez. Ez komám, ez a vaddisznónak a szalonnája, súgta az ember. Egyéb se kellett az oroszlánnak, neki ugrott a vaddisznónak, aztán darabokra tépte. Na megállj, kiáltott az ember. Ne ígyed meg, ha szalonnát akarsz, akkor azt szépen ki kell vágni. Á, az ám, szólt az oroszlán. Ha igazad van, ha nem is jó ez így szőröstül, bőröstül. Vágj ki hát, neked van késed. Ha nem tudod mit? Kötözd meg egy fához, mert míg a szalonnát vágod, hát nem állok jót magamról, egyszerre föl nem falom. Favágó se mondatta kétszer, úgy megkötözte az oroszlánt egy fához, hogy csak úgy ropogott belé a csontja. Hanem ezzel még nem érte be. Próbáld csak meg! El tudnád-e szakítani a kötelet? Mondta az oroszlánnak. Az oroszlán neki rugaszkodott, s a kötél szerte szétszakadozott, mintha nem is lett volna. Erősebben, édes fiam, hát erősebben! Biztatta a favágót. Na hiszen azt nem kellett biztatni, Most már úgy megkötözte, hogy elbődült belé az oroszlán, és igazán szeretett volna megszabadulni. De az ám nem ment ez olyan könnyen. S a szegény ember is felhasználta a jó alkalmat, s fejszéjével agyoncsapta a hatalmas állatot. Ma így mutatta meg, hogy többet ésszel, mint erővel.
0: Itt a vége, most jövél le! Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! Mai nemzetiségi műsorunk vendége Zver Ilona, a Szlovén RTV Magyar Nemzetiségi Stúdióinak egykori igazgatója, akit a Szlovén RTV nyugdíjba vonulása alkalmából életműdíjjal tüntetett ki. Zver Ilona a több mint 3 évtizedes munkássága alatt a Muravidéki Magyar Közösség szolgálatában állt. Igazgató, felelős szerkesztő, újságíró és nem utolsó sorban televíziós szakember volt, tehát meghatározó szerepet töltött be a Muravidéki Magyar Közszolgálati Média alakításában. A díjátadáson elhangzott méltatás szerint munkásságával kiemelkedően hozzájárult a Muravidéki Magyar Közösség életének bemutatásához, dokumentálásához és a nyilvánosság előtti megjelenítéséhez. Pályafutása során következetesen dolgozott a nemzetiségi jogok érvényesítéséért a tájékoztatás területén, miközben újságíróként, producerként, forgatókönyvíróként és vezetőként is maradandó értéket teremtett. Az életműdíj ezt a több évtizedes elhivatott munkát ismeri el. Ilona, gratulálunk a kitüntetéshez, és kívánjuk neked, hogy sokáig élvezd a megérdemelt nyugdíjas éveket.
2: Nagyon szépen megköszönöm, nagyon kedves, és köszönöm a meghívást.
1: És engedd meg, hogy ezúttal tegeződjünk, tekintettel arra, hogy hosszú évekig kollégák voltunk.
2: Nagyon szívesen, természetesen.
1: Beszélgetésünket kezdjük azzal, hogy mit jelent számodra az elnyert életműdíj?
2: A Szlovén RTV életműdíjáról való felterjesztés és a bizottság pozitív elbírálása a számomra rendkívül megtisztelő, felemelő érzés. Ezen kitüntetés nem csak engem illet, hanem mindazokat, akikkel együtt jártuk ezt az utat, ezt a több mint 3 évtizedes utat, majdnem 3,5 évtizedes utat. Hálás vagyok a sorsnak, hogy a pályafutásom során mind a Muravidéken, tehát itt elsősorban Lendván, a kollégákra gondolok, Mariborban, Ljubljanában, Koperban és az anyországban is, mindig voltak emberek, akikre számíthattam, akikre számíthattunk, akik zöld fényt gyújtottak egy-egy projekt megvalósításához, akik bíztak bennünk, támogatták a terveinket, az elképzeléseket, néha az álmaink valóra váltását. Voltak feszített határidők, bizonytalan helyzetek, emberpróbáló pillanatok, de amikor visszagondolok, elsősorban mégis a közös sikerek, az egymásból merített erő jutnak eszembe. Ezekből épül fel az a sok-sok emlék, amelyet magammal viszek. Amikor megtudtam, hogy felterjesztetek erre a díjra, nagyon meglepődtem, és arra is, hogy a bizottság jóvá hagyta ezt a felterjesztést. A múltban volt már példa arra, hogy a Lendvai stúdióból felterjesztettünk kollégákat, de sajnos a bizottság sohasem döntött a kitüntetésük mellett. Úgy tűnik, hogy mivel szorosabban közreműködtem velük is, talán, és a munkám során is, amikor nyaggattam őket, hívtam őket, amikor különböző problémákkal fordultam hozzájuk, vagy nem utolsó sorban, amikor meghívtuk őket egy-egy eredményünk bemutatására, hogy azért értékelni tudták ezt, hogy egy kis stúdió, egy ilyen kis létszámú stúdió is tud ilyen értékeket felmutatni. És valóban nagyon-nagyon meg voltam hatódva akkor, amikor a kollégák elmondták, hogy ebben a díjban részesülök, és magán a rendezvényen is, amely egy csodálatos rendezvény volt, a Szlovén Rádió Televízió rossz anyagi helyzete ellenére azt hiszem kitettek magukért a Szlovén RTV Big Bandjével, amit egy házi együttes, tudjuk, ismerjük, valóban a csúcsot jelentik a saját műfajukban. Valóban nagyon-nagyon jól éreztem magam ott a kiosztáson, nagyon jó érzés volt ott lenni.
1: Az életműdíj a hosszú éveken át tartó elhivatottságot, alkotó erőt és a közmédiához tartozó kiemelkedő hozzájárulást ismeri el, ugye? Több mint 30 évig formáltad és jelenítetted meg a nyilvános térben, képben és hangban a muravidéki magyarok életét. Főleg tévésként dolgoztál, de a rádiózásból is kivetted részedet. A televízió volt a szíved csücske, ezt ugye mindenki tudja. A két lendvai stúdiót több mandátumban a vezérigazgató magyar műsorokért felelős helyetteseként irányítottad. Mennyire volt könnyű, illetve nehéz lavírozni, fejlődési eredményeket elérni ebben a nagy intézményben, ahova tartozunk?
2: Hát az az igazság, hogy hálás lehetek a sorsnak, hogy abban az időszakban végeztem ezeket a feladatokat. Amikor még a szlovén rádió-televízió helyzete más volt, nem csak az anyagi helyzetére gondolok, hanem a megítélésére is a nyilvánosságban. Büszkeség volt a szlovén rádió-televízió munkatársának lenni. Most is az szerintem, hiszen mi alkotók mindenképpen megtettünk és megteszünk mindent azért, hogy ne szenvedjen csorbát ez a tekintély, hogy valóban a maximálisat nyújtsuk szakmai téren. Támogatóink voltak, amint említettem. Amikor nem tudtunk valamit megvalósítani szlovén rádiótelevízió keretein belül egy-egy projektet, még mindig voltak lehetőségek anno, akár uniós projektekre gondolok itt, vagy a Bethlen Gáborhoz fordultunk támogatásért, vagy a magyar önkormányzatok is, ugyan kisebb mértékben, de ők is azért támogatták egyik-másik projektünket. Ez az az időszak volt, amikor elkezdhettünk olyan értékeket is teremteni, mint dokumentumjátékfilmek, vagy az évbúcsúztatót létrehoztuk, a Muravidéki Magyar Rádióban a Csártásbált. Tehát nem volt ez könnyű akkor sem megvalósítani, mert aztán másrészt személyzeti szempontból nagyon-nagyon alultápláltak voltunk. És ez volt az az időszak is, amikor megkezdődött a munkatársak toborzása, új munkatársak keresése, műsoridők bővítése, tehát volt feladat és volt fejlődési
1: lehetőség.
2: Fejlődési lehetőség, igen.
1: A Magyar Nemzetiségi Stúdió a Muravidéki Magyar Közösség egyik legmeghatározóbb intézménye, a Muravidéki Magyarság archívumaként emlegetik. Mi volt az, amire szerkesztőként és igazgatóként a legnagyobb hangsúlyt fektetted?
2: Tehát mindig arra ügyeltünk, hogy a munkatársak számára optimális feltételeket teremtsünk. Gondolok itt a helyiség problémák megoldásáról. Azért, amikor én elkezdtem dolgozni itt, és az akkori felelős szerkesztők, és az igazgatónk, és Halász Albert, nagyon-nagyon sokat kellett tennünk ahhoz, hogy fölfejlesszük ezt a stúdiót. Tehát elsősorban a helyiségek nem voltak megfelelőek, amint említettük a személyzeti kérdésben is, előrelépést kellett tenni, műsorbővítések voltak. Mindig az volt nálunk a rádióban és a tévében is, hogy először jóvá hagytak egy-egy műsorbővítést, aztán utána kellett hozzá megkeresni a munkatársakat, de bevállaltuk ezt, mert tudtuk, ha arra várunk, hogy majd lesz elegendő személyzet ahhoz, hogy ezeket a műsorokat megvalósítsuk, hát akkor ez soha nem fog bekövetkezni. És ez az út, hogy először műsorbővítés, és utána megpróbáltuk a munkatársakat felkeresni, akik segítségünkre voltak, ez akkor könnyebben ment. Hadd térjek vissza egy kicsit a múltba. Én 1992-től dolgoztam a szlovén rádiótelevízióban külső munkatársként. Szunyog Sándor volt az, aki felkeresett, amikor megnyílt a Lendvai stúdió, 1992-ben volt, ez októberben. Ez a stúdió is úgy nyílt meg, hogy heti egy alkalomra bővítették a műsoridőt. Ő is bevállalta akkor ezt egyedül és egy operatőrrel, hogy üssek ő, bevállalom, aztán majd csak lesz munkatárs. Hát 94-et írtunk, amikor megkapta ezt a két munkatársat bennem, tehát egy szerkesztőt és egy vágót. Ő volt az, aki az első szakmai lépésekre megtanított. Nem volt senki más, csak ő és egy operatőr. És lassan így tanultunk egymástól. Aztán utána, amikor lett a következő bővítés, 1997. december 15-én döntöttek úgy a szlovén rádiótelevízióban, hogy 1998. január 1-től már nem heti egy, hanem két műsort készítünk. És ott voltunk négyen. És mondtuk, hogy ez kivitelezhetetlen. De ennek ellenére Szunyog Sándor kiállt amellett, hogy ezt igenis meg fogjuk valósítani, és ő sajnos 98. januárjában elhunyt. Tehát a nyakamban maradt az új bővítés, egy munkatársal kevesebben voltunk, És akkor azt tudtuk csinálni, hogy a rádió és a Népújság munkatársait kértük segítségül. Az első útunk Budapestre vezetett, a Magyar Televízióba és a Duna Televízióba, akik ilyen anyagokat tudtak számunkra rendelkezésre bocsátani, amiket csak lefordítottunk, és akkor műsorba adtuk, és akkor így idővel a rádió és a Népújság munkatársaival, a saját munkatársak felkutatásával, továbbképzésekkel, amelyeket a Szlovén Rádió Televízió, a Duna Televízió, a Duna Verzitas Egyetemével és a Magyar Televízió szakemberei végeztek. Tehát így lassan-lassan kialakult ez a fiatal stáb, amely munkatársak közül még napjainkban is nagyon sokan alakítják a magyar nemzetiségi médiateret, ha mondhatom így. Ezek a továbbképzések fontosak voltak, hiszen valóban nem volt kitől és honnan tanulni. És azt hiszem, hogy utána akkor ezeket mindig a következő felelős szerkesztő, tehát az utánam jövő felelős szerkesztő csak felülépítette rádióban, és tehát ezek a képzések voltak azok, amelyeknek köszönhetően most, ha már új munkatárs érkezik a házba, már a kollégák annyira felkészültek, hogy ezt a feladatot el tudják látni, de annak ellenére továbbra is hangsúlyt fektetnek mindkét szerkesztőségben, tudom, a továbbképzésekre.
1: Munkásságodból mit emelnél ki szívesen? Gondolok itt a megvalósított projektekre, dokumentumjátékfilmekre, beruházásokra, műsorokra. Nem tudom, hogy nehéz választani.
2: Nagyon nehéz választani. Egyrészt fontos az is, hogy a muravidéki magyarság egyfajta krónikásai voltunk, kísértük nap mint nap a vívmányait, a gondjait, az ünnepnapjait és hétköznapjait, ahogy mondani szoktam. Egyrészt ez is. Másrészt voltak ezek az égköveknek nevezett vívmányok, amelyekre, ha most visszatekintek, akkor szinte el se tudom képzelni, hogy ezek megvalósultak. Tehát amikor visszagondolok a forgatásokra, a szükséges kellékek beszerzésére, a helyszínek kiválasztására, a közreműködők toborzására, a tévés szakértők munkába való bevonására és a technika biztosítására, hiszen nálunk nem volt meg minden technikai föltétel, mint személyzeti, mint maga a technika szempontjából, hogy meg tudtuk volna valósítani ezeket a projekteket. Aztán a tömérdek ezzel járó bürokratikus lépésre. Néha még most is hihetetlen számomra, hogy mindez sikerült megvalósítanunk. És ami a legfontosabb, hogy a munkatársaink ezekre a projektekre mindig sajátjukként tekintettek. Akár statisztákként közreműködtek, vagy akár kisebb szerepeket is vállalva, de még többen a tömérdek háttérmunkából vették ki a részüket. Tehát mindig lehetett számítani rájuk. És ezekből a projektokból nagyon-nagyon sok volt. Említettem, hogy már 1999-ben bevezettük az évbocsúztatót. Ez akkor egy ilyen hiány volt a Muravidéken, nem volt könnyű zenei produkció, nem hívott meg senki, és az emberek nagyon megszerették. Hát az elsőt, amikor szerveztük, ez volt a 20. század címmel, és elkezdtük árusítani a jegyeket. Hát annyira féltünk, hát csak nem akart megtelni az a dobronaki terem. És az utolsó egy-két napban, hál' Istennek, ezeket a belépőjegyeket elkapkodták. Utána már az volt, hogy ahogy meghirdettük a rendezvényt, az évbocsúztatót, azonnal egy-két nap alatt elfogytak a jegyek, és mindig gond volt abból, hogy ő miért nem kaphatott, miért adtunk előnyt másoknak, stb. Ezek fantasztikus élmények voltak. Még csak annyit hadd fűzzek hozzá, hogy az első évbocsúztatót azt azért is szerveztük meg, mert úgy volt, hogy megnyílik akkor a Lendvai Kultúrház. Aztán közben tudjuk, hogy egy kicsit annak a megnyitása is késett, csúszott, és akkor azért vittük Dobronakra a rendezvényt, és ott voltunk 2004-ig, nem? Ott volt a rendezvény megvalósítva. Az is egy előny volt ezeknél a rendezvényeknél, hogy fölvettük őket, és a karácsonyi újévi időszakban ezeket tudtuk műsorra tűzni, így egy kicsit ünnepélyesebb hangulatot tudtunk mi is teremteni ezekkel az évbocsúztatókkal. Nehéz volt. Nem voltak még GPS-ek. Csak telefon volt, ugyan már volt sima telefon. És tudom, akkor még nem volt olyan, amit később már egy irodával kötöttünk szerződést, és választottuk ki a fellépőket, és ők leszervezték az egészet. Az elsőknél még minden előadóhoz külön-külön el kellett menni Budapestre, egyikkel itt megszervezni a találkozót, másikkal ott, míg végre összejöttek ezek a rendezvények. És azt hiszem, hogy az emberek még mindig szívesen gondolnak vissza ezekre a rendezvényekre. Aztán itt voltak a dokumentum játékfilmek, tehát az első jelentősebb 2000-ben az első muravidéki magyar nyelvű ifjúsági film forgatása volt, egy muravidéki írónő, Bence Utrosa Gabriella novelláját olvasva, úgy gondoltam, hogy ezt jó volna megfilmesíteni. És nagyon nagy sikere lett. Levetítette a Szlovén Televízió, levetítette a Duna Televízió, a Magyar Televízió, sőt, még Ausztráliába is sikerült eladni a vetítési jogokat. És ez nagy öröm volt számunkra. Aztán 2001-ben megvalósult a dokumentumfilm sorozatunk, amelyet egy VHS kazettán adtunk. Most képzeljék el, hogy milyen régen volt ez, mi olyan hordozóra adtuk ki a dokumentumfilmjeinket, ami már nem is létezik. Ami már múlt a jelen tükrében címmel jelentek meg ezek a dokumentumfilmek. Itt is a rendező az budapesti volt. Nagyjából egy rendezővel dolgoztunk. A játékfilm kivételével Varga Csabával dolgoztunk, és ő is már kicsit úgy járt ide, mint hazajárna. Ezek a dokumentumfilmek a Muravidéken, Muravidék szakrális kulturális örökségét mutatja be, és muravidéki szerzők tollából jelentek meg. Aztán beszélhetnénk a Lakodalom lesz a mi utcánkbanról, a Könyv születik Alsó-Lendván című projektünkről, a számos portréfilmről, amelyek közül talán a Tettek emberét Kakasdi Hajos Mihályról készített játékdokumentumfilmet emelném ki. Ezek olyan fantasztikus dolgok voltak, hogy amint az elején említettem, hogy most már azt se tudom, hogy sikerült ezt összehoznunk. Nagyjából jelmezes dolgok voltak ezek, kellékeket kellett beszerezni különböző helyeken, Ljubljanától Budapestig, itthon felkutatni az embereknél, kinél található meg bármi. Aztán a műsorbővítések, nem? Tehát új műsorok bevezetése, a hidak mellé bevezettünk még külön gyermekműsort, ifjúsági műsort, természetesen nem egyszer, hanem így folyamatosan. Nagyító alatt című problémákkal foglalkozó műsort, súlypontot, beszélgető műsort, kerekasztalszerű műsort, vendégem, ami egy portréfilm sorozat. Szinte hihetetlen, hogy mennyi minden volt ebből, és valóban nem tudnék egyet sem kiemelni.
3: Könnyebb a rádiós munka valamilyen módon, és ott is kipróbáltad magad.
2: Igen, a rádiós munkában is kipróbáltam magam, mégpedig úgy, hogy a felelős szerkesztőnek, Végő Józsefnek többször is javasoltam, hogy jó volna kezdeni valamit az elvándoroltjainkkal. Nagyon sokan éltek a világ különböző csücskeiben. Úgy tűnt nekem, hogy akkora vesztesége ennek a közösségnek, hogy elveszítette ezeket az embereket, legalább egy adás erejéig hozzuk őket vissza a Muravidékre. És párszor mondtam neki, és mindig azt mondta, hogy hát igen, majd, aztán nem lett, aztán egyszer csak mondta nekem, hogy hát ha akkorán akarod, akkor csináld meg te. És én mondtam, hogy jó, rendben, akkor én megcsinálom. És így indult ez a sorozat. Azt hiszem, hogy több mint 100 embert hívtunk meg a mikrofonunk elé. Valóban a kezdetben Ausztrália, Kanada, az Egyesült Államok, Franciaország, Németország, tehát azok, akik már rég-rég kivándoroltak. És a sorozat vége felé, már ameddig én készítettem a műsort, akkor pedig már a fiatalabbakkal kezdtünk foglalkozni, akik szintén hatalmas veszteség. Én tudom, hogy a fiatalok számára ez fantasztikus lehetőség, hogy, és ők már a nyelvet is beszélik, nem, de azok, akik elmentek korábban, azoknak nagyon-nagyon nehéz volt boldogulniuk külföldön. Mindenki a maga módján megtette ezt, de a mai fiatalok, akik elmennek, ők már nyelveket beszélnek, ők már úgymond egyenrangú partnerként lépnek be a munkaerőpiacra külföldön, de annak ellenére mindegyik hatalmas veszteség a muravidéki magyar közösség számára.
3: Milyen volt a magyar nemzeti közösségekkel való együttműködés? Például probléma jelentkezés esetén lehetett-e számítani az intézményekre, a nemzeti közösségek támogatására? Volt-e ilyen eset, hogy szükség volt erre?
2: Igen, természetesen szükség volt a közreműködésükre, a támogatásukra, és most nem csak anyagi szempontból gondolom, hanem gyakran erkölcsi támogatásra is. Bármilyenek voltak a viszonyok, még ha néha nem is értettünk egyet valamiben, de amikor ki kellett állni, akkor azt hiszem, hogy nagyjából ez megtörtént, hogy együtt léptünk fel. Beszélhetek akár, amikor a szlovén rádiótelevízió, illetve a szlovén tévé a hidakat át szerette volna rakni egy más időpontra, egy más platformra, csatornára. Más csatornára, igen, akkor azért mindig ez a közös erő jelentkezett. És az az igazság, hogy már a kezdetekben, tehát régen, 1970-es években, 60-as években, már akkor a muravidéki magyar közösség a szerény kis szervezettsége ellenére volt az, amely kiállott amellett, hogy igenis szeretnénk saját tévécsatornát, szeretnénk, ha nem a vajdasági tévé készítené számunkra a műsorokat, hanem itt helyben készülnének ezek a műsorok. Aztán a rádióval szemben is kiálltak amellett, hogy igenis legyen ez a magyar közösség médiája. Voltak itt ugyan gondok, amikor létre szerették volna hozni a Nemzetiségi Tájékoztatási Intézetet, illetve amely létre is jött, csak elképzelhetetlen lett volna az, hogy benne társuljon mindhárom média. A rádióról és a tévéről tudni kell, hogy hullámhoz szükséges, illetve a tévénél csatorna szükséges. A technika állandóan fejlődik, mindig lépést kell vele tartani. Néha már úgy gondoljuk, hogy csak azért vezetik be az új technikákat, hogy csak vegyük és vegyük, nem csak mi, hanem minden média. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon helyes volt akkor az akkori felelős szerkesztők döntése és a rádió munkatársainak a döntése, hogy maradtak, illetve hogy az RTV keretében valósuljon meg a tevékenységük.
3: Ekkora fejlődésen biztos nem ment volna.
2: Nem ment volna.
3: Keresztül az egész elektronikus média.
2: Igen. Hát az az igazság, hogy még ha meg is próbáltak kihatni valamilyen tartalmi dologra, vagy bármire. Tehát a felelős szerkesztők a vezetőséggel együtt mindig kiálltunk amellett, hogy megőrizzük a két média önállóságát.
3: És azt hiszem, hogy amennyire lehetett, igen, ez és mellett, igen, ez meg is valósult. Ennek,
2: igen, ez meg is valósult.
3: Nyugdíjasként tervezel részt venni a nemzetiségi közösség életében is? Ha igen, akkor mely területen? Gondolkodtál erről?
2: Hát az az igazság, hogy valamilyen módon, most nem tudom, hogy egészen konkrétan ez a nemzetiségi politikára vonatkozik-e, vagy mire, de azt hiszem, hogy én mindig a társadalmi tevékenységekből igyekeztem kivenni a részem, és ez így van most is. Ott helyben, ahol lakom, Hármas Malomban, bekapcsolódtam a kulturális életbe, alelnöke lettem a Kultúregyesületnek, ugyan sajnos még mindig nem tudok annyit közreműködni, mint amennyit szeretnék, és olyan szinten vállalni az együttműködést, de legalább igyekszem. Aztán a Lions Clubban tevékenykedem, aztán a Magyar Templomi Kórusban közreműködöm, ami szintén magyarság megtartó célzattal is vállaltam ezt a feladatot, mert hát ha mi nem vállaljuk, akkor már lassan ének sem lesz, magyar nyelvű ének sem a templomban, és ennek is van szerintem nemzetiségi vonatkozása. Ilyen téren igen. A nemzetiségi politikában részt venni, hát nem gondolkoztam róla annyira komolyan, de talán most, hogy már nem vagyok médiában dolgozó, és tudjuk, hogy azt szerették volna már régen, hogy a médiában dolgozók ne vállaljanak szerepet ezen intézményekben, talán meg lehet, nem tudom. Tehát erről még ennyire konkrétan nem gondolkoztam. Hát nem utolsó sorban 2 hónapja vagyok nyugdíjas, de egyelőre annyi minden elfoglaltságom van. Tanítok is a Népi Egyetemen. Én a tanár szerettem volna lenni elsődlegesen, én aztán akkor utána a jogról gondolkoztam, aztán végül mégis tanár lett belőlem, de egy napot sem tanítottam életemben. És most ezt élvezem. 2 éve a Népi Egyetemen szlovén nyelvet tanítok magyarországiaknak, mert gondjuk volt azzal, hogy nem értették meg a tanárt, és én azt hiszem, én remélem, hogy eltéren is helytállok. Aztán most egy kicsit fordítgatok, és nem sokat. Valamikor fordítóként kezdtem a pályafutásomat. 2003-ban letettem a bírósági tolmács vizsgát, és azóta etéren próbálok egy kicsit tevékenykedni. Tehát van bőven minden, nagy kertem van.
3: El
2: hát,
3: vagy foglalva.
2: El vagyok foglalva, igen.
3: Most, hogyha azt mondjuk, hogy a nyugdíjasok körében ugyan még csak gyakornoknak számítasz, igen, de tart az a mondás, hogy egy nyugdíjasnak sosincs ideje?
2: Hát amiket most elmondtam, de azt hiszem, hogy ez arról van, hogy nem igen van, igen. Anyám is idős, vele is megpróbálok több időt tölteni. Igen, minél többet, bepotolni esetleg azt a hiányt, amikor kevesebbet tudtam hozzá menni, bár igyekeztem etéren is mindig a maximálisat nyújtani. Aztán van egy fiam, aki külföldön él, hát remélem, hogy most majd többször sikerül eljutnom hozzá. Szeretnék utazni, és mindig is szerettem utazni, utaztam is sokat, de talán így nyugisabban, tehát hogy több napot tölthetek egy-egy desztinációban, hogy nem sietek, hogy aha, van 2 napom, 3 napom, akkor gyorsan nézzük meg, hanem hogy esetleg esetleg egy hétre elmegyek, és ott kibérelek egy lakást, és megpróbálok úgy élni, mint a helyiek, de hát ez még mind a jövő titka.
3: Kedves Ilona, köszönöm szépen a beszélgetést. Kívánok neked jó erőt és egészséget, és azt, hogy a nyugdíjas éveket hosszú ideig élvezd erőben és egészségben.
2: Nagyon szépen megköszönöm.
3: Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelynek Zver Ilona volt a vendége. A beszélgetést Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Györkös Korán volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt az adást pénteken este 4:30-tól ismételjük meg, de honlapunkon bármikor visszahallgatható. Viszont hallásra egy hét múlva.
4: A Muravidék hullámhossz. MMR

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Mit tudtok együtt játszani, Éva?
4: Bujócskát.
3: Itt a csoportteremben?
4: Nem, kint.
3: Kint? Lehet bujócskázni?
4: Igen.
3: És Miha, mit tudtok még?
4: Futkozni, és biciklizni, és csúszdázni.
5: Játszhatunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen csúszdázni, még hogy lehet játszani valami olyanokat.
3: Szofi, te inkább futsz vagy kergetsz?
6: Futok.
3: Jól futsz?
6: Igen.
3: Mi a titka annak, hogy te jól futsz?
6: Mert szeretek futni, még hogy szeretek barátokra futni, még szeretek lenni kint, hogy futkodhassak.
7: Őszinte, de vicces történeteket hallhattok a lendvai óvodásoktól, szombaton reggel 8:30-tól. Számítunk figyelmetekre!

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az Országos Népegészségügyi Intézet Muraszombati Egysége az idén áprilisban immár negyedik alkalommal szervezett a gyerekek és fiatalok táplálkozásáról szóló tanácskozást. Az egészséges étkezésre való nevelés az óvodában kezdődik, s az iskolában folytatódik, de a családnak és a közegnek is nagy szerepe van ebben. A tanácskozáson a táplálkozási szokásokat kutató egyetemi előadó dr. Stojanko Stanyevec a fiatalok étkezéséről, az Országos Népegészségügyi Intézet szakmunkatársa dr. Urska Bláznik pedig a só mennyiségéről az élelmiszerekben tartott előadást. A szakemberekkel készített beszélgetést ajánljuk figyelmükbe az e-heti rádiórendelőben, szombaton 10 óra 15 perckor.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Más 15-e van péntek, és a Muravidéki Magyar Rádióban következik a Terepjáró, benne pedig négy téma várja ma önöket, úgyhogy már is kezdünk. Jöjjön is az első téma, számítunk a figyelmükre. Tartsanak!

0: velünk.
1: A kohézióért felelős és regionális fejlesztési minisztérium tegnap jóváhagyta a lendvai vállalkozói inkubátor épületének felújításához szükséges uniós támogatást. A beruházásra Lendva község 1.675.000 euró összegre számíthat. A Városfi utcán lévő műemlékvédelem alatt álló, fontos történelmi és építészeti értékkel bíró, egykor a kisiparosoknak otthont adó épület felújítása már megkezdődött. A beruházás és a támogatás jelentőségéről Magyar János polgármester nyilatkozott Fehér Ilonának.
2: A vállalkozói tevékenység fejlesztése és az új vállalatok létrehozásának ösztönzése céljából döntött Lendva község a vállalkozói inkubátor létrehozása mellett. Az inkubátor létrehozásához a város főutcáján az egykori kisiparosoknak otthon biztosító régi épületet újítják fel. A projekt összértéke, az épület felújítása és az inkubátor működtetésének elindítása csaknem 2 millió euró. A kohézióért felelős és regionális fejlesztési minisztérium most 1.675.000 euró uniós támogatást hagyott jóvá a beruházás kivitelezésére. Az uniós támogatás és a projekt jelentőségéről Magyar János polgármester a következőket mondta.
3: Ez Lendva község fejlődésének egy pillére, hiszen a fiatalok, vállalkozók, akik ezen a téren szeretnének az életükbe dolgozni, lehetőséget kapnak helyet, oktatást. Ez egy fontos fejlesztési projekt, és egyébként városközpontunk úgymond elhanyagolt épületei felújítása és városközpontba élet behozása, szóval sok és széles pozitív hatása van ennek a finanszírozásnak. Ez most már második lépés, hiszen a régió már elfogadta a projektunkat, mint európai pénzekből finanszírozott projekt, és ezt most csak megerősítette a minisztérium. A harmadik lépés pedig a legfontosabb az eszköz biztosítása. Amint tudni, és már beszélgettünk róla, Lendva község már tavaly a kivitelezői közbeszerzést elvégeztük, és a szerződés alá van írva, és a munkálatok el is kezdtek. Úgyhogy Lendva község saját eszközeiből, szerintem az el is volt ez a megbozdulás a minisztériumon, hogy saját eszközeinkből elkezdtük az építést, vagyis a felújítást ezen az épületen, és örülünk neki most, hogy bár követnek bennünket ezen az úton.
2: Mire tervezik a munkálatok befejezését?
3: Ez az év végére be lesz fejezve, szerintem a projekt teljes méretben 2027-ben fog a kivitelezési része neki.
2: Mondta magyar polgármester. A felújítást követően az épületben 846 négyzetméter felhasználható terület áll majd rendelkezésre, korszerű irodák és közösségi, valamint képzések megtartására alkalmas helyiségek kialakítására, de fiatal vállalkozók és kisiparosok számára támogatói szolgáltatásokat is nyújtanak.
1: Dr. Posgai Horváth Olga nyugdíjba vonulása után először 2024. novemberében jelentették meg a pályázatot a Lendva Egészségház Közintézet igazgatói tisztségére. Akkor a kiválasztott jelölt nem kapta meg az összes alapító község támogatását, ezért márciusban megjelent az új kiírás. Erre hárman jelentkeztek, majd két pályázó visszavonta szándékát. A harmadik pedig nem tett eleget a pályázati követelményeknek. A közelmúltban a harmadik pályázatra jelentkező két jelölt közül az intézet tanácsa Alexandra Kresslinnek adott zöld lámpát. Ám az igazgatói tisztség tényleges betöltéséhez a hét alapító községtől is megerősítésre van szükség. Cigán Szilvia Dobronakon érdeklődött, mikor döntenek és milyen állást foglalnak ez ügyben.
4: A Lendvai Egészségház Közintézet vezetési posztjának betöltésére kiírt harmadik pályázatra jelentkező két jelöltnek az idén májusban hatályba lépett egészségügyi törvény értelmében a szigorított feltételeknek is eleget kellett tenniük. Rádiónkban is beszámoltunk arról, hogy a Lendvai Egészségház Közintézet tanácsának 12 tagja közül ketten dr. Habjanics Kaszás Mihálynak adták voksukat, 10 tag a titkos szavazáson Alexandra Kresslinre szavazott. Arra való tekintettel, hogy az intézet alapszabálya és egyéb dokumentációja továbbra sincs egyeztetve az új törvénnyel, az igazgatói tisztségre kiválasztott személy csak akkor lesz jogerős, ha mind a 7 alapító község, Lendva, Dobrona, Kebelet, Cserensóci, Odránci, Turnisce és Velika Polana támogatja kiválasztott jelöltet. Dobrona község legutóbbi ülésén az egészségház igazgatójának támogatása nem szerepelt napirenden. Ennek ellenére mi rákérdeztünk, hogy mikor és milyen döntés várható a dobronaki községi tanács részéről. Márián Kárdinár polgármester így válaszolt.
0: Tisztelt Zákonszko, moramo 60 dnek, ne? Szóma, jaz upam, da bomo mi, ker moramo sprejeti tudi odloku v Litvah.
5: A törvény értelmében 60 nap áll rendelkezésünkre. Viszont, mivel hogy a választásokról szóló szabályrendeletet is el kell fogadnunk, én szerintem egy hónap alatt megtartjuk a következő ülést. Akkor tárgyaljuk-e kérdést, és meg is erősítjük a jelöltet, akit az egészségház tanácsában Dobrona képviselője már megerősített, tehát ez nem titok. Mi Alexandra Kreszlin mellett döntöttünk, s az én javaslatom is ez lesz. Miért? Azért, hogy legyen egyszer igazgatója az intézetnek, adjunk neki bizalmat, aztán majd meglátjuk. Jelenleg elvárom, hogy Lendva község tanácsa megfontolja a szabályrendeletek kérdését. Amennyiben nem így lesz, az igazságügyi minisztériumtól, az egészségügyi minisztériumtól és a közigazgatási minisztériumtól is ismételten véleményt kérünk, hogy ez ügyben kinek van igaza.
1: Muravidéki értékek gyermekszemmel és muravidéki értékek nyomában. Ez a címe annak a két pályázatnak, amelyet a gyerekek részére a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség hirdetett meg. Az első képzőművészeti pályázatra az óvodások és általános iskolások, az utóbbi értékgyűjtő pályázatra pedig középiskolások nyújthatnak be alkotásokat, pályamunkájukat. A részletekről Balasko Enikőt, a Muravidéki Csúcsszervezet szakmai munkatársát kérdezte Szőke Krisztina.
6: A két pályázat a Muravidéki Magyar Értéktár témakörét célozza meg. Az egyik pályázat Muravidéki Értékek gyerekszemmel, az egy képzőművészeti pályázat, és az óvodás gyerekeknek és az általános iskolás tanulóknak szól. A pályázatra egy alkotást kell a gyerekeknek vagy a tanulóknak benyújtani. Egy olyan értéket kell ábrázolniuk, amely a Muravidéki Magyar Értéktárban már szerepel. Az alkotás lehet kétdimenziós vagy háromdimenziós, a technikája, az anyaga az lehet bármi, az alkotás mérete is szabadon választható, és a pályázaton minden nevező egy alkotással indulhat. Az alkotásokat háromtagú zsűri fogja értékelni 4 korosztályban, az első az óvodások, a második az elsőtől harmadik osztályosok, a harmadik a negyediktől 6. osztályosok, a negyedik korosztály pedig az általános iskola 7. 9. osztályos tanulói. Mind a 4 korosztályban a zsűri 3-3 nyertest fog hirdetni, akik emléklapot, illetve díjazottak képzőművészeti ajándékcsomagot fognak kapni. A beküldött alkotásokból pedig az MMNK kiállítást fog szervezni.
7: Foglalta össze a Muravidéki Értékek gyermekszemmel című pályázat részleteit Balasko Enikő. A másik, a Muravidéki Értékek nyomában című értékgyűjtő pályázat a középiskolásoknak szól. Balasko Enikő.
6: Itt egy új értéket kell javasolni felvételre a Muravidéki Magyar Értéktárba, tehát annak a települési vagy tájegységi értéktáraiba. A diákoknak egy javaslattételi beadványt kell elkészíteni, amit a Nemzeti Értékek Tára felületén kell benyújtani. Ez egy új felület, most májusban élesítették, és a pályázati felhívás tartalmi követelmények alatt leírt pontok találhatók meg itt a benyújtó felületen, tehát a benyújtó felület a pályázót végigviszi, és nem is tud tovább lépni, amíg nem tölt fel minden szükséges dokumentumot. És mivel itt egy új platformról van szó, a diákoknak, illetve a mentoraiknak szükség szerint szervezünk egy tájékoztatást ennek a benyújtó felületnek a működéséről, és itt, ha hozzánk jelentkeznek, akkor megszervezzük ezt az időpontot, és bemutatjuk, hogy hogyan működik ez a javaslattételi benyújtó felület.
7: Tudtuk meg a beadvány benyújtási folyamatáról. A pályamunkák értékeléséről és a díjazásról pedig Balaskó Enikő elmondta.
6: A beérkezett javaslatokat majd előzetesen az MMNK munkatársai pontozzák a megjelentetett pontrendszer alapján, majd a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság dönt arról, hogy mely javasolt érték érdemes arra, hogy felvételt nyerjen az értéktárba. A díjazottak majd egy színházi előadást tekinthetnek meg Budapesten, illetve ugye ez egy egyéni verseny, de az első négy helyezett csoportként majd tovább jut a Kárpát-medencei Hungarikum metélkedő döntőjébe. Mindkét pályázatunk megvalósítását a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium támogatja a HUNG 2025-ös pályázat keretében.
7: Részletezte Balaskó Enikő szakmai munkatárs. A két pályázatról bővebb információ az MMNK és a Muravidéki Magyar Értéktár honlapján található.
1: A Kebele patak tisztítása során Szent László és Kebele környékén az önkéntesek veszélyes aszbeszt hulladékot találtak. A tisztító akcióban a közelmúltban 70 önkéntes, köztük a helyi lakosok, Goricskói Naturpark munkatársai, a Kebele Ifjúsági Egyesület, valamint a helyi általános iskola tanulói és tanárai vettek részt. Szalára Lencsics, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa Szabó Szuzinak nyilatkozott.
8: Nagy mennyiségű műanyag csomagolást és sörös dobozt találtunk. Ez is bizonyítja, hogy a hulladékot nem a gyermekek, hanem a felnőttek hagyták ott. Emellett veszélyes hulladékra, főleg azbesztre, valamint gumiabroncsokra és kisebb darabos szemétre is bukkantunk. A felsorolt hulladékokból jelentős mennyiség gyűlt össze, tehát elmondhatom, hogy az akció sikeres volt.
9: Bilo je teh odpadkov kar veliko, no točnega, točne kilaže trenutno ne vem na pamet. Lahko pa rečem, da je bila akcija na koncu vseeno uspešna.
10: Szára Lorencsics rádiónknak elmondta azt is, hogy az akció több napig tartott, és az összegyűjtött hulladék elszállítása is napokig elhúzódott. Az aszbesztből 30 négyzetmétert találtak, ami rendkívül nagy mennyiségnek számít, és komoly környezeti veszélyt jelent.
8: Az aszbeszt veszélyes hulladék, így a törvény szigorúan tiltja mind az illegális lerakását, mind a szakszerűtlen bontását vagy gyűjtését. Ennek ellenére még mindig megtalálható a természetben.
10: Az aszbeszt egy része a Kebelei patakba került, ami súlyosan veszélyezteti a természeti ökoszisztémát, vagyis a növény- és állatvilágot, valamint az embert egyaránt. Szlovéniában már 1996-ban betiltották az aszbeszt cement termékek gyártását és importját. A Goricskói Naturpark az Aqua Nature projekt keretében jövőre is megszervezi a tisztító akciót, mégpedig a Nagykerka mentén, valamint Sálovci és Hodos környékén. Szára Lorencsics hangsúlyozta, hogy a gyermekek számára az akció keretében oktató programot is szerveztek a vizes élőhelyek jelentőségéről. Egyúttal felhívta a figyelmet a felnőttek felelőtlenségére, akik veszélyes hulladékot dobnak a természetbe. A megtalált 30 négyzetméternyi aszbeszt hulladékról Kobilje községet és a muraszombati Zalbermayer kommunála vállalatot is értesítették, amelyek gondoskodtak a veszélyes anyag elszállításáról. Darko Horváth, Kobilje község polgármestere rádiónknak elmondta, hogy az ügyről Lendva község területén az illetékes, közös községi felügyelőséget szintén tájékoztatták.
1: Péntek van május 15-e, és ez volt a Terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, továbbra is jó rádiózást kívánunk!
11: Ilyen. Yeah. megjelenés. A legváltozatosabb magyar zene.
12: A Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Az Országos Népegészségügyi Intézet Muraszombati Egysége az idén áprilisban immár negyedik alkalommal szervezett a gyerekek és fiatalok táplálkozásáról szóló tanácskozást. Az egészséges étkezésre való nevelés az óvodában kezdődik, s az iskolában folytatódik, de a családnak és a közegnek is nagy szerepe van ebben. A tanácskozáson a táplálkozási szokásokat kutató egyetemi előadó dr. Stojanko Stanyevec a fiatalok étkezéséről, az Országos Népegészségügyi Intézet szakmunkatársa dr. Urska Bláznik pedig a só mennyiségéről az élelmiszerekben tartott előadást. A szakemberekkel készített beszélgetést ajánljuk figyelmükbe az e-heti rádiórendelőben, szombaton 10 óra 15 perckor.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: Man kainam manadál.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A gazdasági, turisztikai és sportminisztérium lezárta idei negyedik nyilvános pályázatát a sportinfrastruktúra társfinanszírozására. A támogatási határozatokat nemrég küldték ki a támogatásra jogosult kedvezményezetteknek. A 82 projekt összberuházási értéke 52,6 millió euró. Ebből az állam 15 millió euróval járul hozzá. A beruházások új létesítmények építését, felújításokat, továbbá a közsport létesítmények, valamint a szabadtéri sportfelületek korszerűsítését foglalják magukban. A befektetések célja, hogy minden lakos számára hozzáférhető, biztonságos és korszerű sportinfrastruktúrát biztosítsanak. 9 projekt részesül támogatásban a Muravidéken. Dobranakon sport és rekreációs központ létesül. Jövőben Marian Kardinár polgármester nyilatkozik a tervezett befektetésről.
2: Uspeli smo pridobiti 250 tisoč nepovratnih sredstev. Sama investicija prve faze je vredna nekaj več kot 500 tisoč.
3: Sikerült 250 ezer euró visszanemtérítendő támogatást szereznünk. Maga az első fázis beruházása valamivel több mint 500 ezer eurót tesz ki. Természetesen pályáztunk a Szlovén Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázatra is. Ez kisebb összeg, legfeljebb 20 ezer euró. Biztosan jelentkezünk ősszel a Sportfundáció támogatására is, így ahogyan azt pénzügyileg megterveztük, le tudnánk zárni ezt a beruházást. Saját forrásokból is hozzájárulunk. Emellett remélhetőleg szponzori támogatásokból is sikerül majd fedezni egy részt. A sportközpont 3 fázisra van felosztva. Az első fázis hamarosan kezdődik, hiszen jelenleg az építési dokumentáció előkészítése zajlik a kivitelező kiválasztásához. Ezt követően pedig megkezdődhet az építkezés. A második fázisban az emeletet rendezzük be, a harmadikban pedig a sportközpont körüli környezetet alakítjuk ki. Az első szakaszban az alapépületet és a földszint kialakítása valósul meg. Öltözők, mellékhelyiségek és raktárhelyiségek készülnek, valamint maga a fedett épület. A második részben a lelátók és a felső szint épül meg, ahol fitnessterem és klubhelyiségek kapnak helyet. A harmadik fázisban a sportközpont környezetét rendezzük. Remélem, hogy ebből már jövő év végére is megvalósulhat valamennyi, így 3-4-5 éven belül valóban teljes egészében elkészülhetne a sport és rekreációs központ. A kétnyelvű általános iskola mellett a futballpálya közelében, de annak ellenkező oldalán épül majd meg. A jelenlegi már elavult épületet lebontjuk, és a helyén lakóparkot alakítunk ki. Úgy gondolom, erről körülbelül 10 éve beszélünk. Ahogyan a tűzoltóság kapcsán is tárgyaltunk róla, és ma már mindhárom településen, Dobronakon, Sztreócin és Zsitkócban is szép helyiségeik vannak a tűzoltóknak. A katasztrófavédelmi központ számára is 10 évig kerestük a megoldást, és most már az is megvan. Most tehát egy olyan létesítmény épül meg, amely nem csak a labdarúgókat szolgálja majd, hanem mindenkit, aki sportolni vagy kikapcsolódni szeretne. Nem csak futball tevékenységek zajlanak majd ott, hanem más sport és szabadidős programok is.
2: 10 let smo iskali rešitve in ga imamo, tako se bo seveda sedaj gradil objekt, ki ne bo samo za nogometaše, ampak bo dejansko namenjen za vse, ki želijo rekreirati se in ki želijo seveda šport, tako da ne bo recimo samo tam potekale aktivnosti nogometa, ampak tudi vse ostale.
1: Nyilatkozta Marian Kardinár, Dobranak község polgármestere. A 9 muravidéki projekt közül Cánkován felújítják a futballpályát. Tisinán tornaterm építését tervezik, amelynek értéke 1,3 millió euró. Vélika Polana sportinfrastruktúra fejlesztési projektje 161 ezer euró értékű lesz. Cserensaucin a helyi sportlétesítmény rekonstrukcióját és bővítését tervezik 1 millió euró értékben. Beltincin a sportparkban továbbfejlesztik a sportinfrastruktúrát. A projekt értéke 2 millió euró. A kisebb, de fontos projekt közé tartozik a sportpálya rendezése Dolenciben, Sálóci község területén. Bakócin felújítják az általános iskola tornatermét, Fakócin pedig az általános iskola kültéri sportpályáit újítják fel. Szombaton Dobronokra a Bakonaki túhoz várják az érdeklődőket egy kis testmozgásra. Minden egyes rekreációs foglalkozáson a sport és szabadidős tevékenységeket a résztvevők számához, életkorához és igényeihez igazítják. Bővebben Marian Kardinál polgármester nyilatkozik.
3: Bejelentetem a szombati rekreációs programot, amely most indul, és minden szombaton reggel 8 és 10 óra között zajlik majd. Minden generáció számára szervezünk rekreációs foglalkozásokat a Bakonaki tónál. A program 2 órás lesz. A gyakorlatokat elismert sportszakemberek, továbbá rekreációs, valamint neves sportolók vezetik, így a foglalkozások szakszerűek, ugyanakkor szórakoztatóak is lesznek. A program az Országos Népegészségügyi Intézet és a helyi sportegyesületek együttműködésével valósul meg. Így mindenki számára lehetőség nyílik arra, hogy szombat reggelente 8 és 10 óra között a Bakonaki tónál sportoljon és kikapcsolódjon.
1: Nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna zajlik mától vasárnapig a Lendvai Futballakadémián. 16 csapat mérkőzik az U13-as korosztály számára rendezett tornán. 5 országból érkeznek csapatok. A Maribor fiataljai mellett képviselteti magát még többek között a budapesti MTK, a Slovan Bratislava, a GAK és a NAFTA. A csoportmérkőzések szombatig tartanak. Utána a kieséses szakasszal folytatódik a torna. Kedves hallgatók, ez volt a pénteki aréna. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. Az aréna erre a hétre búcsúzik. A viszont hallásra hétfőn.

Volt egyszer egy nyár, sose felejtem el. Itt kezdődött az én kis történetem egy állomáson. A nap úgy izzott az égen, mint egy forró tűzlabda. Az emberek a hőségtől az árnyékba menekültek, s ahogy ott álltam a sínek mellett, úgy éreztem, ma valami történni fog velem.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincs.

0: Azokat a gyáva mondják.
1: Hey! Sikereken csak pislogtok, aki gólt lő bántjátok, sárgultok, az egészet fel sem fogjátok, hát nem vagytok akkora géniuszok, amit magatokról gondoltok, csak sok, felsőbbrendűsködő sznob. Hey!

nem szeretem azt ki, akitől fél, az előtt meghajolva, az elveit hátradobja. Nem bánjon dicsérő, hízelgő, gyönyörű mondatokra, ha azokat a gyáva mondja.

vagy mellettem. Lehetnék bárhol, de itt lenne a szívem veled.

Itt maradtam, itt vagy mellettem, lehetnék bárhol,